Aminek lennie kell, ez volt az utóbbi dal Szabó előttől a Petőfi Rádióban. Szép éjszakát kívánok a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható, és már is meglessük, hogy október 11-én kik azok, akik ünnepelnek a születésnaposokon felül. Köszönhetjük a Brigittákat, a Brunókat, a Csákokat és a Csanádokat. Isten éltessen benneteket. Nem sokára megtudhatod, mi az, ami még a mai napon történt a múltban, és érdemes rá emlékezni. Addig viszont a Bizsú csapatát köszönhetjük. Szól a Beach című track. Maradj velünk!

0: irányíts.
1: Fényes galaxisok, a Pink and the Panthers dalát hallhatod a Petőfi Rádióban. Minden magyar kellemes éjszakát, október 11-e van a mikrofonnál, Kenész Kolos, meg már is Bauko Attila, azaz Azaria, akivel idén kétszer is lehetett találkozni a Budapest Parkban, hatalmas nagy parti csapott, és úgy érzi, hogy méltó módon zárhatták a koncertszezont, hiszen szeptember közepén volt az utolsó idei koncert.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kip-kop, kikopog, Kenész Golos itt van, és várt téged október 11-én hajnal 3-kor is, de jó, hogy itt vagy velünk. A forró hangulatról az Erik Szumó Band gondoskodik, a Hát című trackjük mindjárt, de előtte Ádám Kornél és a mosoly, hogy meglegyen a pozitív energia is az éjszakádban. Maradj!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

A Pankasztik dalot, ez volt a Hosszú volt a nyári a Petőfi Rádióban. 140 évvel ezelőtt 1886-ban a mai napon október 11-én Thomas Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatszámlálógépet. Hát el lehet gondolkodni, hogy te mit csináltál 19 évesen. Rádiózni akkor is lehetett, akár a végtelenbe és tovább, ez a nem kiáradt dala.

nekem. Ez volt az Így vagy tökéletes című Molnár Tamás dala Petőfi Rádióban, és amúgy Tomi nálunk mutatta meg két héttel ezelőtt vadi új trekkjét, amelyet érdemes hallgatnod, a Mi vagyunk című. Keres rá mindenképp, nagyon magyar lett, az biztos, rengeteg olyan kép jelenik meg benne, aminél a fejedhez kapsz, hogy úristen, ezek tényleg mi vagyunk. Arról nem szólva, hogy Tomi a Petőfi Rádióban is járt egy interjúra, nagyon köszi, hogy elhoztad Tomi ezt a felvételt. Kövess minket a Facebookon, facebook.com/Petőfi Rádió, ott sok-sok extra tartalmat találhatsz, akár ennek kapcsán is. Varga Zsuzsa pedig most jön, a Bánat elhagy című felvételét hallgatjuk az éjszakában, az október 11-ében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Van minden, mint a búcsúban. Változatos a Petőfi Rádió éjszakája vasárnap is, október 11-e van. Örülök, hogy velünk vagy, a mikrofonnál Kenész Kolos. A Galaxisok biztosítja mindjárt a táncot. Itt lesz Hárs Barna is, de most Benkő Krisztát hallod. Veszem a kalapon című trackje jön.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Kenész Kolossal.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harag?

Egy szuper dal, ha Collette szólt itt a Petőfi Rádióban, nem mástól, mint Burcsányi Ádámtól. Nagyon köszi, hogy velünk vagy. Folytatjuk a Maluridével. Az éjszaka esős, és egyébként ez reggelig így is lesz. Nagyjából 8 órára szűnik meg majd a csapadék, délelőtt pedig lehet számítani csapadékmentes órákra is, és napközben pedig ismételten jöhet egy kis égi áldás. Tehát esernyő holnapra, illetve mára, ma reggelre biztosan kelleni fog.

0: De jó, hogy itt vagy, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió. Az esőnek köszönhetően csökkent a pollen koncentráció a levegőben, a parlagfű világpora országosan közepes koncentrációban található meg, viszont a gombákra érzékenyek még továbbra is tüsszöghetnek kitartást mindenkinek, mert most sokféle betegség van a levegőben, szóval óvatosan.
1: Most

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, közösen átlépdeltünk az 5 órán is, elmúlt már néhány másodperccel, ez pedig Kenész Kolosna, meg a Petőfi Rádió közös műsora, és ebbe te is becsatlakozhatsz már, mint a kis körünkben. 06 30 30 33 80, ez az SMS számunk. Jó reggelt!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Na miért félnénk álmodni? Engedjük el a fantáziánkat. Bradics Bálint köszöntött a reggelben, ez a Petőfi Rádió október 11-én. Köszönöm szépen, hogy most is velünk rádiózol. A 4th Street Gödöllön tartott tegnap előtt egy nagyon szuper koncertet, hogyha ott voltál, tudod, miről beszélek. Üzenet a távolból, ez már az ő trackjük.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben.

A konyha játszotta a százszor visszajátszott pillanatot itt a Petőfi Rádióban. Hogyha nem ismerős Tobi neve, akkor mindenképp érdemes a Petőfit hallgatnod, majd három után is visszatérek a stúdióba, és ezzel a sráccal beszélgetek, aki egy nagyon tehetséges énekes.

0: magyar kedvenc most a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, ez szól most nálad, és megérkezett a felmentősereg újra, ugyanis vasárnap is itt van velünk Korcsok Laura 6 órától. Hello, jó reggel.
1: Hello, hello, sziasztok! Milyen felmentősereg? Fel kell menteni téged?
0: Hát van mi alól.
1: Milyen volt a hajnal?
0: Az utóbbi 4 óra kifejezetten szépen lassan elcsordogált, de remélem, hogy az éjszakai műszakot így együtt sikerült átvészelnünk. Az viszont biztos, hogy veled már a reggelt lehet, hát vagy átvészelni, attól függ, hogy kinek mennyire van szüksége koffeinre, vagy milyen
1: jó
0: gyorsan tud kimászni.
1: Jó hangulatban indítani, hát hogy máshogy?
0: Na, hát ez biztosan segít, akár koffein nélkül is. Kik jönnek?
1: Hát itt az éles stílusban kezdünk dr. Kis Zsófia doktornővel, ugyanis egy nagyon fontos témánk van a mai reggelen, és ez nem más, mint a túlsúly és az elhízás elleni küzdelem, hiszen ennek a világnapját ünnepeljük október 11-én a mai napon. És hát emellett van egy boldogabb világnap is, ez pedig a lánygyermekek világnapja, úgyhogy a lányokat is köszöntjük.
0: Akár nekik is szólhat a következő dal, nem?
1: 06 30 30 30 380, ide üzenhettek, én pedig majd válaszolok, amint csak tudok.
0: Én pedig megköszönöm az utóbbi órák megtisztelő figyelmét, folytatjuk délután 2-től, sziasztok!
1: Ami pedig a kezdésben jön, halott pénz, szívedből minden kell.
2: Szívedből minden kell, minden apró életjel, az összes bánat, az összes bú, az erőd leszek, ha vihardú.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
4: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Miki a György.
3: Ez a Petőfi Rádió.
6: Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. Több baleset is történt a hajnali órákban. Fegyveres támadás történt a riádi reptéren.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M6-oson, a 86-os kilométernél lévő Dunaföldvár centrum csomópontjában, a pálya Pécs felé vezető oldaláról a lehajtóágon. Ezt a lehajtóágat lezárták. Ebben az esetben tovább kell haladni Pécs felé, és a következő lehetőségnél a 98-as kilométernél lévő Dunaföldvár délcsomópontban megfordulva lehet a pályáról lehajtani. Baleset történt az M5-ösön is, Balástyai csomópont után a 147-esnél, Szeged felé a 149-es kilométernél. A sérült járműveket kerülgetve lehet csak tovább haladni, ezért nagy figyelemmel, csökkentett sebességgel közelítsék meg a baleset helyszínét. Aki bármi rend kívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, illetve törölték. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4 vesztették életüket. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett közölt azt is, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több 100 000 tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte, hogy két méreginekciót is beadtak neki Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták, de ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetés 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerintem a már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik, napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható.
4: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Új nap, új reggel, október 11-e reggel 6 óra múlt kezdődik az Éles Stílus magazin, a mikrofon mögött Korcsuk Laurát hallod, és nem sokára dr. Kis Zsófia lesz a vendégem, immunológus, diabetológus, belgyógyász. Vele beszélgetünk a kezdésben, szívedből minden kell.
3: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Október 11-e a túlsúlyosság elleni harc világnapja. Egy olyan problémáról beszélünk, ami nagyon sok embert érint, mégis gyakran úgy tekintünk rá, mintha pusztán akaraterő kérdése lenne. Pedig az elhízás ennél jóval összetettebb. Szerepet játszhat benne az életmódunk, a környezetünk, a genetikánk, a hormonális anyagcsere folyamataink, a lelki állapotunk, és hát természetesen az alvás mennyisége és minősége, és ezen kívül még számos tényező. És miközben tudjuk, hogy számos betegség kockázatát növelhet, és sokan csak akkor kezdenek foglalkozni vele, amikor már komolyabb egészségügyi problémák jelentkeznek. De mit tehetünk azért, hogy megelőzzük, és ha valaki már eljutott oda, hogy segítségre van szüksége, hogyan lehet elindulni úgy, hogy ne szégyen, hanem valódi segítség legyen a kiinduló pont? Erről beszélgetünk ma vendégemmel, dr. Kiss Zsófia belgyógyásszal, diabetológussal, immunológussal. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy eljöttél hozzám.
2: Jó reggelt!
1: Talán itt a beszélgetésünk elején tisztázzuk a fogalmakat. Mikortól számít valaki túlsúlyosnak vagy elhízottnak?
2: Hát tulajdonképpen azért ez egy picit önkényesen meghúzott határ, és mindig van bennünk egy vágy, hogy hol, hogy mihez viszonyítsunk. De ugye van ez a testtömegindex, és talán ez a legelfogadottabb történet, ugye több mindent lehetne, hogy mennyi a testzsír százalékunk, vagy a testizom, vagy az izom tömegünk, hogy ez hogy néz ki, de ugye ezekre nincsenek annyira standardizált viszonyaink, vagy mérőszámaink, úgyhogy maradjunk ennél a testtömegindexnél, ugye ez úgy jelenik meg, hogy BMI különböző ilyen riportokban, vagy visszajelzésekben, amiket látunk, és ez a testmagasságunkhoz viszonyítva a testtömegünk arányát fejezi ki, és alapvetően azt mondjuk, hogy mondjuk 20 és 25 között van egy normális testalkatú ember, úgy 25 és 30 között van egy túlsúlyos, és 30 fölött pedig már elhízásról beszélünk. És ennek még az elhízást akkor még egy súlyos elhízásra is lehet bontani, aki ilyen 35-40 fölötti BMI-nél már arról beszélhetünk, hogy valaki súlyosan elhízott.
1: És saját magunknak is ki tudjuk számolni?
2: Ez egy nagyon egyszerű osztással, művelettel elvégezhető, abszolút a testtömegünket el kell osztani, a magasságunkat méterben véve annak a négyzetével, tehát ez egy kilogram per négyzetméter arányszámban jelenik meg.
1: Itt a világnapban is azt látjuk, hogy harc. Miért ilyen nehéz? Miért nem csak annyiból áll egy lefogyás menete, hogy akkor mostantól kevesebbet eszünk, akkor elkezdünk sportolni? Miért harc? Miért ilyen nehéz?
2: Hát szerintem ez nagyon összetett, és ugye már itt a bevezetőben is hallottunk, hogy nagyon-nagyon sok stációi vannak, és hát elég fiatal vagy, úgyhogy ezt az elhízás elleni harcot még kevésbé értheted, majd ha annyi idős leszel, mint én, akkor ez már, vagy ahogy így a betegeim, vagy a páciensek jelentős része életkorában, tehát mondjuk 20 évesen az ember emel 3-at, és akkor azért könnyebb még fogynia, azért sajnos már ez később nem így, és nyilván ugye összerakódik ez a történet. Tehát van egy alapunk, egy genetikai alapunk, van egy környezeti tényezőnk, és egy az, amit mi hozunk magunkkal, azok a szokások, mind étkezési, mind sportolási szokásaink, amik vannak, ezek mind-mind összeadódnak, és ugye az is, ahogy az élelmiszereink jelenleg, illetve az étkezésünk felépítődik, ugye egyre több úgynevezett ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerünk van, a gyors éttermek, csábító világa is benne van ebben a történetben, és ez mind-mind tud oda elvezetni, hogy ebben is azért azt tudjuk mondani, hogy talán könnyebb nem elhízni, mint utána onnan lefogyni, hiszen azért a szervezetünk is szeret egyébként minden megszerzett kalóriához, minden megszerzett zsírt sejtbe raktározott energiához ragaszkodni. Úgyhogy azért ezért is harc ez a történet.
1: Nem sokára azzal folytatjuk, hogyha nem szeretnénk harcolni a kilókkal és az egészségünkkel, akkor hogyan előzhetjük meg azt, hogy ebbe a krónikus betegségbe beleessünk, vagyis a túlsúly és az elhízás kockázatát hogyan tudjuk csökkenteni, hiszen ahogy beszéltük is, sokkal könnyebb és sokkal jobb megelőzni a problémát, mint sem utólag kezelni, mert ez egy harc, ez egy nagyon nagy küzdelem, amit jobb inkább ténylegesen megelőzni. A vendégem dr. Kiss Zsófia, immunológus, belgyógyász, diabetológus itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma:
1: a túlsúly és az elhízás megelőzése, ugyanis ma van a túlsúlyosság elleni küzdelem világnapja. A vendégem pedig dr. Kiss Zsófia, immunológus, belgyógyász, diabetológus, akivel már átbeszéltük azt, hogy mit nevezünk pontosan túlsúlynak és elhízásnak, és hogy ezt a krónikus betegséget sokkal jobb megelőzni, mint sem utólag kezelni, hiszen ez egy harc, ez egy nagyon nagy küzdelem, és inkább akkor előzzük meg, ahogy csak tudjuk. Na de hogyan tudjuk ezt megelőzni? Mit tehetünk a szervezetünkért, hogy ténylegesen egészségesen és megfelelően éljünk a mindennapokban?
2: Én azt gondolom, hogy azért ez egy tudatos döntés kell, hogy legyen, és azért azt is el kell fogadjuk, szerintem, hogy a túlsúly elhízás már nem egy esztétikai kérdés. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy kinek most mi személynek gyönyörködtető, és hogy akkor azt mondjuk, hogy ez most itt nem felel meg az ideálnak, annak a szépség ideálnak, amit átlagosan így felénk közvetítődik, mondjuk. Hanem ezért tényleg, ahogy a bevezetőben is elhangzott, ennek számos egészségügyi kockázata van, és probléma megjelenik, ugye a cukorbetegség, a szívbetegség, a zsírmáj, az esetleges szívinfarktus, egy agyvérzésnek a kockázatát hordozza magával, csak magával a túlsúllyal, elhízással. Tehát, hogy azért ez már több, mint hogy arról szóljon, hogy hányas nadrágot veszünk a boltban. Úgyhogy azt gondolom, hogy alapvetően meg kellene változtatnunk, és már gyerekkorban, hiszen ugye ez a probléma már gyerekkorban is megjelenik, a hozzáállásunkat ahhoz, hogy hogyan eszünk, hogy mozgunk, nem mozgunk, tehát valószínűleg az első lépés annak az kell, hogy legyen, hogy az étkezéshez kialakított viszonyunk. Mit szoktunk mondani? Annyira szeretlek, majd megeszlek, vagy megetetem veled a mindent, az egész világot. Ugye az egész, a mi társadalmunk, ugye az étkezés, és ez egy jutalom. Úgy jön, várok valakit, akkor annak megfőzök mindent. Tehát, hogy valahogy egészségesebbé kellene tennünk az étkezéshez, és a mozgáshoz való viszonyunkat. Talán ez lehet az első lépés.
1: Lehet finom, egészséges ebéddel is várni valakit.
2: Így van, de hogy maga a mi étkezési kultúránk, ugye nem feltétlenül, tehát gondoljunk egy jó kis töltött káposztára. Ugye hát mindenketten itt most így elkezdtünk így nagyokat nyelni, amit akár reggelire is itt szerintem sokan meg tudnánk enni. És nyilván nem arról van szó, hogy ezt nem lehetne megenni, csak ennek a mértéke és a mikéntje kell, hogy a helyére kerüljön. És azért az sem mindegy, hogy valaki ezt úgy eszi meg, hogy közben mozog is, tehát valami rendszeres sportaktivitást végez, vagy pedig csak azt teszi, és nagyobb mennyiségben. Azért azt is látjuk, hogy vannak olyan típusú emberek, akiknek ilyen kis pipaszárlábaik vannak nagy pocakkal, és vannak, akik ezek a körte típusú elhízásnak nevezett, akinek így mondjuk így egy combosabb, popsisabb, de hogy mondjuk a hasa az egy laposabb történet, tehát az sem mindegy sajnos, hogy ez a zsír hová rakódik le, és elég sok ilyen in-body mérést is lehet már elérni, és lehet végezni, ahol azt lehet megnézni, hogy a mi test összetételünk, tehát ez a zsír, víz, izom, tömeg, ez hogy néz ki? És ugye azért ebben is azért azt gondolom, hogy bár nincsenek standardizáltak, de azért egy ilyen 30-40%-os testzsír százalék már sok, és ezzel csak azt akarom mondani, hogy a zsír nem feltétlenül látszik kívülről. De hogy csináljuk jól? Nagyon sok ajánlás van. A Dietetikusok Országos Egyesületének akár az ajánlása, vagy hogyha csak arra rákeresünk, hogy egészséges életmód, rákeresünk arra, hogy például a cukorbetegeknek hogy kell lenni, amire egyébként ez ilyen nagyon riasztóan hangzik, mert azt mondjuk, hogy diéta, és az mindig valami megszorítást akar, hogy valójában igazániból a cukorbetegeknek ajánlott étkezés az az egészséges életmód. Tehát, hogy van okos tányér, tehát ezeket lehet használni, hogy mennyi szénhidrátot, mennyi zsírt, mennyi fehérjét fogyasszunk egy nap, mennyi zöldség, mennyi gyümölcs kerüljön lehetőség szerint a mi elfogyasztott táplálékaink közé, és ez mind-mind segíteni tud arra, hogy adjon egy olyan nem túlzó és semmi szélsőségben nem torkolló olyan diétát, ami amire tényleg azt tudjuk mondani, hogy azért ez egy egészséges és tartható is.
1: Akkor igazából nagy részt rajtunk múlik az egészséges életmódunk, figyelnünk kell az étkezésünkre, a mozgásunkra, és minél többet mozgunk, annál több kis bűnözést engedhetünk meg magunknak, természetesen az észszerűség keretein belül. Figyelnünk kell tehát akkor a saját szervezetünket, hogy mire hogyan reagál, és amit említettél is, Zsófi, nem feltétlenül látszik a zsír rajtunk, attól függetlenül lehet zsírmájunk, ami nagyobb problémát okoz annál, mint sem, hogy nem jön ránk egy nadrág. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést még hozzá azzal, hogy például személyesen, Zsófi, te hány étkezést javasolsz egy napra, vagy egyáltalán ennek van-e relevanciája. A vendégem dr. Kis Zsófia, diabetológus, immunológus, belgyógyász itt az Életstílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Tiszta! Ezt hallottad most itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Neked minden tiszta azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene étkezned, vagy mennyit mozogj egy héten? Hogyha nem, vagy hogyha igen, akkor is tarts velünk a továbbiakban, ugyanis a hírpercek után folytatjuk a beszélgetést itt az Éles Stílus magazinban vendégemmel, dr. Kis Zsófiával, diabetológussal, belgyógyásszal, immunológussal, és erre fogunk rátérni, hogy egy nap mennyit és hányszor kellene ennünk. A folytatásban a hírek után ezt a dalt játszom majd neked.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napközben még lehet kisebb eső, zápor eső, fel lehet ajánlani közcélra a vagyonadó 5%-át. Regionális drogügyi konferenciát tartottak Egerben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ösön a Balástyai csomópont után, Szeged felé a 149-es kilométernél a sérült járműveket kerülgetve lehet csak tovább haladni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, azt szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházás felfüggesztéséről szóló döntést, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állag megóvásáról és a balesetveszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése több hónapnál is hosszabb időt vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. Az ügyben büntető feljelentést tesznek és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Nyomozás folyik Rákai Filip cég ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rátszalmáson, a Hankook központja mellett. Egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csak nem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Rákai Filip visszautasította a vádakat és közölte, semmilyen állami vagy kormányzati belső információhoz nem jutott hozzá. Üzleti döntés egy nyilvános adatok alapján hozta meg. Hozzátette, ha valóban eljárást indítanak ellene, hamis vád miatt büntető feljelentést tesz.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A magyarok támogatják azt, hogy szigorítsák a szabályokat, és ezzel fokozatosan védjék a közlekedést. közlekedőket, jelentette be a közlekedés és beruházási miniszter a pénteki kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, a válaszadók több mint 96%-a részben vagy teljesen egyetértett abban, hogy akár szabadságvesztéssel is büntethessék az illegális utcai versenyzést. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász a Kossuth Rádió krónikájának elmondta, az engedély nélküli gyorsulási versenyek szervezése lehet bűncselekmény, ugyanakkor a gyorshajtás, amennyiben nem jár személyi sérüléssel, akkor a javaslat szerint sem lenne szabadságvesztéssel büntetendő.
4: Azt, hogy önmagában az extrém gyorshajtás bűncselekmény legyen, nyilván a BTK-ban kell szabályozni, de pillanatnyilag a kúria álláspontja az, hogy akármilyen gyorsulási verseny, akármilyen gyorshajtás van, hogyha nincsen közvetlen veszélyhelyzet, és arra nincsen szándékossága az elkövetőnek, akkor ez nem bűncselekmény, hanem szabálysértés. Természetesen az extrém gyorshajtás a mai napig is büntetendő. Nyilván az igen magas pénzbírság olyan emberek, akik luxusautókkal közlekednek, nem biztos, hogy visszatart.
5: Az igazi védőfaktor az lenne, hogy olyan közösségekhez akarjon tartozni, akik tudnak erre nemet mondani, hogy szeressen ezekben a közösségekben lenni, hogy megtapasztalja, hogy másnak is van ért.
3: A kormány honlapján közzétett kérdőívet több mint 300 ezeren töltötték ki. A válaszokból kiderült, hogy a járműelkobzás 85%-os támogatást kapott, a járművezető visszaesőként követel különösen súlyos közlekedési szabályszegéseket. Emellett a visszaeső gyorshajtóknak a magasabb bírság kiszabását a válaszadók több mint 80%-a támogatta. A kormány jelenleg a részletes szabályozáson dolgozik, és néhány héten belül várhatóan bemutatják azt. Egerben tartották a 24. regionális drogügyi konferenciát. A rendezvényen szó volt egyebek mellett a közösség erejéről, a megelőzésről és a szakmai együttműködési lehetőségekről is. A fórum elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkban már az online térből is lehet kábítószert szerezni. Kohári Szilvia, aki egyben a részszenvedélybeteg segítő szolgálat vezetője, és elmondta, a gyerekek többsége, főként a jól szituáltak, gyakran ezt a módszert választják a kipróbálás.
5: Az igazi védőfaktor az lenne, hogy olyan közösségekhez akarjon tartozni, akik tudnak erre nemet mondani, hogy szeressen ezekben a közösségekben lenni, hogy megtapasztalja, hogy másnak is van értéke. Ne kelljen kicsekkolni a valóságból, nem csak az illegális szerekkel, hanem mondjuk a viselkedéses függőségeknél is. Ha belegondolunk, az online térbe való elveszés, vagy a játékban elveszés, az erről szól, hogy kicsekkolok abból a valóságból, ami engem körülvesz.
3: Debrecenben is rengeteg bosszúságot és kárt okoz a közlekedőknek, főként a kerékpárosoknak a királydinnye. A növény szúrós, kemény termése a cipőtalpát és a kerékpár gumiját is átlyukasztja. A város különösen fertőzöttnek számít, az önkormányzat ezért is rendelt el vegyszeres gyomírtó kezelést több mint 22.000 négyzetméternyi területen, főleg a kerékpárutak mellett. A feladat szinte megoldhatatlan, a városban 125 km kerékpárút van, mondta el a Kossuth Rádió krónikájának Hamecz Orsolya, a debreceni önkormányzat zöld területi osztályának vezetője.
6: Az idei évben minden eddiginél nagyobb felületen, több mint 20.000 négyzetméteren rendeltünk vegyszeres gyomírtást is. Évek óta végzünk célzott kezeléseket, főleg a keleti városrész bicikli útjai mentén, kasztállással, ahol pedig még nagyobb tömegben fordul elő, ott egész egyszerűen gyökeres talál kell távolítani. Valószínűleg, hogy a talajban elég komoly magkészlet van, úgyhogy ezt a kezelést évről évre módszeresen folytatunk el.
3: Vizes kannákkal a fejükön csak nem 2,5 kilométeres sétával állt rajthoz a Katolikus Caritas csapat az idei spármaraton tegnapi első napján. A látványos akcióval az ugandai gyermekek nehéz sorsára hívták fel a figyelmet, és adományokat gyűjtöttek egy kútfúrására egy helyi iskola udvarán. Szabados Edina, a szervezet kommunikációs vezetője a Kossuth Rádió krónikájának elmondta, hogy ezek a gyerekek tanítás után még több kilométer gyalogolnak azért, hogy vizet vigyenek a családjuknak a legközelebbi, sokszor szennyezett tóból.
7: Az ugandai emberek számára a víz az alap, Amikor a munkatársaink ellátogattak Ugandába, akkor azt látták, hogy az iskola környezetében evidens, hogy létesül víz. Tehát Ugandában minden a vízzel kezdődik. Ha a nagyobb városokba ellátogattunk, azt láttuk, hogy az iskolához épülő kút és higiéniai létesítmények nem csak azoknak a gyerekeknek az életét könnyítették meg, akik oda járnak, hanem közvetlenül kihatottak a családjaik életére is. Tehát ez az iskolaépítési projekt, ahol 176 gyermeknek épít most a Katolikus Karitas iskolát, ez azt jelenti, hogy 176 gyermek családja emelkedik fel egy picit, mert biztos vízforrás lesz számukra biztosítva.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte borult az ég, keleten esik az eső. Napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dudántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható.
2: Petőfi Rádió. Sport.
8: A mikrofonnál Bera Emese. A Debrecen a 95. percben értékesített 11-essel 1-1-es döntetlent ért el a Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bankligában. A Kisvárda szintén a hajrában egyenlített és ugyancsak 1-1-es döntetlent játszott a Vasas vendégeként. A Paks hazai pályán magabiztos játékkal 3-0-ra legyőzte az MTK-t szintén a labdarúgó NB1-ben. A Villarreal kapujában Gulácsi Péterrel 1-0-ra kikapott a Real Madridtól a Bernabeu stadionban a spanyol labdarúgó bajnokságban. A királyi gárda Vinicius Junior kiállítása miatt a 73. perctől emberhátrányban játszott. A címvédő és listavezető Barcelona 3-0-ra nyerte a vendég Hetafe ellen. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. A Total Access-et foglalkoztató Bournemouth 5-1-es vereséget szenvedett a klubvilágbajnok Chelsea otthonában. A magyar válogatott középpályás nem lépett pályára. A Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg vendégeként a német Bundesligában. A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin hazai pályán 1-0-ás győzelmet aratott az újonc Elversberg felett. A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára, majd a 92. percben cserélték le. Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A Fradi ezúttal a francia Brest vendégeként tudott győzni 33-28-ra. A Győr saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszott a címvédő francia Metz együttesével. A férfi kézilabda BL-ben is játszottak mérkőzést. A Szeged remek hajrájának köszönhetően pontot szerzett a Sporting ellen. A tiszapartiak úgy játszottak 35-35-ös döntetlent, hogy a portugál csapat 29-24-nél már 5 góllal is vezetett. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a sprintfutamot, majd a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését is megnyerte. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Engedtél.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
2: Korcsok Laura és a vendégem dr. Kis Zsófia, diabetológus, belgyógyász, immunológus, akivel a túlsúlyosság elleni küzdelem világnapján beszélgetünk. A témánk a túlsúly és az elhízás megelőzése leginkább. Nagyon sok mindent átbeszéltünk már, de talán mindközül az egyik legfontosabb, hogy jobb megelőzni a problémát, mint sem utána kezelni és harcolni ellene, hiszen nagyon sok társbetegséget hozhat magával, akár itt említhetjük a szívinfarktust vagy a cukorbetegséget. A tudatos életmóddal abszolút tehetünk ellene, mint például a mozgás, a helyes étkezés beiktatása a mindennapokba. Ott tartunk, hogy rengeteg információ felelhető az interneten. Ahogy mondtad, hogy például keressünk arra rá, hogy okos tányér vagy tudatos életmód, nagyon sok olyan információval is találkozhatunk, ami nem feltétlenül igaz. Most oszlassunk is el egyet, ami szerintem sokakat érint, vagy sokakat foglalkoztat. Mennyit együnk egy nap? Hányszor ajánlott étkeznünk?
3: Hát ez egy, azt gondolom, hogy most lenne rajtam kívül még egy másik diabetológus, vagy akár egy dietetikus, ezzel is jól el tudnánk vitatkozni. Én alapvetően azt szoktam mondani, hogy a jó diéta, vagy a jó étkezés az, ami egyébként valakinek az életébe belepasszol. Tehát, hogyha valakire rá kell erőltetni, és akkor azt mondjuk, hogy egyél ötször, és amúgy ő nem szeret ötször enni, akkor az nem fog működni. Szerintem, ha valaki háromszor eszik, az is abszolút elégséges tud lenni, hogyha az a megfelelő összetételben van összeállítva.
2: Hogyan tudjuk eldönteni a sok információ közül, hogy melyikre hallgassunk szerinted?
3: Azt gondolom, hogy tényleg nem vagyunk könnyű helyzetben, mert rettetesen sok információ szerepel, vagy áll a rendelkezésünkre. De azért olyanok, mint ahogy említettem már, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, a Magyar Diabetológiai Társaság, azért ők ugye olyan abszolút valós információkat megjelenítő és szavahihető portálok, akiknek tudunk hinni. Ugye olyan dietetikusok is megjelennek, akik akár könyvet is írnak, azok is abszolút ellenőrizhető források. Tehát, hogy én ilyenekre hivatkoznék, és nem egy divat táplálkozási tanácsokat követnék.
2: Milyen jó, hogy itt említetted ezt a divat kifejezést, hiszen rengeteg divat diéta is van. Amikor ott tartunk, hogy mondjuk szembesültünk azzal, hogy van egy kis felesleg rajtunk, vagy esetleg már ugye elhízásról van szó, akkor jön az, hogy na, akkor diéta. És akkor annyi féle áll rendelkezésünkre, és annyi félét lehet kipróbálni, de gondolom nem mindenkinek mindegyik megfelelő. Hogyan lehet ezt eldönteni, illetve mikor forduljunk már inkább orvoshoz?
3: Hát alapvetően azt gondolom, hogy azért, hogy mi diétázunk, azért nem kell orvoshoz fordulni. Ha valamit szeretnénk, vagy egy jobban összetett, egy jobb képet szeretnénk, és azt akarjuk mondani, hogy most legyen jó, akkor egy dietetikust kell megkeresni. Ugye a dietetikus az a szakember, aki kifejezetten a táplálkozással foglalkozik. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy nekünk ebben a témakörben keresni valónk van, és szeretnénk valahogy tovább lépni, akkor én egy ilyen dietetikus felkeresését ajánlom, aki kifejezetten ebben a témakörben rendelkezik elmélyült tudással, és akkor én mindig azt javaslom, hogy úgy menjünk dietetikushoz, de saját magunknak is érdemes csinálni, hogy csináljunk egy

0: diétás naplót, amiben az összes bűnünket beleírjuk. Úgyhogy ezek mind-mind ilyen összetett kérdések, és valóban tényleg azt gondolom, hogyha most mondhatom azt, hogy valaki egyen csak uborkát, de nem szereti az uborkát, persze ez most nyilván egy kisarkított történet, akkor olyan diétát kell keresni, ami uborkamentes. Van erre megoldás, de érdemes azért arra figyelni, hogy azért megjelenjen minden a palettán, amit lehet. Amikor úgy érezzük, hogy mi mindent megtettünk, tehát megvolt az életmódváltás, tényleg a diéta a helyére került, a mozgás is ott van mellette, de mégsem sikerül elindulnunk a fogyás útján, vagy nem úgy haladunk, ahogy szeretnénk, akkor nyugodtan forduljunk orvoshoz, hiszen vannak már olyan gyógyszerek, ami kifejezetten az elhízás túlsúly kezelésére szolgálnak, és egyébként jól tudnak működni, ehhez azért orvosi segítség kell, hogy eldöntsük, hogy érdemes-e, nem érdemes, ki az, aki kaphatja, ki az, aki nem kaphatja. Azt azért fontos megjegyezzem, hogy a legtöbb ilyen gyógyszer egyébként már nem csak azzal a titulossal rendelkezik, hogy túlsúlyt tud csökkenteni, hanem ezeknek a különböző komplikációknak a csökkentésében a zsírmáj, tudom, krónikus vesebetegség, akár a különböző érelmeszesedés, vagy ezekben a kardiovaszkuláris kockázatok csökkentésében is bizonyított hatásuk van. És maga a probléma a súlyát és nehézségét is jelzi egyébként, hogy már nagyon sok gyógyszer gyermekkortól, különböző életkortól, de már törzskönyvezve van szintén elhízott vagy túlsúlyos gyermekek kezelésére.
1: A beszélgetésünk alatt említetted azt is, hogy már gyermekkorban nagyon fontos, hogy helyes szokások alakuljanak ki. Ezzel folytatjuk nem sokára, ugyanis a vendégem leszel a Csukás Mese órában is. Itt a gyerekek részéről közelítjük meg az elhízás és a túlsúly témakörét. Köszönöm, hogy most itt jártál nálam, nem sokára folytatjuk.
0: Nagyon köszönöm.
1: Dr. Kis Zsófiával, diabetológussal, belgyógyásszal, immunológussal beszélgettünk ma reggel itt az Éles Stílus magazinban a túlsúlyról és az elhízásról és mindezek megelőzéséről. És hogyha érdekel, hogy a gyerekek körében ez hogyan alakul, vagy mit, vagy kit veszélyeztet leginkább, akkor tartsanunk a Csukás Meseórában is nem sokára. Itt folytatjuk. A vendégem tehát Dr. Kis Zsófia, immunológus, belgyógyász, diabetológus.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: egy szó miatt. Ezt hallottad most Lótfi Begitől és Mező Misitől itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar. És van úgy egyébként a mesékben is, népmesékben leginkább, hogy egy szó miatt kitagadják a legkisebb királylányt vagy a legkisebb királyfit, akár csak a Show című mesében, amit nem sokára hallhatsz majd itt a Csukás meseórában, ugyanis ezzel folytatjuk a legfrissebb hírek után. Mesék, zenék, mondókák, nyelvtörők, ez az, ami most rád vár. Mesés időtöltést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy,

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napközben még lehet kisebb eső, zápor eső, baleset lassítja az M5-ös forgalmát, fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó 5%-át.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M5-ösön a Balástya csomópont után Szeged felé a 149-es kilométernél, a sérült járműveket kerülget vele csak tovább haladni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor találat érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Itthon közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. Az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érni a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pászton pedig polgármestert választanak, szavazni este 7 óráig lehet. Ma tartják a Budapest maratont, 9 órakor több mint 10 000-en vágnak neki a 42 kilométeres távnak, a rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partján és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható.
0: A hírek után. És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
3: Csukásmese Rádió.
4: Én nagyon szeretem.
0: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukásmese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Csipes meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, ma összevesztem az egyik osztálytársammal. Azt akarta, hogy focizzunk, de én inkább bújócskáztam volna. Mondtam neki, hogy az sokkal jobb, de ő csak a focit erőltette.
2: A barátod csak kötötte az ebet a karóhoz.
1: Mit csinált? Milyen ebet kötött? Hova?
2: Nem szó szerint. Ez egy szólás. Azt jelenti, hogy valaki nagyon ragaszkodik a saját elképzeléséhez, és nem akar engedni. A barátodnak hiába mondtad, hogy próbáljatok ki mást is, ő kitartott a saját ötlete mellett.
1: Akkor végül is én is kötöttem az ebet a karóhoz, nem? Mert én meg csak is bújócskázni akartam.
2: Lehet. Néha mindkét fél így viselkedik egy vitában. De tudod mit? Legközelebb először focizzatok egy kicsit, aztán bújócskázzatok. Így senki sem köti majd az ebet a karóhoz.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
3: A só. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak. Szerette volna mind a három leányát férhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt. Mind a három leányára jutott, hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azon kép a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdte a legidősebbiken. Helej nekem, édes leányom, hogy szeretsz? Mint a galamba tiszta búzát, mondta a leány. Hát te, édes leányom, kérdezte a középső. Én úgy érsz, apám, mint forró nyárban a szellőt. No, most téged kérdezlek, fordult a legkisebbikhez. Mondjad, hogy szeretsz? Úgy, édesapám, hogy az emberek a sót, felelte a kicsi király kisasszony. Mit beszélsz, te haszontalan lélek? Förmett rá a király. Kit akarodj az udvaromból, de még az országomból is? Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így, meg úgy szeretik a sót. Nem volt kegyelem. Világgá kellett, hogy menjen a kicsi király kisasszony. Elindult keserves sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan nem is tudott kivergődni. Szállást vert egy odvasfában, s kikiárt az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy élt egész egymagában. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, és ezt megpillantotta a király kisasszonyt a málna bokrok között. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ilyetten beszaladt a faodvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Ki van itt? A király kisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfa levél, s egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Embere vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menjen a pokol fenekére. A király kisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon, embere vagy ördög, mert mindjárt belövök. De már erre megijedt szörnyen a király kisasszony, s kibújt a fa odvából, nagy szipogva szepegve. Rongyos piszkos volt a ruhája, szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki, s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága aranyos gyémántos ruhába, és két hetet sem várt, de még egyet sem. Azt gondolom, még egy napot sem, de talán még egy órát sem. Megesküdtek, és csaptak akkora lakodalmat, hogy nap. Elmúlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. Azt mondta egyszer a király, no, feleség, Én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. Lelkem uram, mondja a királyné, én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem, mint az emberek a sót. Jól van, mondta a király. Majd csinálok én valamit. Tudom, visszafordul az édesapád szíve. Hogy, mint fordítja vissza? Arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött a király 6 lovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotájának legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal 2 személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket. De hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle 1 kanállal, 2-vel, de le is tette mindjárt a kanalat. Nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg király, ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóba földben majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mák sem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott, olyan cudar, sótalan, ízetlen volt, mind a sok drága pecsenye. De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király. Hallod, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül sütfőz? Sóval sütfőz, ez máskor mindig, felséges bátyám uram, de én azt hallottam, hogy bátyám uram nem szereti a sót. Megparancsoltam át, hogy a fejét vétetem, ha egy mágszem sót is tesz az ételekbe. Öcsém, azt ugyan rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én bizony éppen kigyelmed leányától, felséges bátyám uram, mondta a fiatal király. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebb leánya. Hé, Istenem, örült az öreg király, mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta országvilág kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Meserádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok gyerekek, Babosfehér Nóra vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves kis mesét. Göbölyös Attila, pillangók a pipacsmezőn. A nyár legmelegebb napján, amikor a nap úgy szórta sugarait, mintha aranypelyheket szitálna a világra, egy aprócska kislány, Liza, mezitláb szaladt végig a falu melletti ösvényen. Ruhácskája pirosan villogott a napfényben, haja fonatként lebegett mögötte, akár egy kósza szalagréti fűszva ága szélcsendben. Mama, csak egy kicsit elmegyek a pipacsoshoz, kiáltotta vissza a házból kiszűrődő ritka árnyékok felé. A pipacsmező, ahogy a falubeliek nevezték, egy domb mögött terült el, ahol a vadvirágok úgy emelkedtek a földből, mintha a napfény festette volna őket oda minden hajnalban. Liza imádta ezt a helyet. Ezer árnyalatban pompázott itt a világ. A vörös pipacsok zsongó kavalkádja, a sárgáló szarkalábak és a szivárvány minden színében táncoló pillangók birodalma. Mikor kiért a domb tetejére, és elé tárult a mező lélegzetelállító látványa, szíve nagyot dobbant. Aznap valami más volt a levegőben. Éneklő szellők cikáztak a fűszálak között, és különös fény derengett a távoli virágkupac felett. Liza közelebb lépett, és akkor meglátta. Egy pillangó, de nem akármilyen. Szárnyai áttetszőn izzottak, akárcsak a naplemente és a hajnal együtt. Testét finom aranypor fette, s mikor megmozdult, mintha apró csillagokat hintett volna szerte. Ott ült egy vadrózsa szirmán, kecsesen, mintha érte rakott volna fészket a virág. Szervusz! Mondta Liza, ahogy letértelt elé. A pillangó könnyedén felemelkedett és táncolva körbe repülte a kislányt. Aztán halk, csengettyűre emlékeztető hangon szólt. Üdvözöllek, Liza! A nevem Luliami. Már régóta vártam rád. Liza ámulva tartotta tenyerét, amelyre Luliami óvatosan leszállt, mintha mindig is oda tartozott volna. Te beszélsz? Csak azok hallják a hangom, akik nyitott szívvel fordulnak a mező csodái felé, felelte a pillangó, majd huncutul körberepült egy pipacsot. És te ilyen vagy? Ettől a naptól kezdve Liza és Luliami elválaszthatatlan barátokká váltak. Minden reggel találkoztak, és miközben a világ többi része forrón sóhajtozott a hőségben, ők mesés kalandokra indultak a virágok birodalmában. A pillangók nyelvén tanultak, követték a szél vitte tündércsíkokat, sőt, még egy alvó hangyabált is meglestek, ahol a hangyák álmukban doboltak gallyakból faragott kis dobokon. Egy délután, amikor már a lemenő nap aranyba öltöztette a pipacsok tengerét, Luliami komor lett. Hamarosan el kell mennem, szólt halkan. De miért? Kérdezte Liza, és érezte, hogy a szíve szorul össze. A nyár véget ér, és én csak akkor élhetem meg ezt a világot, amikor a nap legmagasabban jár. A többi időt egy másik világban töltöm, ahol az álompillangók élnek. Liza szeme könnybe lábadt. Akkor ez volt az utolsó napunk. Luliami puha csápjaival megcsimította a kislány arcát. Nem, minden nyáron visszatérek, s ha mindig nyitva tartod a szíved, megtalálod a hangomat. És ne feledd, a varázs örökre megmarad azokban, akik hisznek benne. Azután finoman megperdült, szárnyai aranyló spirált szőttek a levegőbe, és tovasuhant a nap utolsó fényében. Liza még sokáig üldögélt ott, s miközben az est csendje puha takaróként ereszkedett köré, úgy érezte, mintha az egész mező szíve együtt dobogna vele, És minden nyáron, amikor a pipacsok újra kivirágoztak, ő mezítláb szaladt a domb felé. Hát ha megint meglátja Luliamét, a csillagporthozó pillangót, aki egy nyárra a barátja lett.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe meséjét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomósok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
3: Majd ettől megundorodik.
4: Jaj, te finom!
2: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
4: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
2: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes, meg egy mézes palacsinta között.
4: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
2: Ham egy túrós.
4: Lenge, mint a tavaszi szellő.
2: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki sem tud kifogni Kriszti király kisasszony áldás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta, kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
5: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
2: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájós lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
4: Ó, megmentöm!
2: Sóhajtotta.
4: Ide azt a soványító palacsintát!
5: Egy pillanat,
2: mondta a nagy darab ember. Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csigaszerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
5: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
2: A palacsintát felerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
5: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
4: De hogyan?
2: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
5: Mász föl érte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
2: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
4: Én innen többé le nem megyek,
2: mondta neki keseredetten.
4: Húzzatok föl még egy palacsintát!
5: Azt már nem, mondta odalent magabiztosan a kitalálnok. De ha lejössz,
2: Ide nézz, mit kapsz. Lekváros!
4: Hú!
2: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr az ágak, sicsuty a levelek, és lent ham a lekváros.
5: Megy ez, kérem,
2: vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
5: Rajta, Kriszti király kisasszony!
2: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
4: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
2: Ordította.
4: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő, vágjatok 25-öt a háta végére. Még hogy soványító palacsinta.
2: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
5: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt.
2: Tette hozzá, és fágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakaza, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl és kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
5: Mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Alul kerék, körben ablak, elől két szék, hátul egy pad. Gurul pedig nem golyó. Úgy hívják, hogy? Autó.
0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
6: Fecske László meséjének címe a náthás iskola csengő. Csörrenő Ernőnek, a Pongrácz Bertalan nevű általános iskola csengőjének sajnos rosszul indult az élete. Mindenről az a két bal kezes karbantartó hebehúrgya Pál tehetett, ugyanis rossz helyre fúrta fel őkelmét. Hogy hová? Hát a főbejárat fölé, ahol akkora húzatot kapott szegény, hogy állandóan tüsszögött, és emiatt nem is tudott rendesen be- és kicsöngetni az órákról. Egyszer kíváncsiságból kiszámolta, hogy hányszor nyílik alatta az ajtó. 600 gyerek jár az iskolába, és ott vannak még a tanítók, a takarítónők és a karbantartó. Nem beszélve az intézménybe látogató szülőkről, ez naponta több mint 1300 ajtónyitást jelent, számolgatta magában Csörrenő Ernő. Az iskola csengő a hétvégéket és a szünidőket szerette a legjobban, mert akkor nem nyitotta ki senki a bejárati ajtót. A felszerelése után már egy héttel megfázással küszködött, és olyan recsegő hangja lett, hogy a gyerekek és a tanítók is befogták a fülüket, amikor az felharsant. Hát még amikor beköszöntött a december, és magával hozta a hideg levegőt, az egyik takarítónéni úgy megsajnálta a szegényt, hogy egy sálat tekert köré, ami nagyon jól esett Ernőnek, meg is köszönte szépen, de a hangja ettől még nem javult meg. Hiába könyörgött heteken, hónapokon át hebehúrgya Pálnak, hogy fúrja már őt át egy másik helyre, a karbantartó mindig csak annyit mondott, sajnálom, most nem érek rá, egyéb dolgom is van. Csörrenő Ernő hangja tavasz környékén kezdett javulni. Az idő jobbra fordult, megérkezett a felmelegedés, és az iskola csengő is picit jobban érezte magát. lekerült róla a sál, és szárnyalt a boldogságtól. Jó mélyeket csengetett, és az embereknek már be sem kellett fogni a fülüket. Nyáron pedig Ernő kipihenhette az egész éves fáradalmait. Néha a napfény is megcirógatta, miközben aludt. Úgy érezte, hogy ez a pillanat örökké fog tartani. Ám a nyár végéhez közeledett, és egy keresztes pók, aki éppen Ernő mellett ereszkedett lefelé, hát intette az iskola csengőt. Lassan megint kezdődik az iskola, jönnek a gyerekek, és jön az ősz, a szél, a hideg. A csörrenő Ernőnek se kellett több e szavak hallatán úgy összerezzent, hogy még meg is csendült ilyettében. Hebehúrgya Pál épp az aulában sétált el egy létrával a vállán, amikor meghallotta Ernő hangját. Felnézett rá, és mosolyra húzta a száját. Na jól van, motyogta. Most éppen ráérek. Odébb fúrlak egy kevésbé húzatos helyre. Az iskolacsengő úgy megörült a karbantartó szavainak, hogy össze-vissza csilingelt a boldogságban. Hebehúrgya Pál óvatos mozdulatokkal csavarta ki őt a falból, és az első emelet egyik festményekkel teli falára helyezte át, ahol nagyszerű kilátás nyílt az aulára, de egy ablakon keresztül még az utcára is. Így aztán csörrenő Ernő az iskola órák alatt gyönyörködhetett a természetben, a nyüzsgő városban, a hóesésben, az esőben, a nap felkeltében, és a madarak kergetőzésében is. Nyitogathatták már az ajtót, akár 2000-szer is. Az iskola csengő egy kellemesebb helyen, s immár egészségesen végezte mindennapi munkáját.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
7: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával, és itt maradt velem az Éles Stílus magazinból a vendégem, dr. Kis Zsófia, belgyógyász, diabetológus, immunológus. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm én is.
0: Azért maradtál itt velem, hiszen az elhízásról, a túlsúlyról beszélgetünk a világnap kapcsán, és ez a gyerekeket sem kerüli el, sőt, nagyon nagy mértékben érinti. Most pedig egy picit erről beszélgetünk, hogy a gyerekek körében hogyan tudunk az ellen tenni, vagy mit tudunk tenni a gyerekek szokásainak kialakításánál, hogy ezt elkerülhessük, ezt a krónikus betegséget.
2: Én azt látom, hallom a kollégáktól is, ugye én felnőttekkel foglalkozom, de a gyermek diabetológiai ellátásban, gyermek endokrinológiai ellátásban dolgozó kollégáktól is azt látom, illetve hát ugye a saját tapasztalásom is az, mondjuk gyermekkorból elhízottan, vagy cukorbetegen felnőtt gondozásban megérkezőknél is, hogy nagyon fontos a környezeti minta. Tehát, hogy itt ezek a gyermekek nagyon gyakran olyan családokból jönnek, ahol a szülők is el vannak hízva, vagy túlsúlyosak, és mindaz az életmódi minta, mind az étkezés, mind a sportolás nincs a helyén. És ugye ők ebben nőnek bele, ezt a mintát tanulják meg, és hozzák át felnőtt korukba, és ezért aztán ugye ő már gyermekkorban, hát egyre több tényleg, egyre több és egyre fiatalabb gyereket látunk, túlsúlyos, akár súlyosan elhízottat is.
0: Az, hogyha ők gyermekkorukban már túlsúlyosak vagy elhízottak, az milyen arányban befolyásolja azt, hogy felnőtt korukban akár ezek a kísérő betegségek megjelenhetnek?
2: Sokkal előbb fog megjelenni egy kísérő betegség, hiszen ugye ezek nem életkorhoz kötötten jelennek meg, hanem időtartamhoz kötötten jelennek meg. Tehát, hogy ez nem attól függ, hogy hát ez 50 év alatt nem jelenik meg, hanem ha ő már fiatalkorban, akkor sokkal hamarabb fog minden megjelenni, vagy sokkal nagyobb esély van arra, hogy ez manifesztálódjon.
0: Hogyan ismerheti fel egy szülő, hogy mondjuk probléma van, és nem mondjuk egy kicsit vaskosabb, vagy erősebb csontozatú, izmozatú az ő gyerkőce?
2: Szerintem a magyar védőnői hálózat nagyon jó. Tehát, hogy tényleg az egy világhírű történet. És ugye nem véletlenül kell a gyerekeket rendszeresen elvinni ugye a védőnőhöz is. Egyrészt ő is fog tudni szólni, a gyermekorvos is tud szólni, meg hát azért látja mondjuk a környezetében a többi gyereken is. Végignéz magán, végignéz a gyermekén, végignéz az ő kortársain, és akkor azért lehet látni, hogy itt nem arról van szó, hogy kicsit erősebb a csontja valóban, hanem azt is lehet látni, hogy mondjuk mennyit eszik a másik gyerek, mennyit mozog, és hogy az ő gyermeke mennyit és mit. Tehát, hogy nem is feltétlenül mindig csak a mennyiségen, hanem a minőségen abszolút ott van a hangsúly, hogy mit, mikor és hogyan eszik az a gyermek. És ez tényleg azért nehéz, mert hogy szerintem szülőként ez egy örökérvényű nehézség, hogy a mi döntéseink hogyan fogják a gyermekem jövőjét érinteni, és ez abszolút érinti a gyermekem jövőjét, tehát hogy ez rajtam múlik. Ugye az is, hogy most-e fogad, vagy nem most fogad, és hogy hogyan eszik, vagy hogy nem eszik a gyerekem, ez is a gyermekemnek a jövőjét. Sportol-e, vagy nem sportol? Nem kell ilyen sportolónak lennie mindenkinek, sőt, tehát hogy nem, ez nem erről szól, mindannyian tudjuk, hanem a rendszerességről, és azt gondolom, hogy az a gyermek, aki úgy nő föl, hogy a sport, a mozgás az élete része, hogy azt tanulja meg, hogy a saláta az nem egy szükséges rossz, hogy nem feltétlenül a gyors éttermi étkezés a gasztronómia csúcsa, akkor ő tényleg ezt fogja egy irányadónak tekinteni, és ő mindenféle megalkuvás érzet nélkül fog tudni úgy élni, és úgy lenni felnőtt, aki ezt fogja tudni továbbvinni.
0: Nem beszélve arról, hogy itt említetted a környezetét a gyerekeknek, és ebben a korban még azért előszeretettel ott van a kiközösítés, a bántás, főleg, hogyha valaki egy kicsit ducibb. Úgyhogy itt a lelki vonulata sem egyszerű, amit utána akár traumaként később is magával visz. Ezzel folytatjuk nem sokára, a vendégem dr. Kis Zsófia, diabetológus, belgyógyász, immunológus, itt a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem dr. Kis Zsófia, diabetológus, belgyógyász, immunológus, akivel a túlsúlyról és az elhízásról beszélgetünk a mai napon. Az Éles Stílus magazinban a felnőtteket érintettük, és most itt a Csukás Meseórában muszáj a gyerekeket is gorcső alá vennünk, hiszen sajnos ez már gyermekkorban kialakulhat, ez a krónikus betegség, és az előbbiekben arról beszélgettünk, hogy nagyon fontos a minta, a családi minta, hogy a szülőktől mit tanulnak el a gyerekek, akár az életmódról, a sportos életmódról, az étkezésről. A közös szokások kialakítása nagyon fontos. Ott tartottunk, hogy előfordul, hogy egy-egy gyerkőt duccibba kelleténél, akár már elhízásról, túlsúlyról beszélhetünk, ekkor a lelki vonulata sem könnyű, hiszen gyermekkorban a gyerekek túl őszinték. Jön a kiközösítés, a csúfolódás, hogyan lehet ezzel megbirkózni?
1: Abszolút, hát ez nyilván ez egy nagyon összetett folyamat, tehát szerintem a gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni a maguk viszonylatában, vagy akkor mondjuk azt, hogy nagyon őszinték, most mindegy, hogy minek nevezzük ezt a történetet, de hogy tényleg én is azt gondolom, hogy ez is egy oldala, aspektusa ennek az elhízás, túlsúly témakörnek, amit szintén szülőként kell kezelnünk,

0: egyrészt valószínűleg magunkba kell egy kicsit nézni, hogy miért jutottunk el ide. Persze legyen egy gyereknek laborja, tehát hogy hiszen vannak azért olyan helyzetek, ami ezt okozhatja, hogy valaki elhízott legyen, anélkül, hogy ő rosszul lenne, hogy nem mozogna, de természetesen ennek van egyéb más egészségügyi oka is, vagy lehet egyéb más oka is, leggyakrabban nem az van, de legyen kizárva, tehát legyen egy labor történjen. A szülő amúgy is tudja, hogy az ő gyermeke mit eszik, hogy eszik, vagy látja, vagy ezt fel tudja mérni, és ha azt látja, hogy a laborban nem volt semmi, hát bizony ez a gyermek nem eszik úgy, ahogy kellene, akkor én azt gondolom, hogy a személyes vezetésen, tehát hogy ne azt lássa, hogy a szülők azok azt tesznek, amit úgy és akkor, ahogy akarnak, és a gyermekre megpróbáljuk ráerőltetni, hanem ez legyen egy közös változás, vagy egy közös vállalás. Tehát csináljuk együtt, nyilván neked is könnyebb lesz ezeket a változásokat meghozni.
1: De úgy gondolom, hogy ez a sportnál is így van, hogyha addig nem voltak annyira a sportos család, meg a sportos szülők, akkor így a gyerek kedvéért.
0: De nem mondjuk azt, hogy az életmódváltás legyen közös. Tehát, hogy a diéta nagyon sokat számít a fogyásban, tehát, hogy akár 60%-át is a fogyásnak a diéta, megfelelő diéta tudja biztosítani. De az nagyon-nagyon fontos a mozgásban, hogy a mozgás inzulin nélkül tudja a vércukrot stabilizálni, javítani, az inzulin érzékenységet csökkenteni, tehát ezt az inzulin rezisztenciát csökkenteni, és ezért is egy bázisa a kezelésnek, vagy az életmódváltásnak a sport, mert nem csak arról szól a történet, hogy mozogjunk, legyünk kint jó levegőn, és tényleg fontos, mert a sport ugye az izom, megfelelő izomzat felépítése, a vázizmok a csontoknak, megfelelő fejlődése, egészsége szempontjából a sport elengedhetetlen, tehát hogy abszolút legyen ott, de hogy egyéb más hozzáadott hatása is van. De nagyon jól mondod, az étkezés és a mozgás együtt legyen. És csináljuk együtt. Nyilván a gyereknek is sokkal könnyebb, hogyha ott vannak a szülei, az ő támogató közege van, tehát hogy nem azt érzi, hogy én most akkor itt picit túlsúlyosabbként bekerülök egy zerge csapatba, és akkor engem most biztos ki fognak nevetni, hanem el lehet indulni nyilván a szülőkkel is, egy támogató közösségben, és akkor ő azt érzi, hogy akkor ez most jó, együtt mozgunk, és az együttlét öröme tényleg ott van ebben.
1: Meg hát az együtt töltött idő, emlékek,
0: így.
1: Családi programok.
0: Abszolút.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Dr. Kis Zsófia diabetológus, belgyógyász, immunológus volt ma reggel a vendégem, akivel a túlsúlyról és az elhízásról beszélgettünk a felnőttek és a gyerekek körében is egyaránt, hiszen már gyermekkorban meg kell előznünk, hogy ez a krónikus betegség kialakuljon, hiszen később rengeteg társbetegséget okozhat, vagy hamarabb előidézhet. Úgyhogy ha tehetjük, akkor a családunkkal közösen az életmódunkra is figyeljünk, sportoljunk eleget, érezzük jól magunkat a bőrünkben, és tényleg közösen minden egyszerűbb. Hogyha esetleg lemaradtál a beszélgetésről, vagy újra meghallgatnád, akkor hamarosan megteheted ezt a Spotify és SoundCloud oldalunkon.
2: Ez a legújabb magyar

0: Ezt hallottad most a Balkán VIP-t, itt a Petőfi Rádióban minden magyar. És hogyha te is október 13-án este 6 órakor szabad tudsz lenni, illetve az Etele Pláza környékén mozogsz, akkor mindenféleképpen játsz velem a következő órában. Animációs film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros mozi jegyet, úgyhogy tarts velem a továbbiakban is, a legfrissebb hírek következnek. Utána pedig Sopron felé vesszük az irányt.
1: Sopron felé!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
5: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Mikia György. Ez a Petőfi Rádió.
1: Felszakadozik a felhőzet, napközben megerősödik a szél. Baleset lassítja az M5-ös forgalmát. Fegyveres támadás volt a Riádi reptéren.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Baleset történt az M5-ösön a Balázsa csomópont után Szeged felé a 149-es kilométernél. A sérült járműveket kerülgetve lehet csak tovább haladni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380 as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Fegyveres támadás történt a Riádi nemzetközi repülőtéren, 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. Több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták, egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetésért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Csak nem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárca 6 feljelentést tett. Tanás Zoltán miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. A hatóságoktól azt várják, hogy tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pászton pedig polgármestert választanak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megerősödik helyenként, és meg is élénkül. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt, jó reggelt! Jó hírrel érkeztem, ugyanis folytatódik a nyeremény hétvégénk. Most is nyerhetsz nálam ettől az órától kezdve páros premier előtti mozi egyet az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére. Tarts velem! A kezdésben Sopron felé vesszük az irányt.
2: Itt egy újabb óra.

Gergő gyönyörű dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Nem tudom, hogy játszottál-e már velünk valaha itt a Petőfin, de hogyha még nem, akkor jól figyelj, hiszen mondom a játékszabályokat, hiszen folytatódik a nyeremény hétvégénk. Páros premier előtti mozi jegyet nyerhetsz az Elfelejtett sziget animációs film vetítésére. Ehhez nincsen más dolgod, mint hogy fülej nagyon-nagyon alaposan, és hogyha meghallod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor leggyorsabbként SMS-ben küld el nekem az óra zenéjének címét és előadóját a 0630303380-as számra, és hogyha a leggyorsabb te voltál, akkor már csörgetlek is majd telefonon, hogy személyesen beszéljünk a részletekről. Most viszont egy csoda dal következik szó szerint. Csoda, ez szólít.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

Joker a pakliban, ezt hallottad most Morianesztől itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar, és az is benne van a pakliban, hogy így ősz elején már bizonyos beszélgetésekben felmerülhet a kérdés, hogy mikor is van az óraátállítás. Erre a gyors válasz, hogy október 25-én, úgyhogy még szerintem ráérünk egy picit ezen agyalni, ezen gondolkodni. Ott hajnali 3-ról hajnali 2 órára kell majd visszaállítani az órát, vagyis 1 órával többet alhatunk, ami szerintem jó hír, így visszatérünk a téli időszámításunkra. Ez van, akinek meg sem kottyan, van, akinek viszont felborítja a ritmusát, az úgynevezett cirkadián ritmusát, de nem tehetünk ellene semmit, ugyanis elszáll az idő. Ezzel folytatjuk itt a Petőfin.

0: Lab, a Diazben dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Izgalmas ponthoz érkeztünk, ugyanis a mai nap első nyertesét tárcsázom.
1: Hello?
0: Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Jó reggelt, kihez van szerencsém?
1: Szia Laura, én Fanni vagyok.
0: Szia Fanni, milyen programod van így kora reggel?
1: Hát igazából vasárnap lévén elkezdtem a főzést, hogy időben készen legyen, úgyhogy lesz egy kis leves, aztán igazából egy jó kis csirke, egy ilyen mézes mustáros csirkét készítek, és hát benneteket hallgatlak közben, nem kérdés, így jobban indul a reggel.
0: És kik a szerencsések, akiknek ezt a finom ebédet készíted?
1: Hát a kedves családom, legfőképp a párom, aki szerintem nem sokára meg is kóstolja. Aztán talán majd jön át a család, őket látjuk vendégül, úgyhogy még valami desszertet ki kell találnom, de megoldjuk.
0: Na hát akkor lehet egy örömhíred nem sokára a kedves párodnak és a családodnak, hogyha elmondod nekem, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója.
1: Ó, hát hogyne? Ez Fluor Mizu. Mindenki tudja. Szerintem nincs olyan ember fiataloktól az idősekig. Mindenki ismeri.
0: Hát ez egy örökzöld sláger, az biztos. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok, eldicsekedhetsz, hogy már kora reggel nyertél nálunk. A nyereményed egy páros jegy, az Elfelejtett Sziget animációs film premier előtti vetítésére. Gratulálok hozzá.
1: Óriásiak vagytok, nagyon szépen köszönöm, és továbbra is ideket fogunk hallgatni, nagyon köszönjük.
0: Akkor a folytatásban küldök neked egy dalt a Soulwave-től, a Szélcsend fog szólni.
1: Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek.
0: Köszönöm, hogy játszottál.
1: Én köszönöm, sziasztok!
0: Fanni volt a mai nap első nyertese, de te is lehetsz a következő és az azutáni, ugyanis van még két páros premier előtti mozi jegyem, az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére. Most pedig, ahogy ígértem, a Soulwave-től szól a Szélcsend. Itt a Petőfin.

0: Az én országom. Ezt hallottad most itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Játsz velem a következő órában is, ugyanis van még két páros premier előtti mozijegyem az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére. A legfrissebb hírek után indítjuk a játékot, de előtte ezt a dalt játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Felszakadozik a felhőzet és megerősödik a szél. Fegyveres támadás volt a riádi reptéren, újabb iskolai támadás Lengyelországban.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Árokba hajtott egy kocsi a 61-es úton Pincehely és Tolna-Némedi között, a 41-es kilométernél a forgalom, a helyszínelés és a műszaki mentés idején félpályán halad. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 308 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van, több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Már az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelezték a támadás elkövetésért, nem jelentkeztek. Az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat azért, mert Riad a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizzsiát ért légitámadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt tegnap egy lengyel iskolában, ez egy héten belül a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. A héten történt 2 korábbi iskolai késelés után a rendőrség országszerte csak nem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 ember vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok, lehet késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Folytatjuk is a nyereményjátékunkat. Október 11-e vasárnap 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nem sokára mondom a játékszabályokat, egy a biztos, hogy van még 2 páros premier előtti mozijegyünk, amit kiosztunk majd neked. A kezdésben feljött a nap.
1: Itt egy újabb óra,

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Relax szerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Meddig maradunk még? Ezt a dalt hallottad most itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Erre pedig az egyszerű válasz az, hogy addig maradj még itt velem a Petőfin, ameddig nem nyersz nálunk a nyereményjátékon, ugyanis páros premier előtti mozi jegyet lehet nyerni az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére. Ha szabályok egyszerűek, küld el nekem leggyorsabbként a 06303030380-as számra a felhívás utáni dal címét és előadóját. És hogyha te voltál a leggyorsabb, akkor már is csörgetlek telefonon, hogy személyesen gratuláljak, és megbeszéljük a részleteket. Ennyi a teendőd. Bármikor felcsendülhet az a dal, úgyhogy jól figyelj. Most azonban a folytatásban nem elég. Ez szól a Heaven Street 7-től, itt a Petőfin.

0: tényleg nem sok galamb van, de akkor abba főzünk a húsit.
1: Igen.
0: Csak a telibe,
1: persze.
0: Nem csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ideje nem

0: Játsszuk a magyar zenét. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Soha nem veszi fel a telefont, és mindig lenyúlja legjobb ruhámat. Én meg napokig keresem a fák között az ősz.

Magányos éjszakákon, konyhákban ülve néha szomorú, és más helyekről álmodik, és csak

leszáll. Filó legújabb dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar, és ez a dal valakinek páros premier előtti mozi jegyeket fog érni, ugyanis ez volt az óra zenéje. Nem sokára megkeresem a nyertest, és tárcsázom majd, és hívom, és személyesen gratulálok majd neki. Előtte azonban egy kicsit beszélgessünk Filóról, és ezekről a dalairól, ugyanis hiába faggatja őt bárki, azzal kapcsolatban, hogy hogyan születnek a dalai, mi inspirálja őt, ő nem szeret erről beszélni, hiszen ő meg szeretné a hallgatóságának hagyni azt a lehetőséget, hogy ők, vagyis mi eldönthessük, hogy nekünk miről szól az ő dala. Viszont a most következő előadónk, Paulina, egy megfontoltabb zenei útra lépett, vagyis saját bevallása szerint, és édes savanyúnak nevezte a most következő dalát. Ezt mind a Kulturfitnessben beszélgette Szani Rolanddal, amit megtalálsz Spotify-on, hogyha újra hallgatnád ezt a beszélgetést. Most viszont én játszom neked ezt a dalt, Ragada, ez szól Paulinától, itt a Petőfi.

0: gyerekek a Balatonparton.
1: Maradjatok gyerekek, ezt hallottad most itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar, és szerintem ahhoz, hogy egy animációs filmet megnézzünk, mindenki elég gyerek maradt, úgyhogy hívjuk is a mai nap második nyertesét.
2: Halló,
3: Pék.
1: Ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Ki van a vonal túloldalán?
3: Szia Laura, Bálint vagyok.
1: Szia Bálint! Képzeld, játszottál nálam, vagyis hát ezt pontosan tudod, de azt képzeld, hogy te voltál a leggyorsabb ebben az órában. Na, mi volt az óra zenének címe és előadója?
3: Ó, Filó Szalmaszál.
1: Még egyszer, kicsit recsegett.
3: Filó Szalmaszál.
1: Igen, pontosan, nagyon jó. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
3: Petőfi Rádió Minden Magyar.
1: Gratulálok, a nyereményed egy páros premier előtti mozi jegy az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére. Szereted az animációs filmeket?
3: Igen, imádom, az unokahúgommal nagyon sokat nézünk.
1: Akkor ez pont jó kis közös program lesz. Gratulálok hozzá nektek, játsz majd velem legközelebb is, és akkor október 13-ára nektek nagyon jó mozizást.
3: Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó, nagyon örülök neki.
1: Maradj még vonalban, egyeztetjük a részleteket, és küldöm neked a következő dalt.
3: Köszönöm.
1: Ami nem más, mint a belgától a kukanap, ez szól most neked, és hát mindenkinek, aki szereti, itt a Petőfin.

0: Semmi extra, ezt hallottad most a Fish-től itt a Petőfi Rádióban, minden magyar, azonban a semmi extra az nem vonatkozik a következő óránkra, hiszen extrán jó dalokkal jelentkezem akkor is, illetve folytatjuk a nyereményjátékot is. Van még egy páros premier előtti mozi jegyem az Elfelejtett sziget című animációs film vetítésére, úgyhogy mindenképpen játsz velem, a legfrissebb hírek után a Honey Beast is játszik velünk. Így játszom, ezt szól majd.
1: Te valahogy más vagy, miért fordulok után, pedig jobb dolgom is akad elérted, én is elhittem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy,

0: ezért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Mikia György. Ez a Petőfi Rádió.
1: Felszakadozik a felhőzet és megerősödik a szél. Fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó 5%-át. Emelik a környezetvédelmi bírságok összegét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Árokba ajtott egy kocsi a 61-es úton Pincehely és Tolna-Nébedi között. A 41-es kilométernél a forgalom a helyszínelés és a műszaki mentés idején félpályán halad. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. A javaslatról még tart a társadalmi egyeztetés. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi bírságokon. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a vízügyesek a Duna medréből 2 hónap alatt. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett csaknem 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Az összegyűjtött hulladékot szétválogatták és elszállították, a folyó megtisztítását később folytatják. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak, több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Elsőként a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzból írásbeliket tartják meg. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16 és 20-a között lesznek. Elkezdődött a Budapest maraton, 9 órakor több mint 10 ezeren vágtak neki a 42 kilométeres távnak a Pázmány Péter sétányról. Az útvonala a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos száraz idő.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Még most lecsaphatsz a páros premier előtti mozi jegyekre az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére, hiszen a nyereményjátékunk folytatódik ebben az órában is. A mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod, a kezdésben pedig a Honey Bees dalát,

0: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Radics Gigi dalát hallottad, az Úgy fáj szólt most itt a Petőfi Rádióban minden magyar. És hogyha neked is úgy fáj, hogy próbálkoztál, de egyelőre nem sikerült még nyerni nálunk a Petőfin a nyereményjátékban, akkor most jött el a te pillanatod, ugyanis ebben az órában is még van egy páros premier előtti mozi jegyem, az Elfelejtett sziget című animációs film vetítésére, amit nagyon szívesen odaadnék neked. Ehhez nem kell más tenned, mint hogy a 06303030380-as számra küld el nekem elsőként az óra zenéjének címét és előadóját, amit a felhívás után fogsz hallani. Ennyi a dolgod, innek, hogyha te voltál a leggyorsabb, akkor ezer örömmel hívlak, és személyesen gratulálok a nyereményedhez. A folytatásban te

Sikerszólt! Sikerszólt a kultúrkörtől itt a Petőfi Rádióban minden magyar, a folytatásban pedig egy újabb sikeres dal következik, ami Nagy Bogi és a BSV közös zenéje, de még mielőtt erre a dalra térnénk rá, beszéltünk már ma délelőtt Filóról, az albumáról, az új dalairól, és ezen az új albumon helyet kapott egy Nagy Bogival közös szerzemény is, a Nem búcsúzom. Ez alatt a dal alatt rengeteg komment érkezett már, többek között olyan, hogy nem vagyok egy magyar zenefan, de Nagy Bogi és Filó zenei valahogy másak. Illetve tetszik, nem sablonos, kellemes hallgatni, kevés magyar szám és előadó tetszik ennyire, ez szuper lett. Úgyhogy érdemes ezt az új dalt is meghallgatnod, illetve a videóklip is tarol, az is nagyon jól sikerült. Most azonban akkor térjünk vissza. Always Be Mine. Ez szól a BSV-től és Nagy Bogitól. Itt a

0: Lehetek én is, a Vadfruttik dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, minden magyar, és bizony te is lehetsz bármikor a nyertes itt nálunk, hogyha játszol velünk. Most viszont nézzük meg, hogy ki az, aki a harmadik szerencsés ezen a mai napon.
1: Halló, halló!
0: Halló, halló! Ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Kivel beszélek?
1: Jó napot kívánok, Mázi, Károly vagyok.
0: Még egyszer a neved, kérlek.
1: Károly, Mázi Károly.
0: Károly, szia Károly. Tudod, hogy miért hívtalak?
1: Hát, sejtem.
0: Akkor szerintem jól sejted. Azért hívtalak, mert hihetetlen gyorsasággal találtad ki az óra zenéjének címét és előadóját. Áruld el, mi volt ez?
1: Subbase Master 4-ütön.
0: Pontosan. Hogy, mi a titkod? Hogy tudtad ilyen gyorsan kitalálni?
1: Hát, kedvenc előadom volt még fiatalkorom.
0: Akkor a mai napig a kedvenced?
1: Meghallgatom sokszor.
0: És most ki a kedvenced?
1: Hát így kimondottan nincs kedvenc, ez a hip-hop rap kategória.
0: És azt is tudod, hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Gratulálok! A nyereményed egy páros premier előtti mozi jegy az Elfelejtett sziget című animációs film vetítésére. Nagyon ügyes vagy, gratulálok hozzá!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Játszottál már velünk korábban?
1: Nem, ez volt az első alkalom.
0: Azt a mindenit, hát akkor kezdők szerencséje. Gratulálok. Hát akkor játsz legközelebb. Köszönjük. Is, hátha.
1: Köszönjük szépen.
0: Szép napot, szia-szia.
1: Szia-szia.
0: Akkor Károlyi a délelőtt utolsó páros premier előtti mozi jegye, és Károlyi a következő dal is. Remélem, hogy szereted. Animal Kennyből Somló Tamás, Péntek. Ez szól most itt a Petőfi.

0: rólunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM98.2.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Mél a képek, borulok tovább, rám szakadt a mennyezet, hozz

0: Gyónom! Ezt hallottad most Tertől itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Nem sokára kezdődik a Befordultam a konyhára című magazinműsorunk, a vendégem ma is Tischler Petra, biokertész privát séf lesz, akivel a halakról és a tenger gyümölcseiről fogunk beszélgetni, de nem csak beszélgetni, hanem finomságokat készíteni is, úgyhogy mindenképpen tarts velünk a folytatásban, a legfrissebb hírek után pedig közösen erre a dalra tombolunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Felszakadozik a felhőzet és megerősödik a szél. Fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Emelkednek a környezetvédelmi bírságok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Árokba ejtott egy kocsi a 25-ös úton Szentdomonkosnál. A 46-os kilométernél félpályán halad a forgalom. Lesodródott a 31-es útról egy autó Nagykáta és Jászberény között. A 66-os kilométernél félpályán irányunként váltakozva lehet csak haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, 309 megsérült. A halálos áldozatok között 4 szaúd és 8 külföldi állampolgár van, köztük egy amerikai is. Több sérült, állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en vesztették életüket. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított föl. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Elkezdődött a Budapest maraton, 9 órakor több mint 10 000-en vágtak neki a 42 kilométeres távnak a Pázmány Péter sétányról. Az útvonal a Duna két partján és a belvárost is érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Továbbra sincs meg szezonbeli első hazai sikere a Ferencvárosnak a labdarúgó NB1-ben. Az FTC a ráadásban bukta el a győzelmet a Debrecen ellen. Dzsuzsák Balázs a 95. percben 11-esből mentette 1-1-re a tegnapi találkozót, és a Kisvárda is a hajrában egyenlített még hozzá a Vasas otthonában, és szintén 1-1 lett a végeredmény. A 9. forduló tegnapi egyetlen győztese pedig a Paks volt, amely 3-0-ra verte hazai pályán az MTK-t. A spanyol labdarúgó bajnokságban a Villarreal Gulácsi Péterrel a kapujában 1-0-ra kikapott a Real Madridtól idegenben, a német Bundesligában Lipcse Frankfurt 6-0, Willy Orbán végigjátszotta a találkozót a hazaiaknál, Union Berlin Elsberg 1-0, Schäfer András kezdőként 92 percet töltött a pályán a berlinieknél. Továbbra is hibátlan a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A magyar csapat a csoportkör 5. fordulójában a francia Brest otthonában nyert 33-28-ra és vezeti a tabellát a B-jelű 8-asban. Az A csoportban pedig a Győr 34-34-es döntetlent játszott a címvédő szintén francia Metz ellen hazai pályán. A férfi kézilabda BL-ben Szeged Sporting 35-35. A tegnapi sprintfutam után az időmérő edzést is megnyerte Max Verstappen a Forma 1-es szingapúri nagydíjon, így a Red Bull holland pilótája indulhat majd az első helyről a ma 14 órakor kezdődő futamon, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kezdődik a Befordultam a konyhára, a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod, a vendégem pedig nem sokára Tisler Petra lesz, privát séf, biokertész, akivel haladunk is tovább, a halakról és a tenger gyümölcseiről beszélgetünk. A kezdésben hajolj bele a hajamba!
1: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Tegnap a vendégemmel Tisler Petrával eljutottunk a halaspulttól, már a beszélgetés végére a konyháig. Megtanultuk, hogy mire figyeljünk vásárláskor, hogyan ismerjük fel a jó minőségű halat, és mit tegyünk vele, amikor hazaérünk. Na most hazaértünk, és Petra visszaért ide hozzám a stúdióba a mai napon is, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Sziasztok, örülök, hogy újra itt lehetek.
0: Nos, akkor kezdjük is. Azt ígérted, hogy készítünk ma valami nagyon finomat.
1: Az a szerencse a halakkal és a tengergyümölcseivel, hogyha most 11 órakor jut az ember eszébe, hogy össze kéne rántani valamit ebédre gyorsan, és van otthon ebből valami, akkor 20 perc alatt nagyon-nagyon finom, tápláló és egészséges ételt lehet lerakni az asztalra.
0: Akkor szerinted mégis miért félnek vagy tartanak az emberek a halas ételek elkészítésétől?
1: Szerintem ez több összetevős. Az első és legfontosabb az, hogy nem is szocializálódtunk. Hogyha nyilván nekünk sokkal könnyebb az édesvízi vonalon mozogni, én ugye szekszárdi lány vagyok, mi a Duna mellett nőttünk fel, mi bajai halászlevet eszünk minden hónapban körülbelül kétszer.
0: Milyen finom is az.
1: Nyilván ez, azt mondom, hogy még ott a környéken is azért viszonylag ez sűrű, de hogy szerintem régebben, mielőtt ugye megtörténtek a folyók szabályozásai, és sokkal nagyobb árterek voltak, sokkal nagyobb volt a halfogyasztás, és nagyon-nagyon töredékére esett vissza, illetve ugye az olyan szabályozások is, amivel ipari halászatot megregulázták, ez is ugye nagyon sokat dob alatban, és nehéz hozzájutni jó minőségű és legális magyar halhoz. Ha a tengeri oldalt nézzük, nyilván régebben ez egyáltalán nem volt a repertoárban, hiszen nem volt megoldva a szállítás. A mai világban nyilván ez sokkal könnyebb, de mit tudunk leginkább, főleg a tengeri alapanyagokról, az egyik legdrágább alapanyag, amivel dolgozhatunk a konyhán. Nagyon könnyű jól elkészíteni, de nagyon könnyű elszúrni is. Nyilván, ha ennyi pénzt kiadunk valamiért, ami az asztalunkra kell, hogy kerüljön, nagyon félünk tőle, hogy el fogjuk rontani, ezért inkább valószínű, hogy bele se kezdünk, mert tényleg az egyik legeslegérzékenyebb alapanyag. Azt gondolom, hogy a könnyűsége pont abban rejlik, hogy nagyon hamar lehet ezt elkészíteni, de pontosan ugyanilyen hamar lehet ezt túlkészíteni, stb. Stb. A következő pedig szerintem mindenkinek van egy rossz emléke egy szálkával, egy torkorrekett rossz élménnyel, és ez egy örök életre bele tud ivódni az emberbe, és ez a félelem, ez nyilvánvalóan megalapozott, de hogy ezeket meg pontosan a szocializációval lehetne kiküszöbölni, hogy megtanulunk jól halat enni, és megtanuljuk, hogy nem úgy kell ugye habzsolni, és képpofára tömni, mint ahogyan megszoktuk a pörköltes ételeknél, vagy az ilyen egytál ételeknél, hanem ennek tényleg van egy technikája, és itt ez nagyon fontos.
0: Hát igen, ahogy említetted is, van egy csodás magyar tengerünk, de hát abban tengergyümölcseit nem lelünk sajnos. De hogyha eljutunk oda, hogy beszereztük a finom hozzávalókat, jó minőségűt, akkor az elkészítésnél említetted, hogy sok hiba szokott lenni. Mi a leggyakoribb hiba?
1: Szerintem attól félnek legtöbben az emberek, hogy alul készült lesz, és hogy nyers marad, ezért mindenki túl készíti a garnélától kezdve, a szerencsétlen lazacon át. Pontosan ugyanaz, ami akár egy kacsamellnél is, hogy egy jó rozé kacsamell, az egy nagyon finom, szaftos étel. Nagyon sokan félnek tőle, hogy de hogy ez véres. A lazac esetében is én azt gondolom, hogy medium rare-nél tovább sütni lazacot az főben járó bűn, és nagyon sokszor találkoztunk étteremben is, hogy csak jól átsütve, akkor inkább ne ezt rendeld. Nyilván mindig a vendég azt kapja meg, amit szeretne, de hogy vannak olyan alapanyagok, amiket kár elrontani ebben az irányba, és hogy szerintem inkább leginkább erről van szó. Holott ugye tudjuk azt, hogy a jó minőségű alapanyag, főleg halak esetében, szinte mindegyik természetes állapotában fogyasztható teljesen nyersen. Tehát onnantól kezdve nincsen semmi probléma, hogyha jó, friss alapanyaggal dolgozunk, hogyha alul lenne készülve, de ezt meg nagyon könnyű megtanulni, hogyan tudjuk éppen eltalálni, és egy kiszárított, túlsült halfilénél szomorúbb dolgot nehéz elképzelni.
0: Igen, hát akkor már nincs benne az a nedvesség, az a finom szaftossága.
1: Így van.
0: Hát akkor ezzel folytatjuk, hogy hogy ismerhetjük fel mi is, hogy mikor készült már el a halunk, hogy ne süssük túl. A vendégem Tisler Petra, biokertész, privát séf, itt a Befordultam a konyhára című magazin műsorunkban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ezzel befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Tisler Petrával, biokertésszel, privát séffel. Ott tartottunk, hogy hazaértünk, vettünk magunknak mondjuk egy jó kis lazac sztéket, megmostuk, leitattuk, utána befűszereztük, és akkor most elkezdjük mondjuk megsütni, hiszen azt is beszéltük, hogy az egyik legnagyobb vagy leggyakoribb hiba, hogy félünk attól, hogy nyers marad, ezáltal túlsütjük a halunkat, vagy a halas ételünket, úgyhogy akkor most bőrén kezdjük el sütni?
1: Lazac esetében nekem van egy nagyon jó tippem, hogy hogyan tudunk elérni egy nagyon jó ropogós bőrt, úgyhogy nem fogjuk túlsütni a halunkat. A lazac talán az egyetlen olyan hal, amit hideg serpenyőből indítva javasolnék elkészíteni, és minden esetben igen, nagyon fontos, hogy kapjon zsiradékot ugye a bőre, ugyanúgy sózzuk meg a bőrét is, mint ahogyan a húst is. Én igazából semmilyen halfűszer mixet és ilyen örültségeket nem szeretek használni, mert ne nyomjuk el annak a friss, finom alapanyagnak a saját ízét, úgyhogy maximum a sóbors és az a fajta zsiradék, amit használunk. Ez lehet habzóvaj, lehet egy kis barna vaj kakukkfűvel, vagy pedig csak simán egy kis olívaolaj, tehát nagyon fontos, hogy én nagyon puritán fűszerezést javaslok, és hideg serpenyőből indítva kezdjük el sütni a lazacot. Ha tudjuk, hogy van jó serpenyőnk, amiben egyébként nem ragad le a tojásrántotta, az tökéletesen jó lesz erre is. Azt szoktam mondani, hogy ha nem vagyunk ebbe biztosak, de tudjuk, hogy van egy jó palacsintasütőnk, akkor igazából az is a lehető legjobb döntés. Hideg serpenyőből kezdjük el, nagyjából attól függően, hogy milyen lapunk van, közepes erősségen kezdjük melegíteni a serpenyőt, és szépen, ahogyan majd ugye elkezd a filénk át melegedni, ugye színváltozás is be fog következni. A lazac esetében tudjuk, hogy szépen elkezd kivilágosodni. Amikor nagyjából már így az 50%-át, 60%-át elérte ez a színváltozás, akkor fogjuk majd először megfordítani, és nagyjából ez nyilván mérettől függően, vastagságtól függően, de azt mondom, hogy ez körülbelül 3-5 perc, a bőre nagyon finom ropogós lesz, megfordítottuk, és onnantól kezdve már csak maximum egy ilyen 2 perc szükséges neki, és így nagyon jó szaftos marad a közepe, félig átsütve. Ez rossz szó, mert hogy egyébként ez át van sütve, csak nincsen teljesen meggyalázva, és ezért egy ilyen át fog melegedni a közepe, de meg lesz ez a finom szaftossága, és kap egy nagyon szuper kérget. Ugye nagyon fontos, hogy hússütésnél is, halsütésnél is az a fajta pörzsanyag, ami képződik ilyenkor, és ugye azok a természetes cukrok, amik elkezdenek ilyenkor karamellizálódni, Maillard reaction, ez a lehető legjobb, ami történhet, mert itt vannak ugye az ízanyagok eldúlva is, és ez ami a legjobb, ugye, hogyha a serpenyőbe bármi pörzsanyag visszamarad, azt is érdemes pici alaplével, vagy egy icipici borral, vajjal feloldani, és nagyon-nagyon pillanatokat nem könnyű mártást tudunk készíteni, tehát soha ne hagyjuk benne, kaparjuk, kimosogassuk el a pörzsanyagot, akármit is ütöttünk, mert ott van az összes íz koncentrálódva.
0: De a mai világban már rendelkezésünkre áll az airfryer is. Például abban ajánlod elkészíteni mondjuk a lazac sztéket, vagy inkább serpenyő?
1: Én nagyon konzervatív vagyok. Édesanyámnak van egyébként airfryere, és amúgy nekem is az Insta feldobál egy csomó ilyen receptúrát, és látom, hogy nagyon jól tudnak működni, és ott is biztos, hogy van erre olyan beállítás. Én még nem próbáltam, úgyhogy nem fogom most úgy csinálni, mint erre is lenne egy biztosan bevált módszer, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan programok, meg lehet ezeket olyan jól hackkelni, hogy kapjon egy jó kis hősokkot kívülről, jó ropogós legyen, nyilván oda ugye nem kell, vagy nagyon kevés zsiradékkel, alapvetően úgyis egy zsíros hal, és ez pozitívuma, mert ugye egy kevesebbet kell hozzá használni, és nagyon egészséges zsírokat tartalmaz, és a közepe tud elég szaftos maradni, úgyhogy biztos, hogy ez egy nagyon jó döntés.
0: Na most, hogy mindent megtudtunk a lazacsteak sütéséről, és hogy hogy marad kívül ropogós, belül meg jó szaftos omlós, most ezek után itt adáson kívül említettél nekem, Petra, egy jó kis skandináv lazaclevest, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, hogy ne csak én hallhassam, hanem a kedves hallgatók is. A vendégem Tisler Petra, biokertész, privát séf, itt a Befordult a Konyhára című magazin műsorunkban.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Tischler Petra biokertész, privát séf, akivel a halakról és a tenger gyümölcseiről beszélgetünk. Tegnapi nap már a beszerzéstől eljutottunk a hazaszállításon át a konyháig és a halak előkészítéséig. Most viszont főzünk, sütünk finomságokat. Az előbbiekben megbeszéltük már a lazac steak titkát, vagyis hogy lesz kívül ropogós, belül pedig omlós. Most pedig adáson kívül Petra felkeltette az érdeklődésemet egy skandináv lazacleves iránt, úgyhogy most erre térjünk rá. Petra, honnan jött neked ez a recept, ez az ötlet?
1: Nagyon szeretem a skandináv lazaclevest, amúgy is nagyon leveses vagyok, és szerintem a magyar ember nagyon leveses. Úgyhogy ha szeretnénk olyan repertoárt bővíteni, ami nem csak egy halászlé, nem csak pontyal dolgozunk, nem csak egy pisztrángot sütünk meg, mi szeretnénk egy kicsit más ízvonalon elindulni, de hogy mégis egy ilyen kis leveses, jó előételt elkészíteni, akkor ehhez ugye szintén semmi olyan extra fűszer nem kell, amit amúgy ne használnánk, viszont egy nagyon jó kombinálható kis alap dolgot tudunk elkészíteni. Ehhez nincs másra szükségünk igazából zöldség szempontjából, mint egy kis vöröshagyma, répa, burgonya, kell a lazacunk, amit szépen előkészítünk, én azt mondanám, hogy ilyen dobókocka méretű kockákra vágjuk fel, vagy egy picit nagyobbra, tegyük félre, szépen ugye húzódjon föl szobahőmérsékletre, pici vajon elkezdjük a hagymát lehúzatni. Én nagyon szeretem félfőre vágni, mert hogy akkor ugye így kvázi ugyanúgy a hagyma benne marad, mint ehető betét, és egy ilyen nagyjából félig, mielőtt szint kapna, szépen lepároljuk, hozzáadjuk a kockára vágott répát és burgonyát, ezeknek is adunk éppen egy kis hőkezelést, és hogyha szerencsénk volt, vagy egyébként bármikor vásárolunk halat, érdemes megkérdezni, nincs esetleg egy kis halcsont, mert hogy a filézésből mindig nagyon sok származik, és érdemes akkor megkérdezni, legtöbbször ingyen meg fogjuk kapni, hogyha van ott egy kis fehér húsú halcsont, amiből ugye pillanatok alatt fel tudtuk dobni ezt az alaplevet, vagy korábban készítettünk, kivesszük a fagyasztóból, ha ilyen nincs, csak ugyanúgy nyilván zöldség alaplével is el tudjuk ezt készíteni, úgyhogy szerintem itt a lehető legjobban tudjuk felhasználni azt, ami korábban már elkészült, és megvárjuk még nagyjából ezek a zöldségek. Maximum egy ilyen 20 perc alatt elkészülnek, és a lazacot itt érdemes a legvégén beledobni, nagyjából 5 perccel az elkészülés előtt. Viszont én azt szeretem csinálni, hogy ezeket a kis kockákat szuper forró serpenyőben pici vajon átpörgetem, csak ezt a pörzsanyagot kapja meg tényleg egy perc, de nagyon forró serpenyőben, így képződik egy kéreg rajta, ami által nehezebben fog tudni ugye szétfőni, kap egy jó kis merevítést, viszont meg lesz az a pörzsanyag, sokkal jobb íze lesz, és nem csak egy főtt lazac kocka lesz majd a levesünkbe, hanem egy ilyen jó kis sült lazac kocka, és ezt is beledobjuk a levesbe, pici friss kapor, pici tejszín, és itt már nem forraljuk, hanem egy ilyen 4-5 perc alatt melegen tartjuk, így át fog húzódni kellőképpen a lazacunk, viszont nem fog ugye túlfőni, és a kapor nem veszíti el a frissességét, a tejszín pedig nem fog szétesni azáltal, hogy túlhőkezeljük, és így az egész nagyon jól összeáll, egy ilyen kis krémes, friss, aki nem szereti a kaprot, nyugodtan használhat egyébként simán petrezselymet, de nagyon jó bele a friss zöld fűszer. Én egyébként kipróbáltam csomborral is, nagyon jól működött, úgyhogy lehet ezzel játszani, és a legvégén pedig, amikor levettük a tűzről, akkor egy nagyon pici friss citromlé, amit lehet még azzal megbolondítani, hogy szintén ebbe a forró serpenyőbe a legelején beleraktuk, és ahogy a citrom vágási felülete ugye megkaramellizálódik, teljesen más ízt fog adni az a citromlé, amit ebből facsarunk ki, és bármikor egyébként, hogyha használunk halakhoz kis citromlevet, mindig szoktunk egyébként ugye garnélára is akár rakni, tök jó, hogyha előtte egy kicsit lepirítjuk, mert ezáltal a gyümölcs cukrok karamellizálódnak, és teljesen más savanykát fog adni, és egy ilyen sokkal mélyebb, intenzívebb íze lesz. Úgyhogy én azt mondom, ezt a kis gyűlözött citromot csepegtessük bele, és már tudjuk is tálalni.
0: Gondolatolvasó vagy, Petra, ugyanis pont ezzel szerettem volna folytatni, hogy a tenger gyümölcseiből is készítsünk valami finomságot, úgyhogy ez esetben akkor legyen majd egy garnélás tészta, úgyhogy lazaccal foglalkoztunk ma már, mint steak, meg mint leves, úgyhogy most a garnélás tészta következik. A hétvégén a halak és a tenger gyümölcsei vannak, terítéken a vendégem pedig Tischler Petra, biokertész, privát séf, itt a Befordultam a konyhára című magazin műsorunkban.
2: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új dalom.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A hétvégén a vendégem Tischler Petra biokertész, privát séf, akivel a halak és a tenger gyümölcsei világába kalauzolunk téged. Tegnap már nagyon sok mindent átbeszéltünk, olyan fontos információkat, mint például, hogy honnan szerezzük be az alapanyagokat, hogyan szállítsuk azt haza, illetve otthon hogyan készítsük elő a halakat és egyéb finomságokat. Most, hogy már előkészítettük, ma sütünk, főzünk finomakat, kezdtük egy laza sztékkel, ahol Petra elárulta a titkos receptet, hogy lesz kívül ropogós, belül pedig omlós a lazacunk. Utána egy skandináv lazac leves volt terítéken, most pedig, ahogy Petra ígérte, robogunk is tovább.

0: ételt, ahogyan egy normál carbonárát, ugyanúgy ugye Giancarlo-val, szépen azt kiizzasztom. Mivel garnirát fogok használni, én ehhez teszek utána egy kis friss fokhagymát, a tojássárgáját szépen egy kis tálkába ugye kikeverem, ahogy föl a tésztám, hozzákeverek egy nagyon picit a tészta főzővízből, hogy ugye temperáljam a tojást, és akkor amikor elkezdtem ugye ezt a Giancarlo-t kiizzasztani, a friss garnéla farkakat szépen megpucolva, itt nem héjasan, tehát nagyon fontos, hogy itt azért érdemes a pucolt farkat, hogy nekem ne kelljen a tésztából még kézzel pucugálnom, amikor nem szeretem az olyan tengergyümölcsei spagettit, aminek a felébe bele kell nyúkáljak kézzel, nem azért imádok kézzel lenni, megvan annak a helye. Akkor kikérek egy kagylótálat, és akkor azzal úgy megvan. De az, hogy egy tésztaételt, amit egyébként szeretnék is, vagy egy villával kanállal lenni, az azért sokkal könnyebb, hogyha már mindent ugye lehet habzsolni.
1: Hát meg ha éhes az ember, akkor...
0: Akkor azért igen könnyebb, úgyhogy nagyon szeretem utána szépen rápirítani a forró serpenyőbe ezen a jó kis szalonna zsíron a garnélákat, és akkor picit adagolunk hozzá a tésztafőzővízből, hozzátesszük ezt a tojásos keveréket, amit már kikevertünk, imádom ehhez még a csilit, hogy egy ilyen kicsit csípős legyen, teszek bele, és amikor van egy ilyen jó krémes szószunk, akkor a kifőtt tésztát ebbe csak beledobjuk, átforgatjuk, és attól függően, hogy milyen bevonó képessége van, vagy kell még hozzáadnunk egy kicsit a tésztafőzővízből. Itt van nagyon fontos, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy a tésztának a kifőtt keményítő tartalma a vízben egyébként behúzza a mártásunkat is, és minden olasz receptúrában egyébként folyamatosan felhasználják ugye a tésztának a főzővízét, ezért nagyon fontos, ha tésztát főzünk, ne mosogassuk le hideg vízzel, sokkal jobban be tud vonódni, hogyha rögtön ugye a forró tésztát tesszük bele a serpenyőbe, a szószba, illetve ami a legfontosabb, hogy ne az legyen, hogy leszűrjük a tésztát, beolajozzuk, mert onnantól kezdve ugye csúszósá válik a felülete, és nem tudja a ragunk bevonni, úgyhogy ezt nagyon jó, hogyha kiírtjuk az emberek fejéből, hogy nem kell a tésztát beolajozni. Amennyiben sokat főztünk és el kell raknunk, akkor azért érdemes, hogy ne ragadjon ugye össze, ezt megértem, de rögtön az a legjobb, hogyha felhasználjuk.
1: És a szalonna marad benne, vagy azt kivetted belőle?
0: Természetesen marad, ugye nagyjából ilyen kis félújnyi darabokra vágjuk, ahogyan egyébként a carbonara is benne van, hiszen surf and turf.
1: Hát akkor kettő az egyben, garnila is, meg szalonna is van benne.
0: Bizony, hát csak a jó dolgok.
1: Hát ez nagyon jól hangzik. Nagyon szépen köszönöm, itt nem tudom, hallatszik-e a felvétel, korog a gyomrom folyamatosan. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy ilyen közérthetően magyaráztál el nekünk mindent.
0: Nagyon köszönöm, hogy a kedvenc témámról beszélgethettünk.
1: Tischler Petrával beszélgettünk az egyik kedvenc témánkról, ami nem más, mint a halak és a tenger gyümölcsei. És hát, nagyon sok mindent megtudhattunk, azt, hogy hol szerezzük be az alapanyagokat, Petra a szupermarketeket is ajánlja, illetve a halpiacokat természetesen, utána hogyan szállítsuk haza, otthon ha lefagyasztanánk, akkor azt hogy tegyük, ha felolvasztanánk, akkor azt is hogy tegyük. Ma pedig finomakat készítettünk, egy lazacsteket, egy skandináv lazaclevest, itt a végén pedig egy garnélás tésztát. Ha esetleg lemaradtál a beszélgetésünkről, vagy csak újra hallgatnád, akkor ezt nem sokára megteheted a Spotify és a SoundCloud

0: Emily dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar. Én most elbúcsúzom tőled, Korcsok Laurát hallottad. Köszönöm szépen, hogy velem töltötted a hétvégét. Találkozzunk jövő héten is. Azt viszont már biztosan tudod, hogy ki ül velem szemben itt a stúdióban, ki az, aki a helyemre pályázik. Hát igen, ez nem más, mint Szikora Tomi. Szia Tomi!
1: Sziasztok, hello mindenkinek!
0: Na, hogy vagy? Mondanám, hogy rég láttalak, de nem. Tegnap is találkoztunk. Viszont úgy látom, hogy csillog a szemed. A slágerlistáktól? Már csőre töltve?
1: Igen, indul a hivatalos slágerlistánk, vagyis folytatódik a slágerlistánk, mert ugye mindig két részre bontjuk. Szombaton meghallgatjuk a lista első felét, és most vasárnap pedig indul a lista második fele. Kiderül, hogy melyik a héten a legtöbbet játszott, a legkedveltebb magyar zene. Súgok, hogy múlt héten Glázárd és Tídeni közös dala volt.
0: Akkor lehet, hogy ezen a héten is benne lesznek a top 3-ban?
1: Hogy most is megnyerik a listát, kettő előtt kiderül, addig viszont a folytatás. Follow the flow, Tídeni rendben lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Felszakadozik a felhőzet és megerősödik a szél. Újra dugó van az M1-esen. Fegyveres támadás volt a Riádi reptéren.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az M1-esen Herceghalom és Bicske között. Hegyeshalom felé a 29-es kilométernél a szalagkorlátot javítják a terelésben. A forgalom egy sávon halad, lassulás, szakaszos tolódás alakult ki 1-2 kilométer hosszan. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Fegyveres támadás történt tegnap a Riádi nemzetközi repülőtéren. 12 ember meghalt, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en vesztették életüket. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetésért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálni kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntetőintézkedések feloldása Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat a szankciós politikán. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érni a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át. De legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak, több mint 200 iskolában 24,5 000 vizsgáznak, a tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Elsőként a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzból írásbeliket tartják meg. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintek november 16 és 20-a között lesznek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor, a szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hétvége van, így jönnek azok a magyar zenék, amelyeket ezen a héten a legtöbbször pörgettünk. Ez a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hogy kik vannak a csúcson, hamarosan kiderül. A kezdés most ez a dal. Follow the Flow, Tideni, Brandben lesz.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
0: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi. A 20

0: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Én pedig indítom most a Zaporozsec legfrissebb dalát itt a Fekete Felhő. Ez a zene is nálunk debütált, egy országos rádiópremiér keretében itt a Petőfi Rádióban. De beszéljenek helyettem a kommentek, a YouTube kommentek. Valaki azt írja, párszor meghallgattam és már dúdolom is, szeretem Bence hangját. Egy másik kommentelő azt írta, gratulálok a zenéhez, mindig újabbnál újabb csodás dalok születnek. A zenelista biztosan kibővül ezzel a dalotokkal is. A klip is jó, egyszerűen jó, hogy vagytok. A videó a neten, nálunk a dal. Zaporozsec, Fekete Felhő.
1: A 24.
2: Sziasztok, én Bence vagyok a Zaporozsecből. Hallgassátok az új dalunkat, a Fekete Felhő.

0: Petőfi 56.
1: A 23.
2: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire Való című új dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Valamire való vagyok neked, ringatnak az ördények.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: hivatalos magyar zenei lista.
1: Petőfi 56.
2: Amelyben következik Marics Peti, Ember Márk és Királdi Marcell szívbe markoló dala, a Tényleg fáj. Olvasgatom közben a YouTube kommenteket, valaki azt írja, nem is értem, miért nincs több ilyen zene a mai világban. Egyszerűen imádom. Egy másik kommentelő azt írja, kedves Marics Peti, ezt a vonalat kellene folytatnod. Nagyon jól áll neked, és hangod is megvan hozzá. Mondjuk szerintem azért a többi dalhoz is megvan a hangja, nem csak ehhez. De lényeg, hogy óriásit fut a zene. És még egy komment. Like, aki úgy gondolja, hogy Marics Petinek el kellene énekelnie Bon Jovi-tól az Always című dalt. Szerintem simán menne neki, és jól is állna. Kuplunk Tényleg fáj a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Mutatom a helyezését.
1: A 20.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplunk zenekarból, és ez itt az

0: Ide jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Blaha Louisiana sűrű végtelen. Ezzel lépünk előre a délutánban a Petőfi Rádióban. Szerintem már mindenkinek volt olyan időszak az életében, amikor úgy érezte, hogy csak úgy keresi a helyét a világban. Na, a Sűrű végtelen című dal pontosan ezt az érzést fogja meg, amikor változol, sodródsz, közben pedig kapaszkodsz valamibe vagy valakibe, még akkor is, hogyha tudod, hogy nem lesz egyszerű. A dal, amely egyszerre kicsit melankólikus és nagyon őszinte. A Blaha Louisiana és a Sűrű végtelen a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistája most.
0: Petőfi 56.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után is folytatódik a dalok versenye. A hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56 a Petőfi Rádióban. Izgalmas helyezésekkel. Mindjárt egy nyári kedvenc. Mira Monnak a Feel Alive.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció. Így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
4: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
4: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
4: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Miki a György.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Felszakadozik a felhőzet és megerősödik a szél. Újra dugó van az M1-esen. Fegyveres támadás volt a Riáti reptéren.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Dolgoznak az M1-esen Óbaroknál Hegyeshalom felé a 45-ös kilométernél a szalagkorlátot javítják a terelésben. A forgalom egy sávon halad, lassulás szakaszos torlódás alakult ki 1-2 kilométer hosszan. Árokba ejtott egy autó a 36-os úton Nyíregyházánál, a 43-as kilométernél fél pályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380 as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaudi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Műteni kell 14. Leó pápát, miután csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. 4 ember meghalt, miután az Isaias hurikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A Reuters beszámolója szerint a nagyjából 170 km/órás széllel lecsapó vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 ezer ember maradt áram nélkül. Itt van a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északi, északnyugati területeken viszont szinte elkerülte az eső azt a részt. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor, a szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra után is nem csak magyar zenéket hallgatunk, slágereket és sorba is helyezzük őket. Folytatódik a hivatalos slágerlistánk a Petőfi 56. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, következik a legjobb 14 zene. Elsőként a nyári hangulatú dal, Mira Monokától a Feel Alive.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Következik Lábas Viki, aki egyébként nemrég a vendégünk volt, és például nálunk mutatta be ezt a dalát, 30-valahány. Biztos vagyok benne, hogy ezt a számot hallatjuk majd a Pécsi Estsén, ugyanis Lábas Viki a legszemélyesebb történeteit is megosztja egy különleges összművészeti előadás keretében, mindez október 14-én Pécsett a Kodály Központban. Nagyon várja már ezt az énekesnő, erről folyamatosan oszt meg infókat a hivatalos Facebook oldalán. Erről tehát itt te is olvashatsz, nálunk pedig a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Következik a legjobbak között Lábas Viki és a 30-valahány.
1: A tizedik!
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány. 30-valahány.

0: Hetedik.
1: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
0: Magyar zene.

0: Idegen, ez következik most a Petőfi Rádiós lágelistáján. Az ötlet még 2025 nyarán egy péntek esti random pizzázás közben született meg. Egy pizzafutás sztoriát képzelt el, aki a munkája során különböző emberekkel találkozik, de mindenkit félreismer. Na erről szól ez a dal, a Mit látsz idegen, amely helyet kapott Saya Noé új Drifu című albumán is. Saya Noé, Mit látsz idegen, ez szól most a hivatalos lágelistánkon.
1: A hatodik.
2: Sziasztok, Saya Noé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Mit szólnál, hogyha így egy szempillantás alatt visszarepülnénk a nyárba, a fesztivál szezonba? Mondjuk Méringer Marci szigetes fellépésére, hiszen a koncert már teljes egészében visszanézhető a YouTube-on, ezt Méringer Marci is megosztotta a hivatalos Facebook oldalán, szóval, hogyha szeretnéd újraélni, akkor szerintem meg lesz a délutáni programod. Méringer Marci féltéglág, ez következik most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról.
0: A harmadik.
2: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új dal.

0: Dinom-danom hegyek.
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
2: És úgy tűnik, hogy a hét kedvence múlt hét óta nem változott. Glázárt a Petőfi Rádiós lágerlistáján, aki először egyébként nálunk lépett fel a Hajrá Magyarokban, most pedig a Megasztárt is meghódította. Ez a Tídenivel közös analóg fotó.
1: A győztes. Ez az első.
3: Sziasztok, Glázárt vagyok, és ez a Tídenivel a közös dalom az analóg fotó a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A hivatalos lágerlistánk véget ért, egy hét múlva friss lista a dél és kettő között, a folytatás pedig Kenész Kolossi, aki megérkezett. Hello, milyen eddig a vasárnapod?
2: Hello, Tomi, minden oké itt ezen az oldalon, és remélem, hogy a drága hallgatókkal is. Sokan örülünk szerintem ennek az esős időnek, ami érkezett, és hát reméljük, hogy ebből jut még a következő időszakban is.
1: Na, király, és milyen lesz a folytatás?
2: Izgalmas, hiszen játékkal várjuk a hallgatóinkat, ezen felül persze jöhetnek az átadandó pötyögések is, mindehhez szükség van az SMS számra 06303030380, aztán persze 3 órától benépesül a stúdió, hogy azt már meg lehetett szokni. Egy feltörekvő fiatal tehetség, Tobi érkezik hozzánk, hogyha így névről nincs meg, akkor mindenképp fülej ránk, és jönnek majd a részletek 3-tól.
1: Oké, jó műsort neked, én pedig léptem, Szikora Tamás vagyok, mostantól tiéd a pálya.
2: Köszi, Tomi, jó hétvégét neked, és te drága a Petőfista, mindenképp maradj ugyanis, Dash löki be a biciklit, az Áthívhatsz című trekkel nyitunk majd az infokat követően.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Visszatér a napos száraz idő, árokba hajtott egy autó Nyíregyházánál, merénylet készülhetett a lengyel kormány fő ellen. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Árokba hajtott egy személyautó a 36-os úton Nyíregyházánál. Amíg tart a helyszínnel és a 43-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az Érdi csomópont és az M0-as autó úti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot burkolatfelújítás miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni húszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. Az iráni tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt hónapokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. 4 ember meghalt, miután az Isaias hurrikán partot ért az Egyesült Államok délkeleti részén. A Reuters beszámolója szerint a nagyjából 170 km/órás széllel lecsapó vihar házak tetejét tépte le és fákat döntött ki. Florida, Alabama, Georgia és Mississippi államban 670 ezer ember maradt áram nélkül. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsérültek. A mentés jelenleg is tart.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb esőzápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Zenék, amelyek fiatalító hatással bírnak rád. Elmúlt már a 2 óra is. Belecsapunk tehát a délutánba. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten, és a fiókban mozijegyek. Hogyha szeretnéd a te kezedben érezni a lehetőséget, hogy elmégy a moziba, figyeld az óra slágerét, meg most
0: ez! Itt egy újabb óra! Kizárólag

Azaria, egy holland sráccal az oldalán, Blanks volt itt velünk, a Don't Be Afraid-et hallotta, 14 óra 19 perckor a Petőfin. Legyen szép a vasárnapod, Kenész Kolost hallod most a Brigitták névnapján, Isten éltesse minden Brigittát sokáig, és a születésnaposokról se feledkezzünk meg, 06 30 30 33 80, ide várjuk az

0: mozdultam. Szabó Balázs bandája játszott. Ez meg a Petőfi Rádió 14 óra 32 perckor. Na, tegye fel a kezét az, aki tegnap elázott. Sok emberrel tudok szerintem pacsizni. Pont tegnap láttam erről egy videót a TikTokon, hogy az életben milyen jó is, ha el tud ázni az ember, hiszen ez egy új korszak kezdetét jelzi. Hát nem tudom, hogy az élet mit akar felé jelezni ezzel, hogy bőrigáztam, de majd meglátjuk. Azt viszont tudom, hogy mi mit jelzünk, drága hallgatóink felé, csörgetjük a leggyorsabb SMS-ezőt, és elviszük őt a moziba. Halló, szia, Kenész Kolos vagyok a Petőfi Rádióból. Téged hogy hívnak?
1: Szia, Anita vagyok.
0: Szia, Anita, hol kaptunk el?
1: Éppen úton vagyunk, az M3-ason megyünk hazafelé.
0: És mizu az M3-ason?
1: Még nyugis a helyzet, majd szerintem úgy 60 után fog besűrűsödni.
0: Jól van, akkor még használjátok ki ezt az időt, most még tudunk akkor lazán dumálni egy picit. Mikor jártatok utoljára moziban?
1: Hát elég régen, két kislányunk van, úgyhogy ritkán jutunk el.
0: Hát akkor itt az ideje pótolni, mi?
1: Igen.
0: Elfelejtett sziget, ez a címe annak az animációs filmnek, amire premier előtt mehettek el, hogyha ügyes vagy. Kit vinnél el magaddal, hiszen páros a jegy?
1: Igen, valószínűleg férjemmel fogunk elmenni.
0: Hát akkor figyelj csak, rajtad a világ, de hogyha nem is a világ, de az ország füle biztosan. Mi volt az óra slágere?
1: Rúzsa Magdi és a Mona Lisa.
0: Azaz, és a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Anita király vagy, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Nagyon-nagyon örülök neki, a UIP Duna film jó voltából mehettek kedden a moziba, premier előtt nézhetitek az Elfelejtett sziget című animációs filmet. Nagy-nagy taps!
1: Köszönjük szépen!
0: Vigyázzatok az úton, és ne tedd le a telefont, adáson kívül mindent megdumálunk, jó?
1: Jó.
0: Hello! Itt a Petőfi Rádióban pedig ne tessék csüggedni, hiszen ugyanis vannak még nálunk páros jegyek, egészen pontosan 2 darab, azaz 15 óra után és 16 óra után kell keresned az

Alexander András dalolt. Ez volt a Take Me Back Home itt a Petőfi Rádióban. 14 óra 46 perc van. Keleten például Békés Csabán és Makón is esik, azonban másút inkább már a nap is előbújt. 19 és 21 fok közötti értékek mérhetők többnyire. Figyelj, mert a 3-as úton a Bag és Gödöllő közötti szakaszon két személyautó ütközött össze. A 39-es kilométernél félpályán halad jelenleg a forgalom a főváros felé, így tehát arra felé.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: A kemény hétköznapok után.
1: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. Ez a Petőfi Rádió.
1: Visszatér a napos, száraz idő, mozgó munkavégzés van az M1-esen Győr közelében, újabb áradás sújtja Nepált. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
1: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr közelében az M85-ös autóúti csomópont előtt mozgó munkavégzés mellett dolgoznak a belső sávban. A munkaterület mögött lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. A 3-as főúton Bag és Gödöllő közötti szakaszon két személygépjármű összeütközött. A forgalom félpályán halad Budapest felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Több mint 40 házat és 4 hidat söpört el egy újabb áradás Nepál középső részén. Eddig csak nem 50 embert mentettek ki, és több százat helyeztek biztonságba. Áldozatokról egyelőre nem tudni. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an haltak meg, és több ezren tűntek el egy gleccser szakadás következtében. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. Az Objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált. Az orosz légvédelem már a virradóra csaknem 500 ukrán drónt semmisített meg. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légi csapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. Balatonkenesén 43 millimétert mértek. Budapesten 29 milliméter eső hullott. Az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső, Sopron mellett mindössze 1/10 milliméter esőt rögzítettek.
0: Petőfi Rádió. Sport.
2: Győztes magyar rajtvegyes párosban a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Mindkét magyar kettős megnyerte első mérkőzését a vegyes párosok selejtezőjében a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokság nyitó napján. Szántosi Dávid és Nagy Judit 4, Varga Botond és Dohocki Nóra pedig 3 játszmában jutott tovább fehér orosz, illetve lett riválissal szemben. Mindkét magyar párosnak még egy mérkőzést kell nyernie a 32-es főtáblára kerülésért. Egyesben Dohocki Nóra és Nagy Rebeka győzött, Nagy Judit, Péteri Johanna és Szántosi Dávid viszont kikapott az első csoportmérkőzésén, így jelentős hátrányba került a főtáblára jutást illetően. 3 éremmel zárta a zágrábi nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyt Pignicki Fanni. A magyar válogatott kiválósága egyéni összetetben ezüstérmet szerzett, karikával és szalaggal pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délután már csak elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok lehet, késő este 6-14 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
0: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Figyelem, Veszprémiek! 3 után 4 perccel rajtatok a világ szeme, ugyanis egy onnan valósi fiatal srác Tobi jön hozzánk, azaz Tóbiás Barnabát fogadjuk a stúdióban. Hogyha nem tudsz még róla semmit, akkor maradj, mert jön minden részlet, meg most a Balkán VIP.
3: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: mit mondok.
1: Simán lehet, hogy benned is vannak kérdőjelek. Igyekszünk mindezekre válaszokat adni, ahogy ígértük, benépesült a stúdió, a másik mikrofonnál velünk van Tóbiás Barnabás, azaz Tóbi, hello!
2: Szia, köszöntöm a nézőket!
1: Hogy telik a hétvégét, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm. Eddig kicsit mozgalmas a hétvége, ugyanis voltam a héten a Budapest Partnak a rádiójában, a Park FM-en is, és utána jött a megkeresés ide a Petőfi rádióba is, úgyhogy kicsit extázisban vagyok.
1: Helyes, ugyanis mondhatni, hogy hát azt azért túlzás mondani, hogy a semmiből, de éppen az utóbbi időszakban kezdted el így bontogatni a szárnyaidat, ugye?
2: Igen, így van.
1: Mikor indult el nálad a zene, mi volt az ősélmény?
2: Hát egy körülbelül egy 5 éve volt, én sokáig fociztam, egy 15 éves sportmúlt van mögöttem, és egy sérülés következtében kezdtem el zenélni az egyik jó barátomnál, Petrik Andrásnál, aki egyébként minden hangszeren is játszik, és ő mutatta nekem, hogy ő zenél, és akkor mondtam, hogy na, a basszus gitár az volt a szimpatikus hangszer számomra. Igaz, hogy az első 1-2 hétben inkább a hangok megszólaltatása volt a legnagyobb probléma, de hát utána kezdeni. Valahol el kell kezdeni, így van.
1: És ez, hát nem tudom, hogy élted meg egy ilyen pótcselekvésnek így a sport után, vagy milyen volt így váltani?
2: Jó volt egyébként a váltás, mert az érzelmeket így ki tudtam fejezni tök jól, a sport is segített például stresszlevezetésben, de nem tudom, a művészet az valahogy közelebb áll hozzám így utólag visszanézve.
1: Hát igen, fociban is vannak érzelmek, csak...
2: Igen, mondjuk, ott egy kicsit.
1: Ott lehet, hogy a bíróval kapcsolatban sokszor. És ugye veszprémi kötődésű vagy, ezt már mondtam is a hallgatóknak egyébként, egy tehetségkutató programban vettél részt?
2: Az osztályfőnököm ajánlott be engem egy ilyen tehetségprogramba, ahol én megkaptam mentornak a Csináld Editát, és ő segített nekem nagyon sok mindenben, kapcsolatokban, illetve az első dalomat, amit stúdióba vettem föl, azt is rajta keresztül ismertem meg a Bertit.
1: És milyen volt először belépni a stúdióba?
2: Olyan volt, mint ami ennek elképzeltem igazából. Igen, még az illat is, minden megvan az első pillanat, hogy nagyon jó volt, feleltetetlen.
1: És azóta mi történt? Ez mikor volt? Helyezzük el időben.
2: Ez körülbelül 2 éve volt.
1: Aha.
2: Akkor jelent meg az első dalom, a Fantázia.
1: És akkor utána volt segítséged, vagy így magad tanultad ki ennek a részeit, tehát így a zenekészítés, vagy amit tudni kell ilyenkor?
2: Nekem mindig segítettek, nagyon segítőkész a családom is, a baráti köröm is, de főként online szedtem össze ezt a tudást, ami most van, és folyamatosan képezem magam.
1: Hát szerintem ez is egy tök jó motiváció, akár mások számára is, hogy milyen jól lehet már napjainkban gyakorlatilag akár a neten keresztül is tanulni. Nem sokára beszélgetünk még tovább Barnabással, ugyanis Tóbiás Barnabás, Tóbi a vendégünk, sőt még egy dalt is hoztál nekünk, ezt is mindjárt jól meghallgatjuk. Addig viszont Filót hallod, ez a Szalmaszál.
3: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: Szalmaszám címmel hallottad a Vadi új Filódalt itt a Petőfi Rádióban. 15 óra 15 perc van, Tobi pedig továbbra is velünk. Hello!
1: Ciao, ciao!
0: Hát ott álltunk meg, hogy azért Filó is rajta van a playlisteden, kit találnánk még egyébként rajta?
1: Jude Law-t mindenképpen magyarok közül, Well Hello, Halott Pénz, ezeket szoktam nyomni, Manuel.
0: Ez tök fura, mert egyébként főleg napjainkban, ugye mondtuk azt, hogy 20 éves vagy, azért nem éppen ezek az előadók hódítanak már.
1: Nem, de én szeretem. Szeretem a régebbi dalokat, meg például külföldiek közül az ilyen tényleg retrót, nem tudom, Earth, Wind and Fire, Michael Jackson, ezek, tehát ezek pörögnek, Boniem mondjuk.
0: Pont a napokban láttam egyébként egy interjút, várjál csak, melyik a Hész Tomika nyilatkozott.
1: Igen.
0: Hogy a szöveg már az új daloknál nem is fontos. Na erről te mit gondolsz?
1: Én kettészelem azokat az embereket, akik zenét hallgatnak. Szerintem van olyan, aki csak a háttérbe, egy mosogatáshoz, egy pakoláshoz valami a zenét hallgat, meg van, aki értőfülle próbálja meg, hogy mit gondol az előadó, és hogyha tud vele azonosulni, akkor szerintem az a legkirályabb dolog.
0: És neked utóbbi lenne akkor.
1: Igen,
0: a közönséged.
1: Nekem utóbbi a cél.
0: Tök jó. A basszus gitárból hogyan jött a zene többi része? Ugye azzal indultál el, az volt így, ami gyakorlatilag berántott ebbe a világba.
1: Igen. De ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy voltak sérelmeim, vagy voltak magas pillanataim az életben, és azokat valahogy így jó volt kiadni. Először versek formájában jelentek meg, ezek utána pedig inkább dalszövegekké alakultak át, úgyhogy innen jött az érzelme kifejezéséből.
0: De gondolom jól leraktad ezeket, amikor igen. Akkor...
1: Igen, van egy pár, amit majd lehet, hogy előszedek.
0: Hoppácska. És egyébként mondjuk, ha onnan, abból az időszakból szed az ember elő egy szöveget, azt kell aktualizálnia?
1: Szerintem mindent lehet aktualizálni, csak kicsit máshogy. Úgyhogy abszolút.
0: Máshogy? Mit értesz a máshogy alatt?
1: Hát, hogy mondjuk régen, amit egy negatív dolognak gondoltam, hogy meg kell írni egy házi feladatot, az ma mondjuk egy kicsit nagyobb probléma, tehát, hogy mondjuk egy albérletbe magadnak kell főzni, vagy ilyesmi. Tehát nem biztos, hogy ugyanaz a probléma, de a problémák megvannak.
0: Bár pont egy kollégával beszélgettem, aki azt mondta most, pont gyerekei már iskolába mennek, hogy ugyanannyira utálja most is a házi feladatot.
1: Ez valahogy ezt nem találták el.
0: Amit egyébként még mindenképp beszélnünk kell, az a dal, amit hoztál. Dáma, ez a címe, mit kell róla tudni?
1: Ez egy lányról szól, aki azóta a barátnőm.
0: Gratulálok.
1: És köszönöm szépen. És a forgatási napról annyit szeretnék mondani, ez egy izgi sztori szerintem.
0: Ugyanis ez az első klippes dalom.
1: Igen, ez az első klippes dalom, YouTube-on fenn is van. És hát úgy telt ez a forgatás, hogy elképzeltem, tehát reggel 8-tól olyan hajnali egyig egy szívás az egész körülbelül, mert mindenki...
0: Szabad ne feled, csak már másodszor használod azt, hogy amint elképzelted. Szereted előre megtervezni egyébként ezeket a dolgokat, igen, amik történnek veled az életben?
1: Igen, én próbálom így bemanifestálni a dolgokat, és ha bár nem pont így elképzelem, hogy na itt most piros színek lesznek és kék, hanem úgy, hogy nagyon tetszeni fog. És hogyha nagyon tetszett az a szitu, akkor az már olyan, mint amit elképzeltem.
0: És akkor ezek szerint a klipforgatás és igen. Jó volt, igen. Ahogy elképzelted.
1: Igen. És egyébként nem volt beletervezve az a vihar, ami ott elkapott minket, de szerintem a villámok azok tökre hozzátettek a háttérbe, úgyhogy ha valaki megnézi, akkor az mindig az villám.
0: Keressünk rá, Tóbi és a dáma, de mielőtt rákeressünk, hallgassuk meg a rádióban. Dalpremier, országos dalpremier itt a Petőfin. Már is érkezik ez a dal, amiről itt dumálunk folyamatosan. Miatt a

0: Tobi és a dáma itt a Petőfi Rádióban. Nagy taps és gratula!
1: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Dal premier, tehát itt a Petőfi Rádióban. Ez a pörgetés egyébként menne most is, ami a dalban van? Köszönjük szépen, akkor erre még egy taps. Propi vagy nagyon.
1: Ez az
0: nagyon...
1: official pörgetés.
0: Ez lesz a névjegyed mostantól. Igen, igen. Olyan lesz, mint a ha-ha, doktor Véres. Nagyon-nagyon érdekes egyébként, amikor stílusról beszélgetünk, mert minden előadónak ugye egy idő után kialakul egy ilyen fölismerhető stílusa, és amikor a kollégám, aki mutatta nekem ezt a dalt, felhívott, nagyon csodálkoztam, mert ilyet mondott, hogy hát egy kicsit ilyen csudlós, kicsit ilyen velhelós, tehát így ezeket a példákat mondta, és így csodálkoztam is, de így az alapján, amit mondtál, hogy mondjuk őket szoktad hallgatni, szerintem tökre megvan, hogy belőlük inspirálódsz,
1: igen,
0: nem?
1: Igen,
0: igen.
1: Szerintem ez abszolút is kell, hogy valakiből inspirálódjunk, és szerintem egy idő után kialakítod más előadókból, meg a saját dolgaidból a saját stílusodat.
0: Mondjuk, ha jövőbeli tervekről beszélnénk, mi van most a fejedben?
1: Szeretnék egy koncertet Veszprémben, ezt mindenképpen. Vannak producerek, akikkel fogok együtt dolgozni, akik például a héten kerestek meg, és szeretnék más irányokba is elmozdulni zeneileg. Tehát mondjuk a rock is nagyon izgalmas számomra, elektronikus zene is várható a jövőben, úgyhogy kicsit így lövök mindenfelé.
0: Tök jó, és akkor egy idő után meg lesz majd, hogy merre visz az utad. Feat-ekről tudunk beszélni?
1: Igen, jön majd egy dal a BLNT barátommal, ő is Veszprémi egyébként, illetve lesz majd még egy dal, de azt még nem lőhetem le.
0: Mm-hmm. Hát jó. Izgalmas lesz akkor a folytatása te házadtáján is, ez biztos. És hát akkor, amint ezt mondtuk is előtte, mindenképp keressenek rád a hallgatók, és közben, hogyha már ide kiszólok a hallgatóknak, 0630 30 33 80, biztassuk Tobit, írjátok meg, mit gondoltok a dalról, és jöhetnek mindenféle üzenetek, mindenképp továbbítjuk majd számára a folytatásban. Még annyit mondj el egyébként a dal kapcsán, hogy mondtad, hogy ez volt az első klipforgatásod. Hogy érzed, hogy most így, miközben hallgattuk a dalt, most azért gondolkozom, mert figyeltelek, és még most is így nagyon-nagyon figyeltél a dalra, be tudod fejezni a dalokat egyébként, vagy mindig tudnál egy picit még hozzátenni?
1: Szerintem ez egyébként az előadóknak egy nagy problémája, hogy mindig úgy érzed, hogy mindig lehet még jobb. Igen. És én is úgy érzem, hogy mindig lehet hova fejlődni, de úgy gondolom, hogy ez egy jó lenyomat, hogy akkor ez volt a tudás, és ezek az érzelmek voltak, és mondjuk 2 hét múlva lehet, hogy már más, de az már egy új dal. Úgyhogy éppen ezért születnek a dalok.
0: Nagyon bölcs gondolat. Tobi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Egy tapssal köszönjük meg, hogy elhoztad nekünk ezt a dalt, és reméljük, hogy még találkozunk veled.
1: Én is, és köszönöm a lehetőséget.
0: Várunk máskor is, és ha már egyébként szóba került Jude Law, akkor most vele folytatjuk a következő percekben. Vrum vrum, ez szól a Petőfi Rádióban, SMS számunk, tehát 0630 30 33 80, szükség is van rá, ugyanis mindjárt játékkal megyünk.

0: és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Magyar zene.

0: A tankcsapda. Tőlük pedig az örökké tart itt a Petőfi Rádióban. Szeretjük a nagy klasszisokat is. 15 óra 40 perckor sem változik meg ez, és hát, hogyha nagyon jól füleltél, akkor hallhatod, hogy ez a dal többet tud, mint a többi. Ugyanis valaki majd elmondja, hogy miért. Ha felkapja a telefont. Ajaj! Halló!
1: Halló!
0: Halló, Kenész Kolos és a Petőfi Rádió. Téged hogy hívnak?
1: Kriszti vagyok.
0: Szia, Kriszti! Sopronból, ráadásul, szervusz, nagyon örülök. Hát messze volt az a telefon, mi?
1: Igen, éppen fölzök, bocsánat, és nehéz volt fel.
0: Na, mi készül?
1: Sertészüzet csinálok, és risotto, céklás risotto.
0: Ah, de profi vagy, te vagy a konyhának a tündére.
1: Igen. Mondhatod.
0: És mi lesz a jövő heti program?
1: Dolgozni fogok.
0: Dolgozni fogsz, de kedd este lehet, hogy egy mozi belefér, nem?
1: Igen, és hol?
0: Hát a fővárosban van ez a premier előtti vetítés, Kriszti.
1: Ó, szuper. Hát fővárosban nem biztos, hogy megyek, de ha nyerek, akkor lehet, hogy át tudom adni, ha lehetséges a jegyet a gyermekemnek, aki ott tanul.
0: Ó, hát persze, hogy lehetséges. Nagyon jó fejember vagy, ez már biztos, és hát reméljük, hogy nagyon jó válaszokat is adsz nekünk. Mi volt az óraslágere, mit küldtél el?
1: Tankcsapda örökké tart.
0: Azaz, azaz. És a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok, Kriszti! Hát akkor ez a kérdés eldőlt. Nyertél!
1: Köszönöm szépen!
0: Hát akkor ezek szerint megvan a sorsa is.
1: Igen, hát a gyermekemnek és a barátnőjének adnám át, hogyha lehet.
0: Természetesen erre is megvan a lehetőség, de sok-sok szeretettel gratulálok! Elfelejtett köszönöm, sziget, köszönöm. Animációs film és premier előtt nézhetik meg a UIP Duna film jó voltából.
1: Ó, szuper!
0: Mi lesz még a hétvégén, köszönöm, maradék hétvégén a program?
1: A főzés után pihenés szerintem.
0: Jól van, akkor jó lazulgatást velünk, és ne tedd le a telefont, adáson kívül mindent megbeszélünk. Jó, vigyázz magadra, Kriszti! Itt a Petőfi Rádióban pedig, hát, ráfekszünk a hullámokra. Egy imádnivaló csapat, az Imago Mundi hozzá nekünk a Hullámforma című felvételüket. Ha pedig nem voltál most elég gyors, ne csüggedj! Újabb óraslágere nem sokára, 60 percen belül hallod a következőt, szóval fülelj!

Viktor dalolt itt a Petőfi Rádióban, és nincs bocsánat, könyörtelenül érkezik hozzánk Gábor, és mondja a legfontosabb infokat, sőt, még az időjárásról is hallhatunk majd tőle többet, aztán pedig úristen, micsoda dalok jönnek. Hát persze, hogy a Valmari Szikora Robi közössével indítjuk el a következő 60 percet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Visszatér a kellemes őszi idő, merényletre készülhettek a lengyel kormányfő ellen, műteni kell 14. Leó pápát. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 3-as főúton a Bag és Gödöllő közötti szakaszon két személyi autó összeütközött. A forgalom fél pályán halad Budapest felé. A 47-es főúton Sárándban egy személyautó szalagkorlátnak, majd egy villanyoszlopnak ütközött, ami a balesetben megdőlt. A műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Kerülni hosszú pályi felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: A Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt 24 órában. Balatonkenesén 43 mm-t mértek. Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is. Az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 1/10 mm esőt rögzítettek. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Műteni kell 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. Az operáció a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: 100%-os mutatóval zárt a BVSC a férfi vízilabda Eurókupa selejtezőjében. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 15-8-ra legyőzte a BVSC a spanyol Terrassát a férfi vízilabda Eurókupa selejtező montenegrói 4-es tornáján, és így hibátlan mérleggel zárt. A magyar csapat pénteken a házigazda Podgorica, tegnap pedig a horvát Primorje Rijeka ellen is magabiztosan nyert, és már ekkor biztosította helyét a főtáblán. Mindkét magyar kettős megnyerte első mérkőzését a vegyes párosok selejtezőjében a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa Bajnokság nyitónapján. Szántosi Dávid és Nagy Judit 4, Varga Botond és Dohocki Nóra pedig 3 játszmában jutott tovább Fehér Orosz, illetve Lett riválissal szemben. Mindkét magyar párosnak még egy mérkőzést kell megnyernie a 32-es főtáblára kerülésért. Max Verstappen, a Red Bull Holland pilótája nyerte a Forma 1-es szingapúri nagy díjat. Mögötte Charles Leclerc ért be a második helyen a Ferrarival, és harmadikként Andrea Kimi Antonelli végzett, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte előnyét az összetett élén. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Olyan jó, hogy közösen ennyire megpörgetjük a délután. Tobi, nagyon jó volt az előző órában, remélem neked is tetszett a vadi újdal, a szuper játékunk is volt, és ebből van még egy, szóval keresd az óraslágerét a következő 60 percben is. Szia, Kenész Kolost hallod, most pedig jön az Úristen, ami kicsit megosztó, de szeretjük azért.
0: Egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Te viszont nagyon is gyere mellénk, ugyanis szolgálunk friss infókkal. Például a 71-es főútról Badacsony Tomaj térségében két autó karambolozott az utóbbi időszakban. A 74-es kilométernél teljes útzárat vezettek be a mentés és a helyszínlelés idejére, tehát a 71-es főúton Badacsony Tomaj térségében. Óvatosan arra, a rádiókkal pedig jó hangosan, hiszen van régi, van új, minden, amit szeretsz, illetve nem sokára az óra slágere, ami által elmehetsz a moziba és megnézheted az Elfelejtett sziget című animációs filmet.

0: Hát felszabadultunk Mester Tamással itt a Petőfin. 16 óra, 34 perc van, szép délután neked. Gyönyörűen süt a nap az ország középső részén, és úgy tűnik, hogy az eső is kezd egyébként elmenni a keleti országrészről. Ha ránézünk a térképre, akkor egyébként még azért Gyula térségében tapasztalható némi csapadék, de nyugaton gyönyörű napsütéses most az. Hát az a baj, hogy már az óráteliktás miatt kezdek rászokni arra, hogy 4 óra után már estét fogok mondani. Hát együtt felkészítjük a lelkünket, hiszen október vége fele lesz majd ez az óra tekergetés. No, de nem tekergünk tovább itt a gondolatokban, hanem betekerintettem ide egy telefonszámot, mégpedig a leggyorsabb SMS-ezőjét, akit most csörgetünk itt a Petőfin.
1: Hello!
0: Halló, Kenész Kolos Petőfi Rádió, téged hogy hívnak?
1: Szia, én Csáki Péter.
0: Hoppácska, megszakadtunk, Péter, visszacsörgök azonnal. Hallom, hogy hallgatod a rádiót, szóval no para! Péter eltűnt az ételben. Hát, most mi lesz? A nevét megtudtuk meg. Ezért jó az élő műsor, és ez az egyetlen az országban, ami hétvégén időben jelentkezik. De te szerintem már észrevetted. Na, figyelj föl, nagyon érdekes szituáció van. Én hívom Péter, Péter hív engem. Halló?
1: Halló?
0: Na, itt vagy, Péter, meg vagy?
1: Ja, szuper, itt vagyok, csak elnyomódott a telefon.
0: Királyság, de tovább ne nyomkod, légy szíved, zárd le, most okay. Itt beszélgetünk. De egyébként előbb tényleg viccen kívül mondom, én hívtalak, te is hívtál, nem tudom, mi történik itt az étterben, de az a lényeg, meg vagy. Mi történik nálad hétvégén, Mizu?
1: Elég sok minden történt, meg még most is fog. Éppen mi egyébként egy színtársulat vagyunk, és most próbára tartunk, úgyhogy most még mi vasárnap délután egy jó kis melóba fogunk belefogni, de közben ugye egész úton titeket hallgatunk. De és egyébként nagyon szeretem azt a számot, úgyhogy örültem is, hogy megszólalt, úgyhogy küldtem is. És még bocsánat, nem fejezem be, hogy egyébként pedig még már játszottunk egyszer, még nyáron. Szerintem tavaly nyáron, igen, akkor is így sikerült SMS-sel nyerni. Úgyhogy tök jó minden.
0: Nagyon király, figyelj, én át is adom a műsorvezetői stafétát. Jó, tehát kikapcsolom a mikrofont, vidd a sót, jó?
1: Jó, rendben.
0: És figyelj csak, hogy kell elképzelni ezeket a műsorokat, amiket ti csináltok? Mi lesz például a topikja, ami most következik ma még?
1: Hát van egy olyan darabunk, amit sokszor viszünk, mert mi nem külszínház vagyunk, hanem országosan szoktunk tájolni, általában gyerekelőadással, de ami felnőtteknek is szól, ez a Ludas Matyink, és nem tudom, szabad elmondani, mindegy, de ez nem hiszem, hogy reklámi, a Galiba társulat vagyunk.
0: Nyugodtan.
1: És a Ludas Matyit fogjuk most megint vinni, ami egy nagyon jó kis előadás, illetve van egy nagy rendezvényünk, az miskolciak vagyunk egyébként, az itt lesz Lilafüreden, december elején szokott lenni, tehát lehet tudni, hogy miről fog szólni, na és annak a próbáját is ma ejtjük meg, mert ugye mi írjuk a darabokat, mi tervezzük a díszletet, minden, és az úgy szokott történni, hogy a kemény magunk, 3-4 fő, az így összeülünk, és akkor fröccsöcske mellett összeszedjük, amink van, és aztán megírjuk, és ami tényleg jó, és általában jó szokott lenni, az benne hagyjuk. Tehát ilyen baráti beszélgetéssel összekötött darabírás lesz a mai program.
0: Na, ez királyság, akkor jó melót nektek. Hát a fröccsözgetés helyett maximum most kólázgatás lehet a moziban, meg a pattogatott kukorica evészet. Mi volt tehát ez a bizonyos áhított dal, ami nagyon tetszik neked?
1: Mester Tamás, szabadíts fel!
0: Azaz, és a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar!
0: Megy ez, mint a karikacsapás! Gratulálok, tiéd a páros jegy!
1: Nagyon szuper, köszönjük szépen!
0: Ki lesz majd a szerencsés, aki elmegy veled?
1: Szerintem a páromat fogom választani.
0: Szuper, jól van! Kellemes időtöltést, örülök, hogy beszéltünk, és vigyázz magadra, adáson kívül mindent leegyeztetünk még, oksa?
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó műsor csinálás továbbra is.
0: Köszi!

én pedig az arénában tartanak majd. Zseniális, hogy a filmből kinőtt zenekar ott lesz az arénában, de az MVM dombon bizony meg lehet őket nézni majd élőben is, és biztosan rengeteg ilyen és ehhez hasonló slágert játszanak el. És Meninger Marcinak sem kell panaszkodni, a vele pedig szilveszterezni lehet majd, ugyanis egy vadiúj projektbe fogtak bele, hogy mi ez a projekt, nem sokára elmondjuk a részleteket.

0: Bent a neved, a szuper sztereó dala, nem sokára pedig 5 óra. Na de előtte, ahogy ígértük, meglesük, hogy mit történik az év utolsó napján az MVM Domban, ugyanis szilveszteri fesztivál hangulat költözik oda. A Strandfesztivál szervezőinek új eseménye 18 órától egészen hajnali koncertekkel és valódi fesztivál hangulattal búcsúztatja az idei esztendőt, és köszönti 2027-et, és hogy miért fontos ez nekünk? Ugyanis a himnusz után Betonhof Filip színpadra rögtön, aztán persze rajta kívül ott lesz még Mehringer, Sissi, Gyuri is, 100 Saints, Iron Mafia, K. Kevin, szóval igazi sztár parádéra lehet számítani. Meg itt a Petőfin is, Gábor hírei után jön Zséda.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Visszatér a kellemes őszi idő, energiaipari tűzszünetet kötött Kijev és Moszkva, újraindulhat a forgalom a déli pályaudvaron. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: A 3-as főúton a Bag és Gödöllő közötti szakaszon két személy autó ütközött. A forgalom félpályán halad Budapest felé. A 71-es főúton Badacsony-Tomaj térségében két személy autó ütközött össze, teljes útzárat vezettek be a mentés és a helyszínelés idejére. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, ebben mindkét fél beleegyezett, de Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Estére befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így holnap hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, és ellenőrizték a biztosító berendezéseket. A tárcavezető hozzátette, a mostani munkáknak köszönhetően hamarosan visszaállítják a korábbi pályasebességet, ami javíthat a menetrend tarthatóságán. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tenger vízfelületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű Balatoni Hab nevű desszert nyerte az elismerést.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Kiütéses zalaegerszegi siker a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A zalaegerszeg nagyszerű második félidei játékával 5-1-re kiütötte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó NB1 9. fordulójában. 16 óra 45 perctől a Kispest Honvéd az Újpestet fogadja. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Nincs ott Szoboszlai Dominik neve a Liverpool-Manchester City elleni keretében az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Kerkez Milos viszont kezdőként kap lehetőséget. A mérkőzést 17 óra 30 perckor rendezik az Anfield-en. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíjat. Mögötte Charles Leclerc be a második helyen a Ferrarival, és harmadikként Andrea Kimi Antonelli végzett, így a Mercedes olasz pilótája növelte előnyét az összetett élén. Köszönöm a figyelmet!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5-11 fok körül alakul a hőmérséklet. Napközben 13 és 18 fok várható.
5: A hírek után
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Berobbantjuk az 5 utáni időszakot is, az utolsó olyan óra, amikor még egészen világos van. Csáó, szia, ez a Petőfi Rádió, a fedélzeten pedig Kenész Kolos, nem sokára pedig a Belmondó klasszisa lesz volt van, és lesz itt Zséda is. Legyen úgy, ez a következő track itt a Petőfin. Maradj!
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

nem veszem észre direkt, hogy dolgozhat cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: könnyű dalok az Analóg Balatonnal. Köszi, hogy 17 óra 23 perckor is velünk vagy. Nézzük, mi történik a 471-esen. Nyírbogát beltöveti egy személyautó villanyoszlopnak ütközött a 44-es kilométernél, a teljes útzár helyszínen és kerülni helyben önkormányzati utakon lehet. Köszönjük szépen az Útinform munkáját ezen a hétvégén is, és neked is köszi, hogyha segítesz. 06 30 30 33 80, persze várjuk az átadandó pötyögéseket, de ha bátor vagy, figyelj!
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061 759 60 60. A stúdióban
0: egészen este 8-ig Kenész Kolosz számít a figyelmedre. Lassan hűl a levegő, most már 16 és 19 fok közötti értékek mérhetők. Meg egy kis Artur Rambo a levegőben.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Emlék.

Elvértezett dal Tarján Zsófitól és Kis Tibitől, mert az élet szép itt a Petőfi Rádióban is. És hát egy nemzetközi kollab a folytatásban, a Stadium X összeállt Azariával és Sam Martinnel, és összehozták közösen a Heaven című dance-pop dalt. Sam Martin többek között amúgy David Guetta a Dangerous és Lovers on the Sun című slágeréből is ismerheted.

még egy kis megerősítést kapni, hogy nem csak az én messengerem mondta be az unalmast, nem tudok képeket elküldeni. A szöveges üzenetek elmennek, de most szerettem volna egy fotót küldeni, aztán már jó órája karikázik. Hogyha te is ebben a cipőben jársz, akkor megnyugtatlak, hogy nem vagy egyedül, ha viszont én vagyok egyedül, az akkor nem tudom, mi történik. Viszont az biztos, hogy itt az étterben nem leszünk egyedül, nem sokára a Fábián Juli is becsapódik mellénk, jön a Carbon Fuss is, most pedig Bialex, valamint Lótfi Begi közöse, egy korábbi nagy klasszis, a Bababó érkezik a Petőfin. Köszi, hogyha továbbra is minket hallgatsz, legyen szép a vasárnapod! Zavaros.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akció saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: Ez a Petőfi Rádió.
5: Tovább tart a kellemes őszi idő, a felelős gazdálkodásról beszélt a pénzügyminiszter, energiaipari tűzszünetet kötött Kijev és Moszkva. Petszkápor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Az M7-es főúton Sárándban egy személyautó szalagkorlátnak, majd villanyoszlopnak ütközött, utóbbi a balesetben megdőlt. A műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon 60 térségében a kiépített terelésnél az erős forgalom miatt lassulás, illetve szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta, de Moszkva és Kijev egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. A túrárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén is a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így holnap hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat. A tárcavezető azt is hozzátette, a mostani munkának köszönhetően hamarosan visszaállítják a korábbi pályasebességet.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Kiütéses zalaegerszegi siker a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A zalaegerszeg nagyszerű második félidei játékával 5-1-re kiütötte a vendég Nyíregyházát a labdarúgó NB1 9. fordulójában. 16 óra 45 perctől a Kispest Honvéd az Újpestet fogadja. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Kecskemét hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Csákvár vendégeként a labdarúgó NB2 9. fordulójában, amelyen 4 piros lapot osztott ki a játékvezető. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíjat. Mögötte Charles Leclerc be a második helyen a Ferrarival, és harmadikként Andrea Kimi Antonelli végzett, így a Mercedes olasz pilótája növelte előnyét az összetett élén. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos száraz idő.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő néhány percben közösen átélhetjük a zuhanás rizikóját, ugyanis a Carson Koma nyitja a kört a Libikókával. Gyere, hintázzunk közösen ebben a nagyon szép vasárnapban, 6 is elmúlt 4 perccel, Kenész Kolos a fedélzeten. Maradj velünk!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél. A hangodból hallom, a szívedben látom, testem.

0: Petőfi Rádió.
1: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rengat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: hello! Tőlük pedig a retúrjai egy gyönyörű dalit a Petőfi Rádióban, és folytatjuk Méringer Marcival, aki a parkban is nagyot ment.
1: Egyre könnyebben mondok nemet. Hányan voltatok, akik

Ezzel a kis részlettel emlékezett vissza arra a bizonyos teltházas Budapest Parkos koncertre, amivel nagyon sokakat vonzott oda, és bizony ebből a koncertből már egy jó nagy adag megtekinthető egyébként a YouTube-on is teljes egész.

Egy gyönyörű dal, amit nemrég újra élőben is hallhattunk. Olay Bolya és a Magyarország itt a Petőfi Rádióban. Ütemet váltunk, jön a Mirror Glimpse, tőlük pedig a Daddy. És ami pedig téged illet, 06303030380, ez a lehetőséged arra, hogy beleszólj a műsor további alakulásába, vagy épp felköszönsd még a Brigittákat, pár órán keresztül még őket köszönteted, de hogyha már a holnapban gondolkozol, akkor a Miksák vannak bevésve hétfőre a naptárba. Új, de rossz volt kimondani, hogy hétfő, de se baj, remélem fel vagy rá készülve testileg és lelkileg egyaránt. A dalok elkísérnek nem sokára az ék újdonsága, de most, amint mondtam, a Mirror Games veszi át a terepet, ez

Rúzsa Magdi, tőle pedig a szerelem. Reméljük lassan, de biztosan mindenki hazaér biztonságban, épségben. Az M3-ason többen vagyunk, mint a megszokott. A főváros felé 60 térségében, ott a terelésnél az 53-as és az 56-os kilométer között szakaszos lassulás, torlódás vár rád, szóval egy kis plusz menetidővel mindenképp érdemes számolni. Mi pedig számolunk veled, meg Szája Noéval, mindjárt szól az újdonság, a Mit látsz idegen, de most a Blaha Louisiana egyenesen Székesfehérvárról jön a csapat.

0: Frankkel töltetted idődet. Ez volt a Nyitott Szemmel itt a Petőfi Rádióban, és Gábor is nagyon nyitott szemmel járt az utóbbi órában, összegyűjtötte neked mindazt, ami fontos lett. Hallgatjuk a friss infókat, aztán pedig jön Mocskonyi Dörgő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.

0: reklám után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akció saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Jövő héten is kellemes őszi idő lesz. Luxemburgba utazott Orbán Anita, cáfolta Volodymyr Zelenszkij az energetikai tűzszünetet. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 47-es főúton Sáránt belterületén egy autó szalagkorlátnak, majd egy villanyoszlopnak ütközött, utóbbi megdőlt. A műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Az 57-es főúton Szajk térségében az M6-os autópálya csomópontjánál egy személyautó árokba hajtott. Félpályás forgalom korlátozás mellett irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll az uniós külügyminiszterek holnap kezdődő luxemburgi tanácsülésének középpontjában, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdem alapú uniós bővítés mellett érvel, különös tekintettel a Nyugat-Balkán biztonsági és integrációs kérdéseire. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Itthon áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és ropogós rétegével a magyar tenger vízfelületét idézi. Minden mentes kategóriában a málnás étcsokis ízű Balatoni Hab nevű desszert nyerte az elismerést.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Döntetlen Kispesten a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A sereghajtó Kispest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel a labdarúgó NB1 9. fordulójának fővárosi rangadóján. A Zalaegerszeg nagyszerű második félidei játékával 5-1-re kiütötte a vendég Nyíregyházát. 19 órától a címvédő Győr a listavezető Puskás Akadémiát fogadja. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. Mindkét magyar csapat kikapott az osztrák jégkorong bajnokságban. A Fehérvár hosszabbítás után 3-2-re veszített a vendég Graz csapatától, míg a Ferencváros 5-1-re maradt alul az Olimpia Ljubljana otthonában. A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia 4-2-re győzött a címvédő Gyergyó otthonában az Erste Ligában. A Deac 6-4-re veszített a Brassó vendégeként. Főtáblára jutott Szántosi Dávid és Nagy Judit duója vegyes párosban a ljubljanai asztali tenisz Európa bajnokságon, miután második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben. A magyar kettős fordulatos mérkőzésen egy szlovák páros győzött le. Varga Botond és Dohocki Nóra búcsúzott. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Október kellős közepén talán nehéz lenne elképzelni egy nagyon meghitt vízparti estét, de Mocskonyi Dörgődala ez alá mindenképp jó aláfestő lehet, ha legalább buksiban ezt meg tudjuk teremteni. Csáó, szia, Kenész Kolos itt 7 óra után is.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Hello Petőfi Sek, itt volt a BSV, tőlük pedig a szavak nélkül, és nekünk viszont van mondani valunk, nem sokára, éppen ezért rá is kanyarodunk arra, hogy mi az, amire lehet számítani a hét elején, illetve a folytatásban, milyen időjárás jósolnak nekünk a szakemberek, illetve azt is meglessük majd közösen, hogy milyen király műsorok jelentkeznek itt a Petőfin, valamint hogy ki lesz például a holnapi fellépő a Hajrá Magyarok című élő stúdió koncertes műsorban. No, de az élő műsor folyamnak még ma sincs vége, éppen ezért már is a Zaporozsesznek adjuk át a lehetőséget. Fekete felhő, hát így a címéből adódóan nem éppen egy pozitív dal, és ahogy egyébként Benceik elmondták, egy merengő felvételről van szó, ami a Zaporozsecre jellemző játékos dallamos stílust melegtónusú visszafogott akusztikus hangszereléssel ötvözi. A szerzemény felemel és elgondolkodtat az élet szépségét, összetettségét és elkerülhetetlenül keserédes természetét járja körül, miközben friss energiát is közvetít időtlen alternatív rockos hangzásával. Hadd szóljon!
1: Sziasztok, én Bence vagyok a Zaporozsecből. Hallgassátok az új dalunkat, a Fekete Felhőt.

Fábia Juli és az Zuakker. Az elkövetkezendő pillanatokban pedig Betonhofi csapódik be melléd a kocsiba, hazafelé menet, ez lesz a Hello Hello. Egészen határozott ránk köszönése van a srácnak, és hát az eső is ránk köszönt tegnap. Nem mondom, hogy váratlan volt, azért lehetett felkészülni, de szerintem sokan áztunk el. Sokok nevében tudok erről beszélni, viszont a következő időszakban ettől sajnos, nem kell félnünk, beáll nagyjából ez a 16-17 fokos maximum. Hétfőn, azaz holnap nyugodalmasabb időjárásra lehet készülni, aztán kettől érkezik egy kis szél, ami megborzolhatja.

Roy és Ádám, valamint Péli Barna, és a Feketén a Hófehér itt a Petőfi Rádióban. És nálunk is feketén-fehéren kirajzolódott, hogy milyen király műsorok következnek. 20 óra után a Holnap után című környezettudatossággal foglalkozó adásunk jelentkezik, aztán 21 órától Kultúrfitness Szani Rolival, Cserháti Tamara ex szépség királynő jön az első órában, aztán Marót Viki is benéz hozzánk, aki a 60-as, 70-es évek zenei világáról mond el többet, és Tüzesen Sütlet című műsorunk is jelentkezik Fekete Lacival. Ebben Jakab Enikő és Gál András szólnak arról, hogy az Arkidra milyen vadi új újdonsággal jelentkezett, és a holnapi koncertben pedig a Letiltott együttes, most pedig a Carson Coma.

0: Zárás ez a hétvégének, jövő héten pedig szintén elringatlak, várlak sok szeretettel minden szombaton és vasárnap 14 és 20 óra között Kenész Kolos kicsekkol, de a szuper hazai felvételek maradnak. Vigyázz magadra és legyen csodás heted. Ciao, ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a napos száraz idő, a felelős gazdálkodásról beszélt a pénzügyminiszter, megműtik 14. Leó pápát. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: A 47-es főúton Sárántban egy személyautó

0: szalagkorlátnak, aztán villanyoszlopnak ütközött. Utóbbi a balesetben megdőlt. A műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. A 471-es főúton Nyírbogátban egy autó szintén villanyoszlopnak ütközött. Teljes útzárat vezettek be a helyszínelés és a mentés idejére. Kerülni helyben önkormányzati utakon lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, közölte a pénzügyminiszter hozzátéve. A költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takaríthatnak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll az uniós külügyminiszterek holnap kezdődő luxemburgi tanácsülésének középpontjában, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel, különös tekintettel a Nyugat-Balkán biztonsági és integrációs kérdéseire. Megoperálják 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Előnyben a Puskás Akadémia a Győr elleni rangadón a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A sereghajtó Kispest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel a labdarúgó NB1 9. fordulójában. A Zalaegerszeg nagyszerű második félidei játékával 5-1-re kiütötte a vendég Nyíregyházát. 19 órakor kezdődött a Győr Puskás Akadémia találkozó, a félidőben az állás Győr Puskás Akadémia 0-1. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Manchester City nyerte a Liverpool elleni rangadót az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, mivel 3-0-ra győzött a Szoboszlai Dominikot nélkülöző vörösök otthonában. A Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót. A listavezető hazaiak az utolsó 30 percben emberelőnyben játszottak. Főtáblára jutott Szántosi Dávid és Nagy Judit duója vegyes párosban a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokságon, miután második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben. A magyar kettős fordulatos meccsen egy szlovák páros győzött le. Varga Botond és Dohocki Nóra búcsúzott. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos száraz idő.
1: A hírek után...
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Halmos Mónika, fitoterapeuta, virág szomelié, számos könyv szerzője, akivel ma a virágokról fogunk beszélgetni, méghozzá egy egészen különleges nézőpontból, ugyanis virágkonyhával, az ehető virágokkal, illetve vadnövényekkel foglalkozunk majd. Üdvözöllek, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást, mindig öröm a virágokról beszélgetni.
2: És hát talán mielőtt belevágnánk, és tényleg elkezdenék arról beszélni, hogy hogyan és miért együk meg a virágokat, illetve milyen módon tudjuk ezt megtenni, egy kicsit kérlek, mesélj magadról arról, hogy te hogyan találkoztál a virágokkal, hogyan kerültek a virágok az életedbe, és hogyan kezdtél foglalkozni velük.
3: Ez nagyon izgalmas, hogy mindenkit pont ez érdekel, hogy valakinek hogy jutott ez egyáltalán eszébe. Igazából én gyerekkoromban a virágok között nőttem föl. Engem a nyári időszakban mindig kicsaptak a nagyanyámhoz, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valamilyen idilli kis falucskába, hanem tulajdonképpen ez most jelen pillanatban a 10. kerületnek egy nagyon-nagyon csúnya része, viszont abban az időben ott csak virágkertészetek voltak. És én itt egyedüli gyerekként itt töltöttem a nyarakat. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy a virágok között voltam, a virágokról, amit lehetett, ott megtanultam, és valahogy akkor ez így, ez az egész belém ívódott. És ráadásul mi ott a nagymamámnál rengeteg olyan dolgot ettünk, amiket a kert adott, amiket mások nem nagyon ettek, de erre én csak jóval később jöttem rá, hogy azok akkoriban kicsit ilyen különlegességnek számítottak, mert akkor a kert végébe tavasszal nőtt a medvehagyma, utána ettünk bodzát, akácvirágot, készült rózsalekvár, eszegettem a papsajtot a kertből, ősszel ugye jöttek a különböző bogyófélék, tehát ezek akkor teljesen természetesnek tűntek, aztán kiderült, hogy azért a városi embereknek ez egyáltalán nem az volt.
2: Jó is, hogy említett, hogy városi embernek. Ezek a fajta tudások, a virágok, illetve a vadnövények felhasználásáról, ezek máig létező tudások, akár vidéken, vagy ezek egyébként, ahogy a városból, úgy vidéken is kikoptak?
3: Kikoptak nagyjából, mert ugye ez az a tudás volt, ennek a nagy része, ami valamikor így anyáról lányára, vagy apáról fiára öröklődött. És ugye nálunk volt így a 20. században egy 50 év, amikor egy picit így felborították ezt az egész folyamatot, és ott ebből nagyon-nagyon sok elveszett. Amikor én ugye elkezdtem dolgozni már jóval később a magyar konyhánál, akkor ott ugye kiderült, hogy nekem van egy ilyen furcsa bolondériám, hogy én így az ehető virágok irányában érdeklődök, és van egy jó pár receptem, és az akkori főszerkesztő nagyon bíztatott arra, hogy hát akkor érdemes volna ezzel bővebben foglalkozni, mert ennek nem volt egyáltalán magyar nyelvű irodalma. És én akkor kezdtem el ezután kutatni, főleg német nyelvterületen, épp emiatt, hogy nem volt magyar nyelvű irodalom, és aztán most így az évtizedek alatt azért sikerült innen-onnan régi szakácskönyvekből, mindenféle egyéb más forrásból rengeteg receptet előszedni, illetve hogy járom az országot, úgy pedig egyre több ember osztja meg velem azokat az emlékeit, amire egyébként soha nem gondolt, meg soha nem jutott eszébe, csak mostan ebben a virágos közegben egyszer csak, hogy hopp, beugrik neki, hogy ó, hát neki a nagymamája vagy a nagypapája készített ezt, készített azt, és akkor így is hozzá tudtam jutni olyan receptekhez, amik valamikor élőek voltak, csak feledésben merültek. Biztos nem ez volt az emberek legfontosabb dolga az elmúlt évtizedekben, hogy melyik virágot hogyan készítse el, vagy hogyan fogyassza el.
2: Tehát akkor mondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy mondjuk irodalma nem volt, hagyománya azért a hagyományos magyar konyhában, vagy akár a paraszti kultúrában ennek igenis megvolt.
3: Megvolt a hagyománya, ugye a receptek két irányból gyűjthetők össze, ugye az egyik a paraszti kultúrából, az egyszerű konyhákból, ahol sokféle növény például ínségételként jelent meg, például ilyen volt a csalán, a másik pedig az arisztokratikus konyhák, amikből egy-egy recept ugye bekerült az akkori szakácskönyvekbe is, ilyenek például a nagyon különleges ibolyás receptek, az ibolyás torták, az ibolyás pudingok, a kandírozott ibolya, ezek például benne vannak már a 19. század végi szakácskönyvekben.
2: Hogyha az ember egyébként mondjuk a közösségi oldaladra felmegy, ezek a színpompás növények, virágok, mindenütt, tehát hogy konkrétan ez is megjelent már a múltban, nem csak a mondjuk a vad növényeknek a fogyasztása, ugye itt a család említetted például.
3: Persze megjelentek ezek a múltban, sőt, egy jó pár virágnak egészen az ókorig visszavezethető már a fogyasztásának a hagyománya, akár az ibolyáé, akár a rózsáé például, tehát ezekről is vannak leírások, akár már Apicius szakácskönyvében, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolog, és hát szerintem egy élet biztos kevés ahhoz, hogy az ember az egészet szépen így kibontsa és összegezze, meg hát ugye ez folyamatosan fejlődik, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas és színes világ.
2: És hát ugye te ilyen növényismereti sétákat is tartasz. Hogy tapasztalod, hogy egyébként van valamiféle reneszánsz az ehető virágok, illetve az ehető vad növényeknek?
3: Lehet, hogy talán nem is reneszánszot érdemes mondani. Én úgy gondolom, hogy amikor nekem az első könyvem megjelent, az első recept gyűjteményem a múlt évezrednek az utolsó évében, akkor még a magyarországi nagy közönség egyáltalán nem volt erre nyitott erre a dologra. Tehát akkor a könyvem például egy óriási média érdeklődéssel jelent meg, de inkább engem egy ilyen fura csodabogárnak tartottak, és azt hiszem, hogy akkor még senki nem akart amúgy sem, meg ezért sem virágokat enni. Hanem el kellett telnie még azóta jó pár évnek, hogy azóta nyílt ki igazából előttünk a világ úgy jobban, ugye itt az internetnek köszönhetően, és most már az ehető virágok is inkább tért nyertek a gasztronómiába, ugye egyrészt a csúcsgasztronómiába, ahol azért leginkább a virágok csak díszítésként szolgálnak, tehát azért vannak a tányéron, hogy ott egy színhatást jelentsenek, és a másik pedig az, hogy jó pár ember, akinek kertje van, aki most elkezdett ugye kertészkedni, hiszen igazából a kertészkedés az, ami azt hiszem most hirtelen a reneszánszát kezdte elélni, azok az emberek kezdtek el inkább e felé fordulni, hiszen a kiskertünkben, hogyha ott vannak a virágok, ott vannak a zöldségek, a gyümölcsök, akkor ezek így adják magukat, hogy szinte kínálják, hogy egyszerre is oda kerülhetnek egy ételbe, egy tányérra, és hogyha az ember ezt megtanulja, hogy a saját növényei közül melyik az, ami ehető, melyiket mire lehet használni, akkor ez egy zseniálisan jó dolog, mert ha csak annyit teszünk, hogy tényleg leszedünk egy kis virágocskát, és azzal feldobunk egy tányér ételt, vagy egy salátával szirmokat beletesszük, az már egy gyönyörű látvány. Hát ha még hogyha ezt tudjuk is, hogy melyiknek milyen az íze, melyik mire jó, akkor meg fantasztikus ízeket lehet elővarázsolni, és ugye először a szemünkkel eszünk, aztán ugye az orrunkkal, utána kerülnek be a különböző ennivaló dolgok a szánkba, és akkor lehet, hogy a nyelvünk olyan ízek áradnak szét, amiket álmunkban sem gondoltunk volna, például a sarkantyúkának a picit édes, de egyébként a második ízlelésre viszont már csípős szirmai, vagy a kis savanyú begóniák, tehát ez egy elképesztően különleges ízvilág.
2: Virágok ízéről még majd a folytatásban szeretnék beszélni, viszont még az merült fel bennem, hogy egyébként a virágok, illetve a vadnövények fogyasztásának egészségügyi szempontból is lehet hozadéka, hiszen ezek sokszor gyógynövények, illetve olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek alapvetően fontosak az étkezés szempontjából.
3: Mindenképpen egészségesek, több szempontból is. Egyrészt ugye mindig csak tiszta, vegyszermentes növényeket szabad felhasználnunk, tehát itt kezdődik, hogy az ilyen tiszta zöld élelmiszer mindegyik. A virágok közt nagyon sok gyógynövény van, amelyeket eleve szoktunk teának fogyasztani, tehát ezek gyógyhatásúak. Másrészt a vadnövények, azok pedig tartalmaznak rengeteg olyan ásványi anyagokat, olyan vitaminokat, amik már nincsenek benne a háziasított növényeinkben. Tehát ez megint egy különleges kuriózum, hogy ezekben pedig ez található meg. Nem azért eszünk egyébként virágokat kifejezetten, hogy egészségvédő célra, viszont maga ez az egész összessége, tehát így, hogy tiszta, hogy különleges információkat tartalmaz, az, hogy a virágok tele vannak virágporral, ami eleve egy multivitamin, tehát ez így komplexen mondható, hogy ezek tényleg teljesen egészségesek. És ami szerintem nagyon fontos, hogy aki már veszi azt a fáradtságot, hogy végignézi a kertjét, vagy a rétet, vagy a közeli természetet. Ebből a szempontból, hogy mi az, ami ehető, melyik növény mire jó, hol talál gyógynövényeket, az biztos, hogy sokkal egészségtudatosabb, sokkal inkább természettudatosabb, és biztos, hogy egészen másként néz a saját környezetére abban a pillanatban. És itt szerintem egy ilyen óriási lehetőség a szemléletformálásra.
2: Nagyon jó, hogy ezt jelezted, hogy ez igazából csak egy többletadalék, hogy még ráadásul egészségesek is, hiszen ez csak egy nagy komplex egésznek a része, viszont a folytatásban innen mennénk tovább, és megnézzük, hogy miért lenne fontos ezeken túl, amiket elmondtunk már, visszahozni ezeket a növényeket az étrendünkbe, úgyhogy maradjatok velünk a szünet után, innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap

0: zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Jó, jobb egy Feri. Trianon tagadó Tibi alias 3T. Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi. Jobbos Tibi, Tátos Bandi. Zsíros deszkásunk, camping bringásunk.
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet. Pet.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után, itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Halmos Mónika, fitoterapeuta, virág szomelié, és hát az előző részben megnéztük azt, hogy tulajdonképpen mit lehet tudni az ehető vadnövényekről, illetve a vadnövények fogyasztásáról és a virágfogyasztásról, a virágkonyháról, és mindez egyébként hogyan jelent meg Mónika életében. Most viszont, ahogy ígértem, azzal megyünk egy kicsit tovább, hogy tulajdonképpen mit adhatnak ezek az ehető vadnövények az étkezésünkhöz. Itt elsősorban új ízekről és változatosságról beszélünk, vagy azért ennél egy kicsit többről van szó?
3: Hát mindenképpen rengeteg új íz. Ugye a vadnövényekben olyan ízek vannak, amik vadak. Tehát sokszor, akik egy ilyen kóstolón részt vesznek, akkor néha így visszahőkölnek például egy csalánlével készült palacsintától, mert eleve annak a látványa is, ugye, hogy egy palacsinta sötét zöld, az egy kicsit ijesztő tud lenni, és hát ugye érezzük benne a növény ízét. És az elmúlt évtizedekben már megszoktuk a szupermarketbe vásárolt zöldségek mentén, hogy ezeknek nem nagyon van ízük. Tehát, hogyha vásárolunk egy salátát például, arra azért kell készítenünk valamilyen öntetet, hogy legyen valami íze, mert különben egy saláta levélnek azért valljuk be, nem túl sok íze van. Viszont ezek a vadnövények, ezek tényleg tartalmaznak vad ízeket. Most ugye az őszi időszakban, itt a nagy kánikula után most mindenhol virul gyönyörűen a kövér porcsin például, aminek egy nagyon kellemes ilyen savanykás íze van, felfedezhetünk benne egy kis földes ízt is, ugye megjelenik sok növényben ez a zöld földes íz, ami sokak számára kicsit idegen tud lenni, ezért érdemes úgy bevezetni ezeket, hogy az ember először csak mindig egy picit tesz bele, vagy valamivel házasítja, hogy ne legyen annyira ijesztő, tehát ezek teljesen új ízek tudnak lenni, és mindegyiknek más és más íze van, van, ami kesernyésebb, van, ami savanykásabb, csípősebb, nagyon jó ezekkel megismerkedni, tehát hogyha az ember tényleg igazi ínyenc, akkor nagyon különleges ízeket lehet bennük találni. A másik az, hogy ugye ezeknek beltartalmi értékükbe is nagyon-nagyon sok mindent lehet találni, például a csalánnak a hajtásaiban, illetve a magjában, abban van a legtöbb vas például. Tehát ezt így szépen sorra lehet venni, hogy melyik növény az, amelyik valamilyen plusz tud adni az étkezéseinkbe. A virágokban ott van ugye mindegyikben pluszban a virágpor, ami ugye egy multivitamin, és egyébként egy hihetetlen aromagazdag dolog, tehát hogyha bármit készítünk virágokból, azt a részét mindenképpen tegyük bele, tehát például egy rózsaszörbe, ne csak a szirmokat, mert ugye a szirmok legtöbbször csak a színt adják meg, hanem azt, ami a lényege belül van. A virágpor, a nektár az, ami rengeteg aromát tud hozzáadni, ami egyébként egy egész vitamin kosár benne.
2: És ugye említettük már a látványt, talán a szünet előtt, említetted a palacsintát, amit csalánlével lehet megfesteni, és hát ugye ez egy plusz adalék, hogy akár egyébként a színüket is fel tudjuk használni ezeknek a növényeknek, vagy éppen a virágoknak, hiszen az is egy érzéki utazás, hogyha teljesen más színű, akár egy megszokott étel.
3: Igen, hát a virágokban ez a csodálatos, hogy eleve ugye gyönyörködtetnek bennünket, és hogyha az ember szed egy kisebb kosárnyi ehető virágot, akkor akár, ahogy említetted, bele lehet sütni például a palacsintába ezeket a virágokat, és az egy gyönyörűség lesz. De hát még rengeteg módon lehet őket felhasználni, ugye a legegyszerűbb módja, hogyha jégkockába belefagyasztjuk, és akkor azzal nagyon jól lehet egy italt feldobni, akár egy pohár vizet is, vagy egy nyári gyümölcslevesbe egy nagyon jó pofa dolog lehet a virágos jégkocka. Linzersüteménybe belesüthetjük őket, és akkor ilyen csodálatos kis vadvirágos kekszeink lesznek. Ezt az utóbbi időben esküvőkön például nagyon-nagyon szokták szeretni, vagy akár egy tortát kidíszíteni virágszirmokkal, ami szintén olyan, hogy nem kerül túlzottan sok dologban, nem is kell hozzá sok virág, viszont olyan gyönyörű látvány lesz, hogy tényleg mindenki elolvad tőle, hogy ez mennyire szép. Tehát szinte végtelen lehetőségek vannak, és aztán azokról a virágokról ne is beszéljünk, amelyek például megtölthetők. Ugye vannak olyan nagyobb virágaink, amik valamilyen töltelékkel kerülhetnek az asztalra. Gondolok itt például ugye a tökféléknek a virágai, ami ugye főleg a mediterránumban ismert, hogy különböző húsos, vagy rizses, vagy gabonás, vagy akár zöldséges töltelékkel megtöltik őket, utána megpárolhatjuk, vagy kisüthetjük, vagy bebundázhatjuk őket, vagy a sás lilium a nyár elején, amit pedig akár édes töltelékkel, vagy egy gyümölcsrizssel megtölthetünk. Tehát annyi lehetőség van, hogy tényleg én egyszerűen ezektől a virágoktól teljesen le vagyok nyűgözve, és azért szoktam virágkóstolókat is tartani, mert én ezt szeretném megmutatni mindenkinek, hogy ez olyan gyönyörűséget ad az embernek, a szemének, a szájának, a lelkének, és az ott van a kertünkben. Tehát csak meg kell tanulni, le kell hajolni érte, és ez bárki használhatja saját saját magának.
2: Az merült még fel bennem, hogy vannak olyan virágok vagy vadnövények, amelyeknek az íze, várnánk valamilyen ízt a látvány alapján, és teljesen másfajta ízzel találkozunk aztán.
3: Hogy ne lenne, van ilyen több is. Egyrészt a rózsáknál szokott lenni meglepetés, mert az ugye eléggé köztudott, hogy a rózsákat azokat valamilyen formában el lehet fogyasztani, és ugye az ember beleillatol egy szép fej rózsába, akkor abban a pillanatban lesz arról egy kép a fejébe, hogy vajon minden lehet ennek az íze. És a rózsa az sokszor egyáltalán nem azt az ízt hozza, amit az illata alapján várnánk, néha teljesen mást. Van, amikor sokkal-sokkal teltebb ízt ad, van, amikor pedig így az ember ízleli a rózsát, és azt mondja, hogy ennek nincs is nagyon íze. A másik az például a begónia, amit sok helyen az országban szülővirágnak vagy jegecskének neveznek, az pedig ugye ilyen kis cuki rózsaszín, meg piros szirmokkal mosolyog ránk, és mindenképpen azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen kis édes gyönyörűség lehet, és aztán az ember bekapja, és kiderül, hogy hát ez egyáltalán nem édes, hanem konkrétan savany. Ugye ugyanúgy oxálsavat tartalmaz, mint a sóska, tehát fel lehet fedezni benne egy ilyen sóska íz, de amikor az ember lenyeli, akkor azért ott van a virágnak a lényegével az édes íz, tehát ez is egy ilyen komplex íz tud lenni. Úgyhogy vannak ilyen meglepetések, és ezért tud izgalmas lenni az, amikor virágokat kóstolunk, mert tényleg meglepő dolgokat tud hozni.
2: Illetve talán, ami a fenntartósági fókusszal nézzük a kérdést, olyan szempontból is fontos lehet a fogyasztásuk, hogy jellemzően azért ezeket szezonálisan tudjuk elfogyasztani. Visszavezet minket ahhoz, hogy olyan ételeket fogyasszunk, amit éppen az adott időszakban a természet biztosít számunkra.
3: Engem nagyon sokszor keresnek meg séfek azzal, hogy szeretnék valamelyik virágot feltenni az étlapra, és nagyon meglepődnek rajta legtöbben, amikor elmondom nekik, hogy úgy nem lehet feltenni egy étlapra egy virágot, hogy mától a következő fél évig ibolyás desszertet fognak tudni kínálni a vendégeknek, mert ez nincsen. És ez tényleg érdekes, hogy mennyire elszakadtunk a természettől, hogy ezt el kell magyarázni az embereknek, hogy a virág az szezonális, az akkor van, amikor éppen kinyílt a kertbe, és lehet, hogy egy-két hétre előre az ember körülbelül tudja, hogy mire számíthat, de azért már egy hónapra előre egyáltalán nem biztos. Ugye az elmúlt időszak meg aztán még borított egy kicsit ezen a virágnaptáron, és ebbe pont az szerintem a zseniálisan jó, ami régen is volt, hogy az ember egy kosárral kiment a kertbe, leszedte azt, ami megérett, és akkor abból készült az ebéd meg a vacsora. A virágoknál pont ugyanez van, hogy az ember kimegy, megnézi, hogy mi van, és akkor abból tud operálni, és vannak nagyon nagy meglepetések. Például most nekem a 10 nappal ezelőtt volt egy növényismereti sétám a Dunakanyarba, ugye a nagy kánikula után akkor már egy picit fellélegzett a természet, és valami olyan varázslatosan mutatta meg magát ott egy településen belül 3 évszak, hogy én még ilyet életemben nem láttam. Tehát találtunk tavaszi virágokat, nyári virágokat, ott volt már az ősz, és ez például én ezt sem tudtam képzelni, hogy egy tányéron be lehet mutatni most 3 évszakot teljesen véletlenül. De ugye ez valószínűleg csak egy véletlen volt. Egyébként ez tényleg olyan, hogy ez szezonális, és mindig annak kell örülni, ami éppen nyílik, és ugye olyankor az a legfinomabb is.
2: És esetleg nem tudjuk megkerülni a rendszert azzal, hogy bemegyünk a virágboltba, és ott megvásároljuk a rózsát például?
3: Hát ez eszébe ne jusson senkinek, hogy a virágüzletben vásárolt virágokat megenni szigorúan tilos, azok dísznövények, azokat nézegetjük, de soha nem fogyasztjuk el. Tehát az ember csak olyan virágot fogyaszthat el, amit saját maga termesztett meg vegyszerek nélkül, vagy olyan helyen gyűjtöttük, ahol tudjuk, hogy szabad gyűjteni, és nem érte őket semmiféle vegyszer meg egyéb behatás.
2: No, hát akkor elértünk arra a pontra, hogy akkor be kéne szereznünk ezeket a virágokat, úgyhogy a folytatásban innen megyünk tovább, és megnézzük, hogy hogyan lehet gyűjteni, vagy éppen termeszteni ezeket a virágokat, növényeket otthon is, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
4: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélkül.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, ez még mindig a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Halmos Mónika, fitoterapeuta, virágszommelié, és a virágkonyháról, illetve a virágok és ehető vadnövények gyűjtéséről beszélgetünk a mai műsorban, és ugye ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy megnézzük azt, hogy hogyan érdemes nekiállni, hogyha valaki kedvet kap a virágok, illetve a vadnövények fogyasztásához, merre kell elindulni, hogyan tudunk gyűjteni ilyeneket, és hát adja is magát a kérdés, mi ez az alapvető ismeret, amire szükségünk van, még mielőtt elindulnánk otthonról.
3: Hát mielőtt elindulunk otthonról bárhová gyűjteni, először azért fel kell vértezni magunkat némi tudással. Tehát én senkinek nem javaslom azt, hogy csak úgy fogjon egy kosarat, meg egy sarlót, és elinduljon valahová bármilyen növény gyűjteni, mert a növények gyűjtésének nagyon szigorú szabályai vannak. Túl azon, hogy ugye az ember csak tiszta helyről gyűjt, utak széléről soha nem gyűjtünk, tudni kell, hogy az a terület, ahová gyűjteni megyünk, hogy ott egyáltalán szabad-e gyűjteni, az egy magánterülete, vagy pedig éppen az erdőtörvénynek a hatája alá esik-e. Tehát ezekkel az embernek tisztában kell lenni, elő kell venni a józan paraszti eszünket is, hogy megnézzük, hogy az a terület, ahol bármit szeretnénk gyűjteni, az tényleg alkalmas-e erre, mert sajnos mostanában, amikor az erdők tele vannak illegális, és a lerakott szeméttel, állati űrülékkel, meg nem tudom mivel, akkor ezt azért nagyon pontosan át kell az embernek értékelni. És mindamellett ehhez szükséges azért növényismeret is, ami egyáltalán nem elhanyagolható dolog, és ez pontosan az az ismeret, amit nem lehet csak úgy elsajátítani, hogy elolvastam pár könyvet, megnéztem az interneten, meg van egy nagyon jó applikáció a telefonomon. Ahhoz, hogy egy növény tényleg megismerjen az ember, ahhoz tudnia kell, hogy az éppen hol nő az a növény, azt meg kell illatolni, azt megérinti az ember, akkor már egy csomó mindent megtud róla, tehát ehhez szükséges egy olyan ismeret, amit az ember a gyakorlatban szerzett. Ezt leginkább úgy lehet megszerezni, hogy ha valakit ez tényleg érdekel, akkor vagy beiratkozik egy ilyen tanfolyamra, vagy pedig nagyon sokszor elmegy különböző növényismereti és növénygyűjtő túrákra, szakember vezette túrára, ahol el lehet ezt az ismeretet sajátítani. Én azt nagyon súlyos dolognak tartom, hogy minden évben tavasszal a média felhívja az emberek figyelmét arról, hogy a medvehagymát mi minden lehet összetéveszteni, és utána egész évben soha többet nem beszélünk arról, hogy egyébként a többi hónapban mi mindennel lehet összetéveszteni.
2: Na pont ez jutott nekem is eszembe, hogy ahogy a gombaszedésnél, ott is csak akkor szedhetjük le, hogyha egyébként teljesen biztosak vagyunk benne, ismerjük, és még utána is el kell vinni a gombaszakértőhöz. Ugye a növényeknél ez hogy van, illetve itt is tudunk-e, ugye a medvehagyvát említetted, amit azt hiszem, hogy a gyöngyvirággal lehet könnyedén összetéveszteni. Vannak-e még ilyen hasonló növénypárosítások, ahol, hogyha nem figyelünk oda, akkor esetleg valami nagyon mérgezőt tudunk leszedni.
3: Hogy ne lenne, hogy az egész nyári időszakban ott vannak például a fehér ernyős virágzatú növények, amikből számtalan létezik, amiből vannak ehetőek, vannak kicsit mérgezőek, vannak nagyon mérgezőek, tehát ezért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azért kell ezt megismerni a természetbe, mert ha valaki úgy ismeri meg a medvehagymát, meg a gyöngyvirágot, az soha nem fogja összetéveszteni. Tehát ez ezért nagyon fontos, hogy igen, menjünk el, vegyük a fáradtságot, hogyha minket érdekel ez a dolog, akkor vegyünk részt ilyen túrákon, és szakemberek segítségével tanuljuk meg. Utána persze lehet segítség az, hogy tényleg egy applikációval megnézzük, hogy na, ez biztos, hogy az a növénye, de ha nem vagyunk benne biztosak, akkor mindenképpen ugyanúgy ott kell hagyni, mint a gombákat. Tehát enélkül senki ne induljon el úgy magányosan vadnövényeket gyűjteni sehová, se virágokat, se növényeket, se ősszel bogyókat. Ugye a gyűjtésnek pedig egy másik formája az, amikor mondjuk az embernek van egy szép nagy kertje, és a tudás megszerzésének a folyamata pedig az, hogy a saját kertjét ismeri meg.
2: És a gyűjtésnél milyen szabályok vannak még? Ugye azt hiszem, hogy a gombászásnál ott van egy ilyen jogszabály vagy előírás, hogy fejenként naponta 2 kg-ot vihetünk haza. Hogy néz ki ez a növények esetében?
3: A növények esetében pontosan ugyanígy van, hogy fajtánként és fejenként 2 kilót szedhetünk belőle össze. Ezen kívül ugye a növénygyűjtésnek van egy etikája is, hogy egy növénynek azért nem csupaszítjuk le az összes levelét, összes virágát, nem ássuk ki az összes gyökerét, hagyunk belőle másnak is, meg a növénynek is. Tehát én erre is azt mondom, hogy itt az embernek a jó szándékát és a józan paraszti eszét kell ahhoz használni, hogyha én szeretnék növénygyűjteni, akkor azt szeretném, hogy ott jövőre is lehessen növénygyűjteni, és hogy mindenképpen vigyázzak arra a növényállományra, aminek a közepébe belecsöppenek, és tulajdonképpen oda csak vendégként megyek.
2: Most itt vagyunk október elején, október első felében. Ilyenkor még érdemes kimenni erdőre, mezőre és gyűjteni, vagy ilyenkor már azért kezd pihenni a természet, és már nem nagyon van olyan, amit akárha virágra gondolunk, amit lehetne gyűjteni.
3: Kezd pihenni a természet, de azért az ősz az rengeteg mindent hoz az embernek addig, amíg nem jönnek a fagyok, és ugye az elmúlt éveket figyelembe véve a fagyok egyre később jönnek. Ugye egyrészt ott vannak az őszi bogyók, amiket lehet gyűjteni, a csipkebogyó, a galagonya, a somoz mondjuk már leérett, meg a bodzának is a végén járunk, de még nagyon sok olyan bogyó van, ugye ez területtől függően, hogy hol éppen minő, amiket szintén lehet gyűjteni, és vannak ugye őszi virágok is. Most nekem az a tapasztalatom, hogy egy csomó minden kitikkadt ebbe a nagy kánikulába, viszont most, hogy egy picit párásabb lett a levegő, meg picit hűvösebb, most nagyon sok olyan növény is életre kelt, és újra elkezdett virágozni, ami ritkán virágzik ilyenkor, de nálunk például ilyenkor általában új életre kelnek ezek az apró kis talajtakaró növények, amik virágba is szoktak borulni, tehát a kerekrepkény, a lóherefélék, és mindig nagyon-nagyon sok félét lehet még találni, tehát az embernek mindenképpen érdemes ilyenkor nyakába venni az erdőt, vagy azt a területet, ahová szívesen kimegy, és érdemes körülnézni, sőt, még ilyenkor lehet általában ivolyákat is találni, amik ugye ilyenkor egy picit így eltévejednek szerintem, és néha még illatos ivolyát is lehet felelni, tehát ez egy nagyon különleges időszaka az évnek.
2: És hogyha egy kicsit tovább tekintünk, nyilván a tavasz és a nyár az ilyen szempontból egy nagyon jó időszak, de télen is lehet gyűjteni? Akkor is van, amit találunk a természetben?
3: Ameddig hó nem borítja a tájat, addig mindenképpen. Például a tyúkhúra szerintem most már egy kifejezetten egy ilyen téli növény, mert nagyon klasszul elkezd növekedni, ugye így október vége felé, és egészen májusig lehet találni mindenhol. És ugye ez egy nagyon jó vitamin forrás tud lenni abban az időszakban, amikor nem nagyon van bármi más a kertünkben, ugye fogyaszthatjuk salátának apróra vágva kenyérre tehetjük, vagy főzhetünk belőle levest, zöld turmixban nagyon finom, tehát egy nagyon sok oldalúan felhasználható növény, és mondjuk ebben a tyúkhúrban is az érdekes, hogy akinek van a kertjébe, meg ugye igen a vidéki kertekbe, ugye ezt azért is nevezték tyúkhúrnak, mert ugye ki kellett tépni, hisz ez egy gyom volt a haszonnövények között, odaadták a tyúkoknak, most ugye jobb esetben a komposztra kerül, és nem a műanyag zsákba, és amikor meg megjelenik a biopiacon, kis dobozokba lehet kapni, akkor az ember lehet, hogy azt érzi, hogy a világ egy kicsit felfordult, vagy arra gondolhatunk, hogy ebben is megváltozott a világ, és lehet, hogy nem sokára majd azok lesznek az igazán gazdagok, akiknek van tyúkhúrjuk, akiknek vannak vadnövényeik, akiknek vannak olyan különleges növényei, amiben mi még nem avatkozott bele az ember.
2: Hát vagy van ismeretük arról, hogy ezek a növények egyébként elfogyaszthatók, mert ez legalább annyira fontos dolog. Viszont akkor a folytatásban, most, hogy már tudjuk, hogy hogyan kell nekiállni a gyűjtésnek, nézzük meg azt is, hogy mi a helyzet akkor, hogyha az ember nem feltétlenül akar elmenni otthonról, hanem akár a saját kertjében, vagy akár balkonládájában akar termeszteni növényeket, virágokat, amiket aztán el tud fogyasztani, hogy ennek hogyan lehet nekiállni, ezt fogjuk megnézni, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Ez még mindig a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Mai vendégem Halmos Mónika, fitoterapeuta, virág szomelié, aki számos könyvet írt a virágokról, az ehető vadnövényekről és a virágkonyháról. És a szünet előtt ott hagytuk abba, ha valaki elindul a virágokat gyűjteni, vagy ehető vadnövényeket, az merre induljon, milyen tudással vértezze fel magát, és egyáltalán mi az első lépés, amit meg kell tenni. Most viszont, ahogy ígértem, arról fogunk beszélni, hogy mit tehetünk, hogy otthon, akár a saját kertünkben, vagy akár a balkonládánkban tudjunk nevelni ilyen növényeket, és hát mivel itt az ősz, azért adja is magát a kérdés, hogy most ősszel mi az, amit meg tudunk tenni azért, hogy legyen otthon ehető növényünk, és minél előbb legyen ehető növényünk.
3: Na hát ilyenkor ősszel a legnagyobb kérdés, hogy ez szokott lenni, hogy hogyan lehet nekem esetleg télen ehető virágom, és például itt vannak az árvácskák, ezek az apró pici fejű árvácskák, amik nagyon kis strapabíróak, mert aki majd ültet a virágládájába télire, meg fogja látni, hogy -5-6 fokig gyönyörűen virágoznak az árvácskák. Ha annál hidegebb van, akkor így teljesen így jéggé dermednek és megállnak, nem történik velük semmi baj, utána meg amikor felenged az idő, akkor újra elkezdenek növekedni és újra virágoznak. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy érdemes ősszel beültetni a virágládákat ezzel az apró fejű árvácskával, nagyon jó tápanyagban, gazdag kompó vagy földbe szépen védett helyre tenni ezeket a ládákat, és várni vele legalább 4 hetet, mielőtt elfogyasztjuk a virágokat, hiszen nem tudjuk, hogy hogyan nevelkedett az a zárvácska még azelőtt, mielőtt hozzánk került volna, és akkor utána viszont nyugodtan felhasználhatjuk őket, akár egy salátába beletehetjük, akár egy szendvicsre, süteményre, nagyon jól használhatóak. Hasonlóképpen a százszorszépeket is. Ugye a százszorszépekről azt is érdemes tudni, hogy az ember megnéz egy ilyen százszorszépet, akkor maga a töve az egy ilyen vaskos, húsos levélzetből áll, jó vastag szárai vannak. Ezt régen szintén ínségételként fogyasztották, főzelékként, levesként. Mondjuk ne együk meg az egészet, mert akkor nem lesz virágunk, de a százszorszép is hasonlóképpen tud viselkedni egész télen. Tehát ilyenkor érdemes ezekkel benépesíteni a balkont, vagy a teraszt, vagy a kertnek tényleg egy védett zugát. Ne tegyük nagyon messze a konyhától, mert ugye gondoljunk arra, hogy az ember azt használja föl leginkább, ami a keze ügyében van, tehát ha kivisszük a kert végébe, akkor nem biztos, hogy lesz kedvünk télen oda kisétálni, meg hát ahol közel van, akkor gyönyörködhetünk is benne.
2: És egyébként melyek azok a legnépszerűbb növények, amelyekről nem is tudjuk azt, hogy ehetőek, és amit érdemes ültetnünk a kertben, nem feltétlenül ősszel, úgy általában.
3: Hát az egyik, ami egy nagyon-nagyon hálás kis növény, az a bársonyvirág, vagy leánykori nevén a büdöske, amiről sokan nem tudják, és nagyon meglepődnek rajta, hogy ez egy ehető virág. Nagyon jó társnövénye egy csomó zöldségnek, tehát érdemes eleve a zöldsége közé beültetni, és számtalan megjelenési formája van. Tehát vannak egész pici törpék, mini virágokkal, vannak olyanok, amelyek nagyobb, bokrosak, szintén mini virágokkal, aztán vannak, aminek ilyen hatalmas nagy fejei vannak, van citromsárga, narancssárga, bronzos, tehát rengeteg féle formában jelenik meg, és az ízük is nagyon változatos. Ugye a Közel-Keleten fűszerként használják különböző ilyen karakteres húsokhoz, kecskéhez, birkához, de nagyon jól illik gombához például, vagy különböző sült zöldségekhez. Én azokhoz nagyon szeretem használni, akár például az őszi időszakban a sült tökhöz, zseniálisan finom ízt ad neki.
2: És említetted a növénytársításokat. Melyek azok a virágok, amiket egyébként ilyen szempontból jól fel tudunk használni, és aztán egyébként meg is tudunk enni, el tudunk fogyasztani?
3: Növénytársításban nagyon jó, ugye egyrészt a bársonyvirág, a körömvirág, az szintén nagyon jó különböző zöldségfélék, vagy hagyma mellé, ugye ők nagyon szép kis sárgák, a sarkantyúk a szintén. Ezek a sárga virágok azért is különösen jók a zöldséges ágyásba, mert oda vonzák a beporzó rovarokat, amelyekre nagyon nagy szükségünk van, mert ugye egyre kevesebben vannak, és egyre nehezebb a beporzás, tehát ezek tudnak segíteni akár például az uborkaféléknek, amiknek mostanában néha nehézkes a beporzása, ebben is segítségünkre lehetnek. Tehát ez a virágoknak egy másik olyan felhasználási módja, amit hogyha az ember kertészkedik, akkor érdemes, ha megismer, és nagyon szépen lehet vele dolgozni, tehát egyrészt jól is mutatnak, nem olyan klasszikus ágyásaink lesznek, mint régen voltak még a nagymamáinknál, hogy ugye volt egy sor répa, egy sor nem tudom mi külön kertben a virág, hanem ezeket érdemes közösen nevelni őket együtt, és akkor könnyebben eszünkbe is jut, hogy hoppá, ehhez a zöldséghez szedek egy ilyen virágot, és akkor nagyon klasszul tudjuk őket használni, és akkor egy másik ilyen felhasználási mód pedig az, amikor ezeket a virágokat gyümölcsökkel házasítjuk. Amikor nyílik egy virág, az akkor érő gyümölcse, mert ezek is olyan különlegesen harmonikus íz egyvelegeket tudnak létrehozni, amiket nem is gondolnánk, hogy például a málnát a májvával, azok ugye színbe is jók tudnak lenni együtt, a barackokat a különböző rózsákkal, vagy a lonccal házasítani, tehát rengeteg ilyen lehetőséget érdemes az embernek kipróbálni, csak ehhez az kell, hogy előtte természetesen mindenki megismerje a saját kertjének az ehető növényeit.
2: Hát igen, és hát talán összefoglalul mondhatjuk, hogy minden szempontból érdemes elkezdeni foglalkozni az ehető virágokkal és az ehető vad növényekkel, hiszen egyrészt kimegyünk a természetbe, ezáltal egy számos új ismeretet szerzünk, és hát

0: kertünkbe, és tulajdonképpen ez lenne a lényeges, hogy a kertet azt úgy alakítsuk ki, mintha az ténylegesen a természet része lenne.
1: Vannak azért olyan növények, amiket szinte mindenki ismer, amihez talán nem kell mélyebb növényismeret, hogy felismerjük, hiszen tényleg ott vannak mindenhol, ezeket gyakran gyomnövényeknek is nevezhetjük. Esetleg tudnál egy olyan receptet ajánlani, amivel tényleg bárki el tud indulni komolyabb növényismeret nélkül is?
0: Én azt gondolom, hogy a kövérporcsin az, amit nem nagyon lehet összetéveszteni, hogyha valaki szed kövérporcsint, szépen apróra vágja, és egy kis paradicsommal, meg némi fetasajtal összekeveri, akkor már egy zseniálisan jó saláta lesz belőle. Ugyanígy összetéveszthetetlen a csalán, amit szerintem mindenki ismeri, a nagy csalánt. Ha kicsit kételkedik, akkor fogdossa meg jól, és akkor rá fog jönni, hogy tényleg melyik a csalán. Ott nagyon sokan fogyasztják ugye teának, olyankor általában szárított leveleket szoktunk venni, de ugyanígy lehet belőle teát készíteni a friss levelekből is. És hogyha már leforráztuk ezt a zsenge csalánt, akkor ugye ott maradnak a leforrázott csalánlevelek, amiket el lehet készíteni spenót módjára, akár kis fokhagymával, tejjel, némi zsemlemorzsával, egy nagyon finom főzeléknek, tehát ez egy ilyen 5 perc alatt elkészíthető főzelék, vagy hogyha az ember ezt nem szeretné, akkor néhány szem krumplival egy nagyon finom leves lehet, egy csalánlevest főzni belőle, és igen, először ijesztő lesz egy kicsit a színe ennek a dolognak, hogy egy ilyen furcsa zöld dolgokat eszünk, de hát tele van C-vitaminnal, klorofillal, nagyon-nagyon egészségesek. Ez szerintem egy pár olyan példa, ami karnyújtásnyira van, és tényleg nagyon finomak.
1: És hát valahol el kell kezdeni. Hát nagyon szépen köszönöm Halmos Mónikának, hogy bevezetett minket az ehető vadnövények és virágok csodálatos, illatos világába. Buzdítanék minden hallgatót, hogy kezdjen el ismerkedni a virágokkal és a növényekkel magunk körül, hiszen nem csak gyönyörűek, de nagyon finom ízük is lehet. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ennyi fért a mai adásunkba. A jövő héten újra találkozunk. Addig is sziasztok!
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap is kellemes, szép őszi időnk lesz. Az ukrán-magyar viszony rendezéséről beszélt Magyar Péter, elfogták a lengyel kormány fő életére törő férfit. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
5: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: A 47-es főúton Sáránt belterületén egy személyautó szalagkorlátnak, majd villanyoszlopnak ütközött, ami a balesetben megdőlt. A 13-as kilométernél a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Kerülni hosszú pályi felé lehet. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-es autóút csomópontja között új terelés épült ki. A főváros felé a külső sáv, valamint az ellenkező oldal belső sávja. Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv jár. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Talán már a jövő héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta,

0: apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormánya egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki fenyegette Donald Tuskot, és támadást tervezett ellene, közölte a lengyel belügyminiszter. Délelőtt a biztonsági hatóságok egy lehetséges merényletről kaptak információt, ezért sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Újabb lövedék csapódott be a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a jemeni húszik ellenharcoló, szaudi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője. A találat a 4-es terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret tegnap is támadás érte, legkevesebb 12-en meghaltak és 300-an megsérültek, többen súlyosan.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: A Puskás Akadémia nyerte a győri rangadót a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 1-0-ra győzött a Puskás Akadémia Győrben a labdarúgó NB1 9. fordulójában. A sereghajtó Kispest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel. A Zalaegerszeg nagyszerű második félidei játékával 5-1-re kiütötte a vendég Nyíregyházát. A Manchester City nyerte a Liverpool elleni rangadót az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban, mivel 3-0-ra győzött a Szoboszlai Dominikot nélkülöző vörösök otthonában. A Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót. A lista vezető hazaiak az utolsó 30 percben emberelőnyben játszottak. Főtáblára jutott Szántosi Dávid és Nagy Judit dúója vegyes párosban a ljubljanai asztali tenisz Európa bajnokságon, miután második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben. A magyar kettős fordulatos meccsen egy szlovák páros győzött le. Női párosban Dohocki Nóra és Péteri Johanna egy hazai riválissal csapott össze, és 5-szettes sikerrel lépett tovább a következő körbe, amelyben már a 32-es főtáblára jutás lesz a tét. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszántúl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és több felé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos száraz idő.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Lilion produkció alapító igazgatója, Tallós Rita. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Pár évvel ezelőtt létrehoztatok egy olyan produkciót vagy színházat, ami nőkről, nem csak nőknek, de női témákat boncolgat.
2: Nőkről, nem csak nőknek, igen, így a pontos.
1: És akkor számtalan előadáson vagytok túl, készültök a legújabbra. Még mielőtt azonban az Elvált Nők klubjára rámennénk, azelőtt egy kicsit vesszük már az elmúlt években. Amikor létrejött a Lilion produkció, akkor hirtelen berobbant egy ilyen előadás, amire nagyon sokan voltak kíváncsiak az ország különböző szegleteiről, még mindig megy. Most már számtalan előadás van nektek repertoáron. Hánynál járunk most? 8-10?
2: Azt hiszem, ez lesz a 9. ha minden igaz, ugye, és amiről beszélünk, vagy beszélsz, az a, az Anyatigrisek című produkció.
1: Azzal indultatok.
2: Igen, az egy amerikai musical, ami egyébként most is megy még, ugyan már ritkábban, de mindegyik előadásunk repertoáron van, tehát mindig van rá kereslet.
1: Beszélgettünk már nem egyszer, nem kétszer a Lilion produkcióról, de oly régen történt már ez, hogy kicsit elevenítsük már fel az egésznek az origóját. Annak idején pár évvel ezelőtt Tallós Rita egyszer csak gondolt egy nagyot, és létrehozta a Lilion produkciót.
2: 7 évvel ezelőtt volt, de most lesz a 7. évadunk. Tehát a Covid indulásakor, tehát oda lehet, az időszámításunk ott kezdődik a Covid-dal együtt, el is maradt az első premierünk. Tehát az lett volna novemberben, vagy decemberben, és az elmaradt. És tavasszal lett meg, mert akkor volt a kijárási tilalom, meg mindenféle őrület ebben a szörnyűséggel. És akkor azt mondta az én férjem, hogyha most talpon maradunk, akkor ez megmarad, ez a színház. És igaza lett. Így történt. Azóta számos darabunk van. Egy-két prózai darabunk van, mint például a Dámák a pakliban, vagy a 4 évszak, de alapvetően vígjátékokat, zenés vígjátékokat, illetve musicaleket játszunk, mert nagyobb a kereslet rá, és ez egy bulvárszínház, egy női bulvárszínház.
1: Nem csak nőknek, és nem csak nők vannak a színpadon, mert pasik is megjelennek, néha csak hangban, például Gávölgyi János, de még mielőtt rámegyünk ezekre az előadásokra, azelőtt azt említetted, hogy vígjátékokat játszotok. Ilyen keserédes vígjátékok ezek, tehát hogyha a legújabbat veszem például, ugye az Elvált Nők klubját, abban is van persze vígjátéki elem, meg az ember nevet rajta sokat, de ugyanak a megfejtés is van, az ember elgondolkodik azon, hogy akkor hát az én életemben is lehet, hogy vannak ám ilyen pontok.
2: Abszolút, én erre mindig vigyázok, hogy ez a hullámvasút meg legyen. Tehát, hogy a nézők először is az első szempont, hogy beülnek 7-kor és 10-kor és 9:30-kor úgy álljanak föl a nézőtérről, hogy addig elfelejtik azt a rengeteg gondot, és ne jusson eszükbe, hogy mi történt otthon, mi van a világban, mennyivel drágult a kenyér, vagy a gyerekkel nem megbukik, vagy nem tanulja meg a leckét, vagy egyest kap. Tehát ezeket, az a fontos, hogy ezeket elfelejtsék a nézők, és úgy tudjanak nevetni, és végig szórakozni egy estét, hogy tényleg csak arra koncentrálnak, hogy jól érezzék magukat, de minden előadásunkban van valami olyan hullámvasút, ami elgondolkodtató, tehát az is szempont, hogyha a nézők hazamennek, azért még gondolkozzanak, beszéljenek róla, vitatkozzanak, illetve hát azt mondják, hogy jé, ez olyan, mint nálunk, vagy jé, ez a szomszédban olyan, vagy a lányomnál, vagy egy anya-lánya kapcsolatnál, jé, nálunk is ilyenek vannak. Tehát egy csomó dologról beszélünk, és nagyon sok tabu témáról beszélünk, amiről a nők nem szoktak beszélni, vagy szégyellik, vagy elhallgatják, és a férjeikkel, illetve a partnereikkel sem osztják meg. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az előadások még a kapcsolatokat is, tehát a férfinő kapcsolatot és a párkapcsolatot is közelebb hozzák egymáshoz, mert jobban megértik a férfiak, hogy mi zajlik bennünk egy gyerek nevelésnél, amikor egyedül vagyunk otthon egy kisbabával, vagy amikor 50-esek vagyunk, és jön a menopauza, és arról se szeretünk beszélni, hanem eltitkoljuk, és a férfiak nem értik. Na most már ezekben az előadásokban azért látják nagyon sok humorral, hogy nem csak az ő feleségük hülye vagy hisztériás, hanem ez egy természetes állapot, tehát jobban tudnak segíteni nekünk, úgy gondolom.
1: Hogy keresgeted ezeket a darabokat? Nyilván te vagy az, aki ezekre rátalál, vagy vannak ajánlások, vagy van kis csapat, és akkor nekiültök. Van, aki a könyvtárban keresget, van, aki az interneten keresget, van, aki látott valamit valahol Londonban, és akkor hozza neked az ötletet, vagy te vagy az egy személyben, aki egyébként azon gondolkodik, hogy most azt szeretném bemutatni, hogy akkor nem tudom, az élet 50 fölött a nőknél, és akkor saját magadban keresel olyanokat, ami esetleg nem tudom, megfelelő lehet a színházban.
2: Általában én szoktam találni, vagy iratjuk, mert például a négy évszakot azt a Rényi Ádámmal kértük meg a Rényi Ádámot, hogy ő írja meg.
1: Az a Rényi Ádám?
2: Az a Rényi Ádám.
1: A Szent István Parkos Rényi Ádám?
2: Igen, igen. És, de általában én találom meg, vagy kapok valakitől egy étszát, hogy ezt miért nem csináljátok meg. Egyébként az Elvált Nők klubjával is így volt, hogy egy nagyon kedves írófiú az földobta, hogy hát itt van ez a film. Ugye ez egy kultfilm. Nálunk Magyarországon, mert hogy Amerikában nem fontos. Ez 95-ben készült ez a film. A Goldie Hawn az egyik főszereplő, aztán a Bette Midler van benne, és a Diane Keaton, tehát őket lehet ismerni.
1: Azért ők elég nagy színésznők.
2: Igen, úgy gondolom, hogy nem egy büntetés ezeket a szerepeket eljátszani, és hát minden hónapban leadja valamelyik tévécsatorna ezt a filmet, most is ment. És ez az a film, ami tényleg meg lehet 85-ször is nézni, mert annyira kedves, és hát annyira remekek ezek a színésznők, és a történet is nagyon jópofa és kedves ebben az egész Elvált Nők klubjában, hogy hogy állnak bosszút a férjeiken, de remélem, hogy ez nem fogja elriasztani a férjeket. Ugye, és ez egy musical, azt kell tudni róla. Tehát ez most nem a film, hanem ez egy zenés változata.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Tallós Rita, színész, rendező, színház alapító. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, és túl sok volt, már jó volt, alatt az te is veled. Ha maradnék és nem változnék, csak az arcok körülöttem, ha leválnyulnak, megvettek, ezért lenéztek és szeretnék.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Tallós Rita, színész, rendező, színház alapító ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek itt nálunk. Szia, Rita.
3: Szia, szia.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább a Lilion produkció létrejöttével kapcsolatban, meg azokról a dalabokról, úgy nagy általánosságban, amik fölkerültek nálatok a színpadra, vagy fölkerülnek nálatok a színpadra, mert ennek a bizonyos Elvált Nő klubjának lesz majd nem sokára bemutatója. Jó magad vagy a rendezője, nem játszol benne, és hogyha már arról beszélünk, hogy rendezés, még Lilion produkció, a legtöbb rendezés szinte mindegyik hozzád kapcsolódik.
3: Mindegyik. Igen. Egyelőre, ameddig el nem fáradok.
2: Igen, hogy ez neked új színfolt volt az életedben, amikor a Lilion produkció kopogtatott. Neked előtte nem sok rendezésed volt.
3: De azért volt, én elkezdtem a Spinozába rendezni, pont egyébként a Fehér Adrival, aki most is játszik ebbe a darabba, és a Brendát játsza. Elkezdtem egy három szereplős, amiben én is játszottam, két holokauszt novellát dolgoztam föl, az volt az első rendezésem. És aztán az Orfeumban rendeztem hármat is. Tehát az Anyád kénye, az Apád füle és az Ágyban párban. Azt is remek szereposztása, Hevér Gábor, Horváth Lili, itt mondjak még, Hammon Petra, tehát sok és a fiúkkal az Apád fülét, és az volt az a három rendezésem volt, illetve az első után kértek föl a Pesti Magyarba, és ott rendeztem meg a Naptárlányokat, és utána, amit én láttam Amerikában, Menopauzát rendeztem meg nagyon nagy sikerrel.
2: Menjünk vissza gyorsan a Lilion produkcióra, meg menjünk vissza erre a bizonyos legújabb darabra. Azt mondtad, hogy valaki ajánlotta, aztán utána megszületett belőle az átirat, ami kerül most föl a színpadra. Már láttad magad előtt a szövegkönyvet olvasva, vagy a filmet látva, hogy akkor te mit szeretnél ebből mutatni?
3: Én ezzel úgy vagyok, hogy van egy nagyon jó szövegkönyvünk, dalokkal.
2: Ami itt meg ki van téve, egyébként a pultra, hoztad magaddal.
3: Igen, hoztam magammal. Azért hoztam magammal, mert hogy segítsen, hogy ugyanis több szereposztás van, nehogy valakit kihagyjak, tehát azért raktam ki a pultra.
2: És még elmondom gyorsan egyébként, mielőtt folytatnád, hogy nem az van a címlapon, hogy Elvált Nők klubjai leírva, csak annyi, hogy ENK.
3: Hát azt nem tudom, hogy a címlapon ez van. Ja, itt, igen, a szövegkönyvben az van, hogy ENK, igen. Igen, azt így apostrofáljuk meg a Messenger csoportban színészekkel, így van, hogy ENK. Tehát én úgy dolgozom, aki már dolgozott velem, az tudja, aki meg nem, az már látja, hogy én otthon nem nagyon tudok foglalkozni a darabbal. Úgy olvasgatom, de nekem a színészekből jutnak eszembe a dolgok, meg a helyzet komikumok, meg, tehát én ott tudok rendezni, én ott vagyok elememben, amikor fölmennek a színészeim a színpadra, és belőlük építkezem. Tehát ott jutnak eszembe. És egy szempontból nagyon könnyű velem dolgozni, mert nem azt csinálom, hogy ülök a nézőtéren, és azt mondom színésznek, hogy na, készültél, na, akkor csinálj valamit, és azt mondja, na, ez szar, hát ez nem, hát ez, hogy találj ki mást, hanem én nagyon pontosan megmondom, van, úgyhogy mondatról mondatra, mert egy végjátéknak nagyon pontosnak kell lenni, és nagyon sok helyzet komikumban, ugyanis, hogy elolvasol egy végjátékot, ha csak azt rakod színpadra, vagy csak azt látjuk, az engem nem érdekel, mert akkor kiosztom a közönségnek a gépet, példányt. Tehát sokkal több az, ami van a színpadon, és ezért sokkal nehezebb egy vígjátékot játszani, mert azokat a helyzet komikumokat azt nem tudja beleírni se az író, se a dramaturg, senki nem tudja, hanem az ott születik meg a színpadon. És ha a színész odaadja a kezét, és azt csinálja, amit én kérek, akkor ez nagyon könnyen megy, és nagyon jól megy. Természetesen elfogadok ötleteket, de a kormány az nálam van, hiszen én látom az egészet egybe, és a stílusába az egész az homogén legyen, és úgy működjön. Hát, ahogy nem akarok itt dicsekedni, de hát ugye a többi darab is, mint például a Mesztelen igazság a legutóbbi, ami így működik.
2: Maradjunk egyelőre az Elvált Nő klubjánál, aztán beszélünk majd a rúttáncról is, hogyha már a Mesztelen igazságról beszélsz, amiben ez az egyik húzó sportág, talán fogalmazzak így. Szóval, hogy Elvált Nő klubja. Hogy álltok vele?
3: Hát most a próbáról jövök, tehát 10-től 12-ig tudtam próbálni, és elképesztően jól dolgozom a színésznőkkel. Ugye most van nekünk négy fiú is a darabban, négy lány mellett, és hát most a nőkkel dolgozom, főleg, hogy ezeket, pontosan ezeket a finomít dolgokat kidolgozzuk, és ezek működjenek, és remekül dolgozunk együtt. Tehát én nagyon, nagyon lázban vagyok, és nagyon, nagyon jól alakulnak a próbák, úgyhogy úgy gondolom, hogy készen leszünk novemberre.
2: Több szereposztás van egyébként benne, ami azt jelenti, hogy itt-ott kettős, hármas szereposztás is van, és a férfiak között is.
3: Igen, mert nagyon sokat dolgoznak a színészeim, tehát úgy lettek összerakva, hogy van olyan színész, hogy nagyon sokat dolgozik, vannak akik kevésbé sokat, és hogy mindig működjön. Ugye mi általában bérelünk színházakat, vagy műfázakat.
2: Mert hogy nektek nincsen saját játszóhelyetek.
3: Nincsen, a Ramban játszunk Budapesten, és most is lesz, vagy 6 premierünk, tehát 6 nap egymás után fogjuk játszani az előadást. 13, 14, 15, 16 és 17-én novemberben, nem most, novemberben. És előtte meg lesz nekünk még 2-án debreceni előpremier, és akkor lesz még egy Győrben 4-én, és 8-án pedig Pécset lesz. És utána megyünk a Ramba, majd a következő hétvégén 13-án. Tehát az, hogy ezeket az előadásokat meg tudjuk csinálni, ugye nagyon sok műfáz úgy dolgozik, hogy nagyon sok maszek társulat van, önálló társulat, vagy összeállt színészekből, és ezt most nem minősítem, nagyon sokan összeállnak, ugye akarnak dolgozni, és akkor csinálnak produkciókat, meg vannak önálló társulatok is. Mi is egy olyan önálló társulat vagyunk, amelyik nem kap pénzt sehonnan. Tehát ez a mi büdzsénk, a mi pénztárcánk. A New Season volt Timár Krisztával csináljuk kvázi együtt, a két cég együtt dolgozik és összedolgozik 6 éve már. És ezt úgy csináljuk, hogy a Kriszta csinálja a financiális részét és a szervezés részét, és mi bérbe veszünk színházakat vagy műfázakat. Tehát a jegyeket mi adjuk el, és egy ilyen bérleti szerződés az úgy néz ki, hogy a műfáz megmondja, hogy mikor van helye. És akkor tudjuk csak játszani. Tehát nem fordítva, nem azt mondják, hogy tessék, akkor mikor jó nektek. Tehát nekünk azért kell több szereposztást csinálni, hogy mi mindig készek legyünk arra, hogy ott tudjunk játszani. Ettől függetlenül nagyon sokszor lemondanak egy csomó előadást a többi kisebb színházak, vagy maszek színházak, de nekünk akkor is kell a 2 hónap ráfutás a jegyek miatt, és az egész előkészületek miatt, tehát arra mi már nem tudunk bazírozni. Tehát kapunk a mi dátumot, azt nekünk végre kell hajtani, és akkor kell tudnunk játszani.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Tallós Rita, színész, rendező, a Lilion Produkció alapító igazgatója. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Tallós Rita színész rendező, a Lilium produkció alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, üdv itt nálunk, szia!
3: Szia!
2: Beszéltünk nagyon sok mindenről az elmúlt szűk fél órában, a különböző előadásokkal, meg a Lilium produkcióval kapcsolatban. Elvált nőklubja, novemberben kerül majd föl a színpadra, a Ram Kolosseumot, vagy Ram Színházat említetted. És már említettél egy ilyet, hogy a mesztelen igazság ilyen is van nálatok.
3: Hát van sok minden, az volt a legutolsó, tehát igen. Az volt a tavalyi. Mi egy premiért csinálunk egy évben, mert úgy jön ki a büdzsé is, meg úgy tudjuk a színészeket is, meg, tehát ez így működik. Mi novemberben csinálunk a premiért, és játsszuk a többi előadást is, de akkor mindig egyel több produkció lesz.
2: Mesztelen igazság. Tényleg van fönt rúd a színpadon?
3: 3 darab rúd van a színpadon. Angliából kellett rendelni. Nem mondom meg, hogy mibe került.
2: Azt a Krista intézte. Igen.
3: És a lényeg az, hogy ez egy angol darab, aha, amit szintén én találtam, és arról szól, hogy 5 darab nő 25 és 68 között elmennek rúdtánc oktatásra, egy rúdtánc tanfolyamra. Ki? Miért? Az egyik azért, mert nem volt még férfi az életében, a másik azért, mert el akar válni, a harmadik azért, mert a férjét akarja megtartani, és akar neki egy meglepetést szerezni. A negyedik az, a szexuális élete annyira nincsen rendben, hogy ő azt szeretné rendbe rakni. És ez az 5 nő plusz az oktató, ezek között kialakul egy barátság. És itt is vannak nagyon mély helyzetek ebbe a darabba is, de alapvetően vígjáték. És hát az én színésznőim tavaly júliustól kezdve igazi rúdtánc tanfolyamra jártak. Tehát azt kell mondanom,
2: Várj, maguktól találták ki, hogyha már ilyen lesz ez
3: Elő. Ez hozzátartozott, tehát ez hozzátartozott a szerződéshez. Aha. Nem lehetett, tehát nem lehet odaállni egy rúd mellé, hogy úgy csinálni, mintha, hanem meg kell Nyilván nem fognak úgy rúdtáncolni, nem mindenki. A Fekete Linda például úgy rúdtáncol, mert ő már rúdtáncol 5 vagy 6 éve. A lányom az úgy rúdtáncol, mert fölmegy a tető, mert ő megtanulta, mert ő egy ilyen nem is tudom, hát mindent, amit csinál, csak 120%-kal hajlandó csinálni. De a többiek is nagyon, nagyon szép dolgokat csinálnak, tehát meg van koreografálva, meg van, ki van találva, és hát a végén van egy nagy gála a darabon belül, amin aztán meg is mutatják a lányok, hogy mit tudnak. Például Nyertes Zsuzsi, Csomor Csilla, sokan.
2: Nehezítés van benne, tehát, hogy vagy annyira, mondjuk úgy, hogy nem tudom, különleges kérésekkel rendelkező rendező, hogy akkor tessék szépen fölmenni, és mikor csinálod ezt a mozdulatot lefelé a rúdról, akkor mondd el a nagy monológot, vagy akkor kezdj el énekelni.
3: Nem, itt ilyen nincsen, tehát nem kitolásra játszunk, hanem arra, hogy jól legyen, és jól érezzék magukat. És én arra nagyon büszke vagyok, hogy a színészeim nagyon szeretik az előadásokat játszani. Én tudom, hogy erre azt sokan mondják, hogy hát ez egy profi akkor is játszik, hogyha utálja, meg ha kollégáit nem szereti. De itt mindig olyan jó csapatot sikerül összeraknom, és nagyon szeretik. Inkább abból van a duzzogás, hogyha valaki nem játsza. Most miért nem én játszom? Most már nem játszottam 2 hete? Mikor játszom? Másik szereposztás játsza. Tehát inkább ebből van úgymond idézőjelben konfliktus.
2: Majd beszélünk a zenékről a későbbiekben, viszont ha már színészek, meg szereposztás. Számtalan emberrel dolgoztál már együtt az elmúlt 7 évben, és azért vannak beállt nevek, akik időről időre, előadásról előadásra ugyanazok, vagy már játszottak nála, de mindig vannak újak is. Hogyha valakit megkeresel, akkor ó, persze, itt a jövök, ez a mondás mindig egyből.
3: Képzelt, hogy igen.
2: Igen.
3: És van, aki nem tud jönni, de olyat még nem mondtam, hogy nagyon nem. Hát, lehet, hogy udvariasak is, de aki nem tud jönni, azzal is többszörösen beszélek, és a végén azt mondja, hogy figyelj, egyszerűen nem tudom berakni, tehát annyit dolgozom. Például a Szulákkal van mindig egy ilyen beszélgetésünk, aki mindig mondja, hogy de ne felejts el, de azért még próbálkozz majd a jövőbe, de mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy mire nekem kialakul, hogy kit, hogy tudok berakni meg, addigra ő már olyan szinten van tele, és nem lehet elvárni, azt mondja, hogy felelősségteljes, teljesen nem tud elvállalni egy ilyen darabot, mert azt nem lehet csinálni, azt mondta, hogy egyszer játszik egy hónapba. De, és akkor mindig olyan szomorúan elbúcsúzunk egymást, és abban maradunk, hogy majd akkor jelentkezem megint.
2: A négy évszak volt talán az, amikor ugye férfi nincs a színpadon, de férfi hang van előadás közben, hogyha jól mondom. A Gál Völgyi fölhívt az, hogy akkor kellene mondani három mondatot?
3: Igen. Igen, és minden további nélkül jött. Jó, hát a Gál Völgyi művész úrral nekem azért régi kapcsolatom van, mert amikor én 4 éves voltam, akkor az én édesapám Madách Színháznak egy ismert, tisztelt művésze volt, a Tallós Endre, és egy helyen laktunk. Tehát azt hiszem, ők is a Csengeri utcában laktak, vagy a szomszédos utcába, és mentünk az apuval valahova, fogta a kezem, és jött a Gál Völgyi Jani, és autogramot kért az apámtól, gimnazista volt. És ez a nagy történet, amit én egyébként a Gál Völgyitől tudok, hogy adta az autogramot az apám, és én fölnéztem az apámra, 4 évesen, és azt mondtam, hogy apu, ki ez a hülye? Mondtam, hogy ez a mi nagy történetünk, úgyhogy ez régről datálódik, úgyhogy nagyon, nagyon kedves volt, és nagyon hálás vagyok neki ezért.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Tallós Rita, színész, rendező, a Lilium Produkció alapító igazgatója. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Lilium produkció alapító igazgatója, Tallós Rita, színész rendező ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ötre köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm, még itt vagyok.
1: Számtalanszor elmondtam, hogy színész és rendező, de hát az utóbbi időben te inkább rendező vagy, mint színész. Nem nagyon lehet mostanában találkozni vele színészként a színpadon.
2: Hát azért van nekünk a lányunkkal egy két személyes stand-up, amit néha játszunk, hát nem ez a fő sodrás irányunk, ami azért a mi életünkről szól, ami azért nem volt egyszerű, tehát voltak azért abban hullámvölgyek, és az is egy nagyon, nagyon helyes kétszemélyes darab, tehát ilyen, mit tudom én, nőnapon, meg ilyen helyeken el szoktuk játszani, meg most már kevesebbet játszuk, mert az is már régen.
1: Igen, de ez háttérbe szorult azért ez a része az életednek.
2: Hát igen, meg néha beugrom, de egyre ritkábban, tehát nem szeretek, mert most is például lesz a Dámákba be kell ugranom, mert nem érnek rá, és nem lehet lemondani előadást, de igazából nem szeretek a saját darabomba. Könnyebb beugrani, mert én pontosan tudom, hogy mikor, hova kell menni, meg mit kell csinálni, de most én ebbe a rendezői dologba, én köszönöm szépen, én most jól vagyok.
1: Na, térjük még vissza a legújabb darabotokhoz, aminek novemberben lesz a bemutatója, Elvált nők klubja. Az imént a Gálvölgyi Jánosról beszéltünk, az elmúlt szűk negyed órában említettük.
2: Csókoltattam őt innen is még egyszer.
1: Hogy édesapától kért autogramot, és hogy a hangja megjelenik a Négy évszak című előadásotokban is. Most is vannak olyan emberek szerintem, és persze javíts ki, ha tévedek, akikkel még nem dolgoztál együtt a Lilium produkcióban. A Kerekes Pubi még nem jelent meg nálatok, nem?
2: Nem, én rendeztem, egy másik helyen rendeztem őt már, de hát ő meg az osztálytársam volt. Tehát azért ez is egy régi kapcsolat. Egyébként most is lesznek hangok. Pont az Epres Attila csinál egy hangot.
1: Jézus, tettem!
2: Tehát lesznek hangok benne, meg hát lesznek szereplők is. Ugye most a Józan Lacival rendeztem, azt nem is mondtam, az Földváron volt egy darab, amit az volt a legelső rendezésem. Iha, hát legalább 20 éve. És abban volt a Józan Laci, akkor végzett. Tehát most is van nekünk Józan Laci, Bardó, a Bardóczy Attilában már nem az első darab, ami benne van, Bercsényi Petivel az első darab, ő is remek színész. Akkor a Gergely Robi, aki a volt sógorom, ugye vele is dolgoztam már nagyon régen.
1: Amikor két színház alapító találkozik, igen, neki is van, meg neked is, igen, vagy nem tudom, hogy működik el még a Gergely Teáter.
2: Azt hiszem még valamelyest, igen, de hát a Robi nagyon kedvesen elvállalta, és nagyon örülök, hogy itt van, és nagyon jó vele dolgozni. És hát a húgom a koreográfus, és a húgomnak a lánya Liza a díszlet és a jelmeztervező, tehát ez most egy igazi családi vállalkozás, azt lehet mondani, a lányom játszik benne, lányom
1: több
2: játszik.
1: Több szerepet ráadásul.
2: Igen, ugyanis itt arról van szó, ugye, hogy a férfiaknak jön a kapuzárás előtti pánik, tehát a három férnek, és mind a három férj, ugye, fiatal kis csajt kap el, vagy őket kapják el, és mivel ez a három csaj, ez azért egy kaptafára megy, ugyanis mások a karakterei, de arra gondoltam, hogy ez rendezésileg is egy jó attitűd, hogy a Paula játsza mind a három kis csajt. És akkor van nekünk még a Pusztaszeri Kornél, ő is játszik már nálam más darabba is, aki a Fésűs Nelli, Brunner Márti, Ladinek Judit, Déta Renci, Fehér Adri, ezek már voltak mind nálam, tehát ezek mondhatni, hogy oszlopos tagjaink. Aki új, az a Spilák Klári, aki új szereplő, tehát nem dolgoztam még vele, és a Nádasi Veronika, aki az Operett Színházból jött, de azt hiszem, hogy megint egy nagyon jó csapatot sikerült összeszednünk.
1: A sztoriról beszéltünk, vagy aki látta a filmet, az tudja, hogy körülbelül mire számíthat, a szereplőkről beszéltünk, zeneiségről nem beszéltünk, mert ugye alapvetően egy zenés komédiáról van szó.
2: Igen, ezek, hát ezek amerikai és angol nagyslágerek. Hadd mondjak most csak ennyit róla, hogy nagyon fogják élvezni a nézők, azt hiszem. És a Lombos Marci írja a szöveget, a dalszövegeket, és ki van még nekünk? A Selmeci Bea, a dramaturgunk.
1: A Lombos Marcival már régóta dolgoztak együtt.
2: Igen, a Lombos Marcival a Menopauzát is ő írta, a dalszövegeket, és az Orfeumban az összes dalszöveget ő írta, amit rendeztem.
1: Nem sokára tehát fönt a színpadon lesz, Jó voltatokból, ugye az Elvált nők klubja, ebben az évben ez a premier lesz, igen. És nyilván az összes többit játszátok. Akkor erre az évre nincs már terv, most már az van, hogy akkor ezt megrendezed, előadjátok, járjátok az országot, és aztán utána hátradőlés.
2: Most beszéltem pont a Hofrával, mert vele van kapcsolatunk, akik intézik a jogdíjakat, és éppen most mondtam az Ilonának, hogy miután nézzen utána, hogy jövőre. Tehát már jár az agyam, hogy mit szeretnék, hát nyilván ezt majd akkor mondom el, amikor már biztos, hogy mi lesz a következő darab, de nagyon észné kell lenni tényleg, mert nézőknek. Szerencsére most már egy nagyon komoly nézői csapatunk van, vidéken is, mindenhol, de nem lehet, hogy csalódjanak. Tehát mindig kell nekik valami olyat hozni, amitől azt mondják, hogy na, megint egy lépés, megint léptünk egyet, megint egy valami olyat, amit más nem csinál, és ezért olyanokat szoktunk mindig bemutatni, ami ős bemutató.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Rita, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Neked szinkron van még az életedben? Csinálsz még ilyeneket?
2: Nagyon ritkán, ha valakinek eszébe jutok, nyilván be tudom rakni a noteszomba, tehát be tudom táblázni. Én szerettem szinkronizálni. Van is egy-két, a Rebecca de Mornit szinkronizáltam nagyon sokat.
1: Azért kérdezem, mert hogy szembe jött egy-két ilyen film, klasszik film, amit akkor nyilván, amikor néztem, akkor így nem ismertem fel, vagy nem figyeltem, hogy hú, azt a Rita szinkronizálja, de a Dennis Okomisban te vagy ugye, igen, az anyukája.
2: Anyuka. Igen. Igen. Igen, nagyon sok filmben egyébként szinkronizáltam, mostanában annyit nem, valahogy így alakult, és a tévéfilmekkel, sorozatokkal ugyanúgy van. Ugye volt a Jobban Rosszban, ami egy nagyon hosszan tartó, 5 évig tartó dolog volt, aminek köszönhetem talán azt, hogy ismernek az egész országban. És nagyon, azt például nagyon szívesen csinálom, tehát arra biztos lenne időm, hogyha valami sorozat lenne. Hát majd meglátjuk, hogy alakul.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a napos száraz idő, politikai provokációról írt Magyar Péter, a felelős gazdálkodásról beszélt a pénzügyminiszter. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó estét kívánok!
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: A 47-es főúton Sáránd belterületén egy személyautó szalagkorlátlak majd villanyoszlopnak ütközött, ami egy balesetben megdőlt. A 13-as kilométernél a műszaki mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Kerülni hosszú pályi felé lehet. Az M5-ös autópályán Ócse és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja. Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Magyar Péter szerint a Fidesz megrendelésére próbált politikai provokációból lopási ügyet kreálni ellene, Früht Pál volt főügyész. A kormányfő a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a hatóságok hónapokig rongálás miatt nyomoztak az Ötkert szórakozó helyen történtekkel kapcsolatban, majd 2024. szeptemberében Früht Pál akkori főügyész indoklás és bizonyítékok nélkül lopássá minősítette az esetet, annak ellenére, hogy a telefon a nyomozati iratok szerint is sérülésmentesen visszakerült a tulajdonosához. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskola

0: kezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. További vámokkal fenyegette meg Franciaországot az amerikai elnök. Donald Trump egy kampányrendezvényen úgy fogalmazott, 250%-os plusz vámokat vetnek ki Franciaországra, amennyiben az ottani gyógyszeripari vállalatok nem kínálják olcsóbban termékeiket az amerikai piacon. Az illeték minden termékre vonatkozna, tette hozzá az elnök. Itthon áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tenger vízfelületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű Balatoni Hab nevű desztert nyerte az elismerést. Holttestet találtak egy szentendrei tűzesetnél. A tűzoltók egy családi házoltása közben bukkantak a halottra. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a tragédiát. A körülményeket vizsgálják a hatóságok.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, míg a Tiszán túl fölé újabb csapadékzóna érkezik. Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható. A jövő héten visszatér a napos száraz idő.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, két látszólag egymástól nagyon távol álló zenei világot fogunk mixelni, mert hogy már itt ül velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka Bogi és Müller Péter. Szia, mi köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, hello!
2: Nagyon jó, tényleg, és most nem akarunk rácáfolni arra, hogy minden magyar, de ez most francia lesz. És hogy a mi két világunknak azért van érintkező mesdjéje, mert most már több mint egy éve együtt dolgozunk sok mindenben.
3: Sziasztok, üdvözöljük a kedves hallgatókat!
2: Hello!
1: Amire én gondoltam, és akkor most tegyük gyorsan helyre ezt a fölvetést, hogy két egymástól nagyon távol álló zenei világ. A Boginak a munkássága az alapvetően a francia sanzonokra épül, vagy legalább, meg hát nyilván a modern, klasszikus, ilyen kicsit szűke popzenére. A te zenei világot, hogyha visszamegyünk pár évtizeddel korábbra, és akkor a Sziámit veszük, akkor a sanzonok meg a Sziámi. Azért az, hát ha nem is nagyon távol, de nem biztos, hogy nagyon kapcsolódnak egymáshoz.
3: Képzeld el, hogy de.
2: Pardon. Tehát a Szavaz rám című URS lágért, ezt például franciául írtam annak idején, értem elég sokat Franciaországban, és egy hát ilyen aluljárókban, metróban összeszedett csodálatos zenekarra vettük föl, aztán lefordítottam magyarra. Van közös azért bennünk a Bogival, még így adminisztratíve is, mert mind a ketten francia szakot végeztünk, francia tanárok vagyunk. És amikor azt mondtad, hogy a Bogi a francia sanzonokhoz definiálható, akkor nekem az jutott eszembe, igen, de hát amiről a Bogi igazán ismert, és még ismertebb kéne, hogy legyen, mert szerénységet tiltja, hogy megfelelő propagandát gyúrja maga köré, az az egyetlen 21. századi magyar világsláger, aminek ő a gazdája. Ő
1: a Parfümről beszélsz?
2: A Nova Parfüm az 50 millió letöltést és egy Billboard listást helyezést hozott, és magyar dal ezt nem csinálta még meg.
1: És nem csak azért, mert hogy jó maga a videóklip, amit gyúrtatok hozzá annak idején, erről beszélgettünk különböző helyeken, rádiókban, tévékben, hanem maga a zene is ott az nagyon el lett találva azzal a dallal.
2: Sebestyén Áru.
1: És akkor meg is van magyarázva.
3: Én meg se szólalok, köszönöm szépen.
2: De hát... Te már nem hülyeskedtem, most részes dicsérj meg engem, mondd, hogy úszóbajnok vagyok, meg hogy jól sikerült a Mars expedíció, meg ezeket mondd el már.
3: Hát tényleg több mint egy éve dolgozunk együtt a Péterrel, és egy gyönyörű művészbarátság kerekedett ebből, ami egy nagyon lassú folyamat volt, és még mindig tudunk egymásról lehántani rétegeket, és hát valóban egy közös kapocs a francia kultúra iránti rajongásunk, de hát abban a megtiszteltetésben részesülhettem, hogy a Sziget záró koncertjére elhívott Péter vendégnek, és hát belevetettem magam a Sziámi életműbe előadóként is, három dalban közreműködtem, és szerintem remekül működtünk együtt is, pedig az baromira nem sanzon, de olyan színeim jöttek ki, meg annyira élveztem, és olyan boldog voltam, hogy ott lehetek, Hogy na, ilyen egyszerűen egy együttműködés.
1: Erről a bizonyos változásról, vagy személyiségváltozásról, színpadi jellemváltozásról majd a későbbiekben beszélünk, ha egyáltalán van ilyen veled kapcsolatban, de menjünk vissza az Origóig. Ti hogy találtatok egyáltalán egymásra? Péter, te figyelted annak idején, nem tudom, a Boginak a munkásságát, vagy szembe jött veled a Parfüm, te meg Bogi, te azért viszonylag fiatal vagy, tehát hogy nem tudom, szerintem te nem a Sziámi dalokon szocializálódtál, vagy te?
3: Nem, de most egész nyáron azt hallgattuk a Balatonon a gyerekekkel, úgyhogy tényleg kiműveltem magam.
2: Hát azért kapott, mert tudod milyen egy ilyen házasság, és kiderült, hogy a Bálint, a nagy Bálint, aki a
3: férjem,
2: is csinálta,
3: uram, és parancsolom.
2: Van nehezen mondom ki, mert valószínűleg egy pszichésen tudat alatt az van bennem, hogy de jó lenne, ha nem lenne férni, de csodás férje van, két gyereke, és velem ez még súlyosabb.
1: Lehet, hogy a Bogi is ezt gondolja, hogy de jó lenne, ha nem lennék férnél.
2: Nem, mert tudod, ez a legrosszabb dum, hogy figyelj, ha nem lennék férni, és te nem lennél.
3: Nem, ez egy nagyon szerencsés életszakasz, amiben találkoztunk a Péterrel.
2: Minden akkora a kor, különbség, a távolság, a szituációk.
3: Na mindegy, igen.
2: Hogy az egyetlen ember, aki bájosan tudja belén folytani a szót. De komolyan. Színpad, hogy iszonyan életszerű, amikor elindul a rizsa, és akkor olyan ritmus érzéke van, hogy hol kell. Voltak éppen, Tomász figyelmeztet, és 20 percet beszélek, ami érdektelen dolgok. Mindegy, A lényeg az, hogy kérdezted, hogy jött össze. Igen, én a Parfümöt hallottam meg először, és ez egy varázsos és egyedi dolog volt. Megnéztem a klipet, az sodron lenyűgöző volt, és akkor utána volt egy fiú, és már az is kalandos, hogy ismerkedtünk össze, mert az egyik ilyen napidalos szerző volt, egy ilyen kalandom, hogy nagyon sok dalszöveget kitettem, és lehetett zenésíteni. És Szilinyi Roland nevű, hát nem szeretné, hogyha azt mondanám rá, hogy barista, mert nem az, de ő képezi a kávészakértőket Magyarországon, csodás srác, nagyon jó zenész, tehetséges zongorista, énekes, gitáros, minden, és a Szilinyi Rolinak valahogy mondtam azt, hogy a Bogi milyen fantasztikus, és mondta, hogy a barátja. És akkor összehozott minket, és azóta is minden a lehetséges alkalommal hálálkodok neki.
1: A te korosztályodnak, vagy neked, mert hogy pár évvel azért fiatalabb vagy, mint a Sziámi.
3: 35-tel.
1: Köszönöm szépen.
2: Fél, mindig mondom, miért azt mondom, hogy viszonylag fiatal. Itt van egy ilyen csitriért, hogy azt várom, hogy nagykorú legyen.
1: Jó, szóval a te korosztályodnak nyilván ilyen példakép számba ment, gondolom én zeneileg a Sziáminak a munkásság. Amikor először találkoztatok, akkor meg volt egyből a közvetlenség, vagy úgy találkoztatok, hogy akkor itt a Müller Peti, a Sziámi.
3: Nem tudom, nekem az tetszett a Péterbe már az elejétől kezdve, hogy ő nem így gondolkodik, hogy te fiatal vagy, te nő vagy, hanem abszolút teljes értékű művészpartnernek, embernek, barátnak kezelt a nulladik perctől. De persze ez egy lassú folyamat volt, amíg egymás világába jobban beengedtük a másikat, de hogy ő, neki nagyon nagy érdeme van abban, hogy én ebből nem érzékeltem soha semmit. Pedig aztán dolgoztam már mindenféle írókkal, költőkkel, és mindig éreztem valami kis, hogy mondják ezt, vagy nemi különbségből fakadó dolgokat, vagy ki hol tart éppen a szakma életében fakadó dolgokat, de a Péternél semmi ilyet. Tehát a nulladik perctől teljes értékű partnerként kezel. Bennem több ilyen gátlás volt, hogy úristen, hát azért mégiscsak minden koncert után az elején megkérdeztem tőle, hogy nem voltam-e vele tiszteletlen, vagy szemtelen, rendben van neki, ha így csipkelődök vele. Meg elküldött a fenébe.
2: Elküldte a fenébe. Nem, hát szóval az van, hogy hát úgyis nagyon sokan rossz májan pedzegették, hogy hát miért vettem át a Kossuth-t, és hogyha a Bogit például ez zavarta volna, akkor simán visszaadom. Tehát, hogy csak ennyit. Mert megéri.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, énekesnő, előadó művész és Müller Péter Sziámi. Na, itt azért sokkal több titulust kell mondani. Író, dalszerző, előadó művész, énekes, stb.
3: Polihisztor.
1: Folytatjuk nem sokára a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bogi és Müller Péter Sziámi ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket.
3: Sziasztok! Jó hét, a Dunát láttam.
2: Valamikor egy 10 perccel ezelőtt volt egy ilyen elszólásod, hogy Péter, hogy a Bogi az egyetlen, aki tudja, hogy mikor lehet vagy kell téged megszakítani. Szerintem az egyetlen, aki megmer téged szakítani, nem?
3: Nem, na, ezt nem gondolnám.
4: Direkt nem szólaltam. Jó. Nem, te is nagyon jó vagy ebben egyébként. Mi dumáltunk már egy pár szor. Neked is jó a ritmus.
2: Érzés. Hát tudni kell, hogy ki mit szeretne és mikor, hogyan szeretné befejezni, vagy érezni.
4: Oké. Okay.
2: De jó, de hát ezzel te is így vagy, tehát, hogy akármit írsz, akármit szerzel, akkor pontosan tudnod kell, hogy hol vannak a sarkpontok benne, hogy hol van az, amikor itt most följebb kell vinni, lejjebb kell vinni, most valamilyen fordulat kell. Egy művészembernek kell, hogy így működjön az agya.
4: Akarod, hogy megdöbbentselek?
2: Igen.
4: Mégis hát így a hallgatók kedvéért lehet érdekeseket. Nekem van rádióriporter szerkesztő diplomám, és vezettem is sokat műsor. Tehát tudom, hogy milyen kényszenvedés lett velem beszélgetni.
2: Nem.
4: Nem?
2: Nem.
4: Nekem se veled jó.
2: Szerintem te tök jól domálsz. Na, egymásra találtatok, és akkor a Bogi már ki is vette a részét egyébként a Müller Péter Sziámi and Friends munkásságából, és ez a bizonyos előadás, amit ti csináltok, vagy közösen létrehoztatok, ez egy teljesen új, a ti zenei munkásságotokból, vagy zenei gondolatiságotokból táplálkozó vadi új előadás, vagy a Müller Péter Sziámi and Friends-re épül, vagy a Csemer Bogi munkásságára épül, vagy ezeknek bármilyen mixe.
3: Válaszolok akkor én erre a komplex kérdésre. Szóval tavaly debütáltunk egy fesztiválon szeptemberben, amire összeraktunk egy franciás estet azokból a sanzonokból, amiket mi kedvelünk és szeretünk. Ez egy másfél órás, tök komplex, komoly kis műsor a francia sanzon világába, és aztán ez így szemet szúrt egy-két szervezőnek, és kaptunk egy lehetőséget, hogy a Várkert bazárban csinálhatunk egy francia sanzon tematikára épülő rendszeres műsort.
4: Sorozatot.
3: Egy sorozatot tulajdonképpen, amit úgy álmodtunk meg a Péterrel, hogy akkor ez egy tematikus francia kultúr történeti dalok, felolvasások, anekdoták, személyes élmények, tehát egy ilyen betekintés, komplex betekintés így a francia kultúrtörténetbe, és minden egyes sorozatnak más a címe, más a tematikája.
4: Érdekességnek, hogy valamelyiktek tudja azt, hogy ez kinek a dala, hogy hát most nem mutatom dalammal, csak a szóval, hogy pourquoi pleures-tu, pourquoi je revanche mise neuf sur toi?
2: Nem tudom, mondok valamit hasraütésből, Mirej Matyő.
4: Aha.
3: Nem tudom.
4: József Attila.
2: Hát elég távol jártam az igazságtól.
4: Most írtam neked egy levelet, hogy nem tudom, hogy láttad-e már, hogy ezt vegyük be valamilyen módon. Meg lehet is lehet zenésíteni, ez a proletár dal, és a következő résznek, amelyet október 6-án lesz aktuális 7-kor a bazárban, Várkert bazárban, Parasztok és polgárok a címe. És most azt írtam a levélbe, hogy és proletárok, mert eszembe jutott a Jean de Proletter.
3: József Attilát.
2: Még mielőtt folytatnánk azzal, hogy mivel készültek ott a Várkert bazárban, a sorozat következő állomásán. Péter, te nem tudom, hogy szíveled-e vagy nem szíveled a szóvicceket, én elég rossz vagyok ezekben. Alapvetően sanzonokra épül és egy sorozat. Vagyis ez egy sanzonat?
4: Oda vagyok egészen. Jól áll neked, Roli, ezt most ne hagyd abba, most ne biciklizz egy darabig. Hölgyeim és uraim, önök nem látják, amitől mi néha elnémulunk. Tehát a Roli, aki egy sportember, azt hát voltak ebben darabokból, hogy összerakva. A kezem már bekötve, én mondtam, hogy még esetleg jégkorongoznia kéne, mert a lába az
2: még egyben van.
4: Zavaron
3: éppnek tűnik. Köszönjük a cím javaslatot amúgy, ő nagyon szellemes valóban.
4: Sanzonat az jó.
3: Ám a sorozatunknak van egy konkrét címe, Bonjour, la kultúra, az a címe. És október 6-án valóban az a címe a sorozat ezen estjének, hogy Parasztok és polgárok, ami lehet, hogy egy picit pár embernek így, mi az parasztok, hogy nem lehet ilyen címet adni egy várkertbazáros
4: sorozatnak. Legyen szíves egy tojáslepényt parasztosa.
3: Na és arról szól, hogy gyakorlatilag ezt a polgárosodás időszaka, amikor tényleg bekerül egy munkás is a művész elitbe, és kiderül, hogy gyönyörű sanzonokat ír, és igazából mindenki hallgatja.
2: A Parasztok és polgárok, nekem erről az jut eszembe, és persze lehet, hogy rosszul. értem, amit mondasz, de hogy ez nekem még nem tudom, ilyen nagy francia forradalom időszaka, és akkor visszamentünk a 18. századba, és akkor onnan kellenek anekdóták, meg
3: hát ezért darok. Kultúrtörténeti est rátapintottál a lényegre. Gyere el, te vagy a célközönségünk.
2: Megvan már a setlist, a playlist. Kezdjük a dalokkal.
4: Alakult, tehát így javaslatokat tettünk, ami nehezen kihagyható, az a Georges Brassens, aki hát halász paraszt legény létére hihetetlenül szofisztikált, nagyon-nagyon szellemes, mondjuk így a népdalszerűsége messze túlmutató választékos, de ugyanakkor brutál, erotikus, pimasz, gyönyörű dalokat írt. Tehát nekem a kedvencem, az nem tudom, hogy lesz-e például, az a Brave Margot, az a derék kedves Margot, aki egy kis pásztorlányka, aki talál egy kis cicát, és hát mivel jó szívű és bölcs, hát megnyitja a fűzőjét, és elkezdi szoptatni, és akkor ott egy tekergő látja, szól a faluba, és az a refrén, hogy Comme Margot dégravé son corsage pour donner la gougoute à son chat. Tehát amikor Margot szétnyitotta a fűzőjét, hogy a cicit odaadja a cicának, akkor a falu összes legény apró nagyot állt, és a fák körül kukolt. És ez egyszerűen, hogy na, de ennél jobbakat is írt. És most a Bogi is fog egy Brassenst énekelni.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka. Bogi, énekesnő, előadó művész, és Müller Péter, Sziámi, énekes, előadó művész, író, polihisztor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bugi és Müller Péter Sziámi ülnek velem szemben a stúdióban. Üdv nektek még egyszer, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Köszönjük, hogy befogadtál még.
4: Üdvözlünk mindenkit!
2: Október 6-án pedig ti foglaljátok majd el, hogyha fogalmazhatok így, a Várkert Bazárt, francia Sanzon sorozatotok következő állomásán. Parasztok és polgárok, ez a címe, jól emlékszem rá?
4: Csodálatosan memóriás.
2: És az imént a Péter már említett egy ilyen kicsit, mondjuk úgy, hogy 18 pluszos sztorit, hogy mi az, ami esetleg előfordulhatott ott abban az időszakban, Franciaországban, milyen anekdóták, milyen dalok, milyen dalszövegek vannak. Azért abban az időszakban még kicsit, mondjuk így, idézőjelben szabadosabb volt a stílus, a megnyilvánulás. Visszahozzátok azt, ami abban az időszakban jellemezte Franciaországot, a polgárokat és a parasztokat?
3: Figyelj ide, a Bogi beszállt, amint mondta az előbb, a Sziget zárókoncertre vendégként. És volt egy dal, amire én azt mondtam, hogy abból csináljunk egy duettet. Ez egy Szerelem az árt osztályon, az a cím, hogy Apokalipszis itt és most. Sziámisok szeretik, meg ismerik. És először meghökkent, hogy ezt neki be lehette vállalnia, vagy nem, és baromi jól csinálta, és hogy csak úgy érzékeltetni azt, hogy milyen stiláris merészséget tudhatsz mögöttünk. Mondjuk abban van egy ilyen rebbetét, az őrült csaj, aki beleszeret a betegtársába.
2: Ez azért tőled az elmúlt pár évben, évtizedben, amióta te ott állsz a különböző színpadokon, távol állt, tehát hogy te ilyen, nem tudom, kicsit visszafogott.
4: Decens,
2: nem? Igen.
4: Ilyen kis.
2: Tehát, hogy te nem az a vamp csaj voltál fönt a színpadon.
3: Hát most nem tudom, hogy a szégyen vagy dicsőség, mi nagyon-nagyon szerettük ezt a tréfet. Mi felléptünk Richard Kleidermannal a arénában nem olyan régen, mert meghívott minket a Sanzonok hallatán, és a Bogi kifejezetten úgy jött ki a színpadra, mint egy rózsaszín habcsók.
4: Jaj, Jézusom!
3: Ilyen ennivalót én nem láttam. Nem, baromi szép volt, és stilálisan nehezen elhelyezhető, aha, de hát a decens és a vagány, a Steyer és a mennyei között volt valami.
4: Ez már a 40-es. Ez sajnos.
2: Ez az új Bogi?
4: Megbolondulnak a nők, és akkor még úgy vannak vele, hogy vagy most még mutogatom magam, vagy
3: szerintem ez
4: volt.
3: Valami stylist volt, nem? Nem te vartod otthon, szerintem.
2: És jól érzed magad ebben a kicsit, nem tudom, szabadabb világban, amikor az ember, nem tudom, merészebben nyúl a történetekhez, a szavakhoz, a fogalmazásokhoz, és a saját megjelenéséhez?
4: Nem, hiszem, hogy kifordultam magamból. Ezek ilyen kis műfaji játékok, amiket bátrabban megengedek magamnak, mint korábban. De mondom, hogy ez azért a Péter hatása is, tehát bedobott olyan mély vízbe, amiből ki kellett jönni hitelesen, és meg kellett ugrani, és én úgy érzem, hogy akkor végül is sikerült, ő is elégedett.
2: Ehhez...
3: Nézd, bocsáss meg, de nálam ennek azért az a kulcsa, hogy lehet, hogy sokan ezt a brutálisan költői vonalat ismerik, vagy szeretik abban, amit csinálok, de én nagyon hajlamos vagyok a finomra, a rejtetre. Tehát én egy költő vagyok, csak elszaladtam a rock'n'rollba, és a Bogiba engem éppen ez a szemérmes visszafogottság kapott el, és közben éreztem mögötte a
4: tüzet, a szenvedélyt.
2: Pont ezt szerettem volna mondani, hogy te azért a különböző színházakban, meg a különböző ilyen kultikus művészeti intézményekben, ahol színházi előadások születhetnek, rengeteg időt eltöltöttél. Neked azért valamennyire bele kell látni az embereknek a személyiségébe, a Bogiba is, és tudni azt, hogy az neki jól állhat, vagy az benne van, csak eddig rejtve volt.
3: Hipertűzes lánya Bogi, ezt tudom, de viszont a viselkedésében pedig elképesztő méltóság teljes és visszafogott és szabatos. Nézd, én egy intézményekről beszélsz, hát én soha nem szerettem vezető lenni sehol, de egy darabig kénytelen voltam igazgatni a Magyar Állami Operaházat. Nagyon jól ismerem az opera világot, ott nőttem föl, és aki azt hinné, hogy az opera az egy ilyen poros, prűd, nem tudom milyen műfő, ez rohadt nagyot téved, mert az opera volt a pop annak idején, és végtelenül merészen gondolkozott, szabadszájú műfaj volt, és az is maradt, ha figyelsz.
2: Október 6-án tehát mentek föl a színpadra a Várkert Bazárban, te változtál egy kicsit, mint ahogy az imént beszéltünk róla.
4: Te is úgy érzed, mert te is ismersz bocskorom óta.
2: Hát, én látom rajtad azt, hogy kinyíltál egyébként, de én csak ennyit mondok, hogy kinyíltál, jelentsen ez bármit is. Viszont a Péter nem változott a te hatásodra, vagy de?
4: Szerintem nem. Szerintem ezek ilyen egymásra ható folyamatok.
3: Iszonyú sokat vált.
4: Biztos, hogy én is.
3: Másmilyen voltam.
4: Kidomborítok benne olyan oldalakat, amiket mondjuk parkolópályára helyezett az elmúlt években.
3: Igen.
4: Biztos, hogy vannak ilyen oda-vissza hatások.
3: Hát, hát írtam a lemezére a Boginak egy csomó dalszöveget, sőt, a mi dalunk lett a fővárosi állatkert himnusza, 160 éves az állatkert, és a
4: Nagyra nőhet című dal.
3: A Nagyra nőhet című dal lett az állatkert himnusza. Hát teljesen oda vagyok, hogy ennyire izgalmas új vizekre tévedek. Egy dolgot kérdezek, mert ugye parasztok, és ez a bocskorom óta, ez azt mondta, hogy bocskorom óta is, mert hogy régen te bocskort hordtál, vagy hogy volt ez?
4: Nem, ez egy kis aranyos maci. A bocs.
3: Ja, igen, tényleg, nekem Kormos István volt a mentorom, szégyen, hogy nem ez ugrik be, hanem egy cipő. Igen. Na mindegy, a cipő meg a barátom.
4: Magyar nyelv szépsége.
2: Erre gondoltam, hogy azért szóviccekben, vagy nem tudom, ilyen összepakolásokban, átértelmezésekben azért elég jó vagy, amikor a sanzonatot próbáltam, vagy...
3: Most kéne még egyszer versben, szóviccben elmondani, hogy...
4: Ilyesmi ezt... egy estünk, hogy ilyen szórakoztató is, de van mögötte tudás, dal, irodalom.
3: Olyan, annyira meg, hogy ilyen egymásnak estünk. Igen.
2: Hát akkor október 6-án a Várkert bazár nem zár, hanem Banyit, mert hogy ott lesztek.
3: Wow, megy ez, Zoli.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Csemer Boglárka, Bogi és Müller Péter, Siámi, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bogi és Müller Péter Sziámi ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok!
2: Üdvözlünk mindenkit!
3: Szerbusztok, kezi csokonyalpot!
1: Október 6-án, tehát közös estetek lesz a Várkert bazárban. Hogy kell elképzelni egy ilyen estet? Kimentek ketten a színpadra, mögöttetek a zenészek, a Péter mond egy kis adomát a 18. század végéről, te énekelsz egyet, aztán fordítva, vagy mi történt?
2: Ilyesmi.
3: Olyan is volt, hogy élből elkezdtünk énekelni. Ez egy nagyon szép dal volt, a Trián feldolgozásában egy ilyen breton-francia ének. Az a címe, hogy Le Dauphin, és az volt az a dal, amit mind a hadgyerekemnek énekeltem, ha nem bírt el aludni csecsemőkorában. Nagyon szép. Picit éneklünk belőle, jó? Megvan neked a második verset? Így van. Hát most kéne a Antal Gábor zongora kísérete, ami azért ott van, és mögöttünk pedig hát nem csak az láthatom, amit említettél, hanem van egy kolléganőnk, aki vetített elő, de Sipos Edit szokott nagyon jó kis vizsgáleket produkálni. A Dauphin az úgy van, hogy sur la lande désert une femme

0: És hogy ezt ha kellő halkan énekled, és forogsz körbe, akkor elalszik a gyerek. Ezt mindenkinek mondom, aki nem tudja elaltatni a csecsemőjét. Ez egy tuti altatoda. És egy kicsit ordítottam, mert én azt hittem, hogy Bogi majd a második verszakot énekli, és akkor de megjött, ilyetem be
1: fölhangosodtam.
0: Hát ez így kell énekelni, hogy szülelom, de dizelt, és akkor elalszik.
2: De jó volt ez. Kicsit privát előadás, kicsit privát francia chansonette itt a Kulturfitnessben. Szóval ez lesz. Az adomák, a sztorik, azok megvannak. Lévén, hogy francia szakot végeztetek mind a ketten. A francia franc történelem benne van a fejetekben, a kezetekben oda-vissza. Pontosan
1: azért tudjátok? Nincs oda-vissza. Tehát nincs. Azért minden egyes estre nagyon komolyan fel kell készülni, kutatómunka, interjúkat olvasunk, interjúkat nézünk, én abból írok ilyen szövegszedetet, felszoktam azért olvasni azoknak az alkotóknak a nem is életrajzát, hanem ilyen interjú, ollózást végzek ilyenkor, hogy úgy megértsék az emberek, hogy mondjuk egy Georges Brassens mögött milyen szellemiség volt, hogy gondolkodott, mint alkotó. És olyan érdekes interjúkat lehet olvasni velük, és annyira bírom ezt az egész chanson kultúrát, hogy azért, meg ezt szerintem ez a te generációt sajátja, Péter, mert akikről igazából beszélni szoktunk ezeken az esteken, azok még egy sokkal komplexebb művész emberek voltak.
2: Mennyire maradtok benne egyébként sztorik világában a zenészekhez, illetve a zenéhez kötődő sztorikban? Vagy el lehet-e menni úgy, hogy nem tudom, amikor Jean-Paul Belmondo a Trocadéron éppen udvarolt valakinek, de nem jött össze, akkor a háttérben, a hangszóróban, nem tudom, már említettem, Mirály Mathieu szólt.
0: Oké, okay, Caporaj C volt véppen, és egyhetes fehér nem volt rajtam. Na, szóval azt szeretném mondani, hogy én hagyományos módon ilyenkor általában egy tonnányi könyvvel a hónom alatt megyek haza a francia intézetből. Nagyon élvezetes, hogy újra föl lehet venni a tanulmányok folyamát, vagy vonalát, és akkor vonalát, valamit föl lehet venni. És akkor hát belebonyolodunk azokba a kultúrszövevényekbe, amikből érdemes egyet megépíteni. Tehát például én elég sokat fordítok, és fordítottam Boris Vian dalait, akit regényíróként sokan ismernek a Tajtékos napokban ilyenekről, de rengeteg nagyon-nagyon jó dalt írt. Az egyik kedvencem az a Desertőr, a Szökevény című dal, ami egy betiltott dal volt, és a Vianról például el lehetett mesélni azt, hogy ő úgy halt meg, hogy a Köpök a sírotokra című regényéből készült egy film, amit ő utált, és a premier vetítésen szívrohamot kapott, és meghalt, olyan dühös volt. 39 éves.
2: Nem.
0: Bocs, valami vidámat mondjam.
1: Nem, igazából a Péternek enélkül is van rengeteg anekdotája, szóval ő vagy te, még találkoztál Jacques Chirackkal is, szóval mindig előhúzza.
2: Találkoztál az elnök úrral személyesen?
1: Igen,
0: Spions zenekar, az, hát ugye el kellett, hogy hagyja Magyarországot, ők az egyetlen igazi előzményünk, a barátaim, ifjabb Kurták György is egy darabig ottan zenész volt, de Péter Ogi, Hegedűs Péter, Molnár Gergely, aki mostan volt meg. Szóval Spions az egy világszenzáció volt, és emigráltak Párizsba, nekem meg akkor került elő a vér szerinti apám, aki úgy akart bizonyítani, hogy azért vannak benne apai érzelmek, és ő jóba volt a Chirackkal, és elvitt hozzá, és a Chirack pillanatok alatt elintézte, hogy legyen próbahelyünk, koncert lehetősége a zenekarnak, a Spions nyitotta a Pompidou Centert, és egy lemezszerződést is elénk toltak a Felix Barclaynál. De nem csak a Chirackkal találkoztam, rengeteg mindenkivel, például Marlene Dietrichel, aki akkor már ágyban feküdt, nagyon beteg volt, és hozzá is fölvittek, és rengeteg egy francia színésznővel, akivel együtt éltem utána. Szóval volt hozama ennek a francia kultúrkötődésnek. De azért minden magyar.
2: Egy legeslegutolsó kérdés a végére. Téged, Bogi, amennyire én ismerlek, valamennyire ismerlek, téged egy strikt, szigorú csajnak gondollak, akinél, hogyha fölmegyünk a színpadra, és megvan a playlist, akkor azt fogja énekelni és végigcsinálni. A leírt szöveget meg elmondani. Amennyire én téged ismerlek, Péter, te meg, a jó, itt a playlist, de majd csinálunk valamit a színpadon.
0: Bírja a Bogi, az a csoda. Én azt hittem, hogy lerúg a első ilyennél is. Olyan jó kapcsolódik. Olyan élvezetes.
1: Erről megkérdezhetnéd a saját zenekaromat, mert ők meg hozzá vannak szokva, hogy folyamatosan figyelni kell, és improvizálok valamit.
2: Igen.
1: Van egy váz, de hát figyelem az embereket. Aha. Tehát lehet, hogy kitalálsz valamit otthon, de nem biztos, hogy működik az adott koncertteremben. Tök más a hangulat, tök mások a vibe-ok, hogy ilyen divatos kifejezéssel éljek, szóval a zenészeim például hozzá vannak szokva, hogy ezt kiugrunk egy, kihúzok egy dalt, hirtelen hátra nézek, felhúzom a szemöldököm, és akkor tudják, hogy jön egy másik dal. Szóval nem nehéz. Vagyok ilyen strikt, mert viszont ahhoz szerintem jó érzékem van, hogy a dramaturgiát tudom alakítani az adott szituációhoz rugalmasan.
0: Ennek tanulja vagyok sokszor. Tehát amilyen nehéz egy zenekart úgy megmozdítani, hogy ne hújon szét akár érzel meg akár zeneileg, annyira könnyű Antal Gabival együtt dolgozni, aki minden rezdülést ért, érez, és hogyha ne adj Isten, elrontok valamit, a Bobi sose szokott, mindent tud. Az én szövegeimet is jobban tudja, mint én. De hogyha valami máshogy fordul, akkor Gábor abból mindig jobbat hoz ki, mint az eredeti, és ez egy nagyon-nagyon jó tudat.
1: Ugyanis Antal Gábor kísér minket zongorán, és október 6-án is ott lesz velünk.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
1: Köszönjük, sziasztok!
0: Mi is nagyon köszönjük.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most jöhet a hétvégi, a vasárnapi programajánló Fekete Lacitól. Már itt van Laci a stúdióban, mit hoztál már? Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére Ritter Dániel Hiba és Tökéletesség című könyvét hoztam el, ami nem egy hagyományos építészeti könyv, hanem tulajdonképpen egy érzékeny és inspiráló gondolatkísérlet. Egy kicsit belemegyek itt a bevezetésbe. A nem tökéletes az élet egyik alapvető attribútuma, ez foglalkoztatja a fiatal építészt Ritter Dánielt, aki szerint ez alkotó energiává fordítható, azokat szólítja meg, akik mernek másképp nézni a világra, és akik nyitottak arra, hogy a tökéletlenség nem feltétlenül hiba, hanem egy másik út, egy másfajta teljességhez. Úgyhogy engem nagyon megfogott ez a könyv, ugye azért nyilván nagyon sokan szeretjük a tökéleteset hajszolni, viszont ugye az életben semmi sem tökéletes, ez lehet egy technikai eszköz, ruhadarab, bármi, de nyilván, hogyha használjuk, használódik, de így is szeretni kell, igazából szerintem ez a lényege, valamint ez a dolgok természetes rendje, hogy használódnak, úgyhogy Ritter Dániel Hiba és Tökéletesség című könyvét osztom.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

Néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a tüzesen süt le ma este fókuszban az Arkidra Pánik című lemeze, valamint a lemez bemutató koncert. Vendégeim Jaka Benikő és Gál András, tarts velünk ma este is!
0: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le ma este fókuszban, az Arkidra Pánik című lemeze, valamint a lemez bemutató koncert. Vendégeim Jaka Benikő és Gál András, hát köszöntelek titeket!
1: Hello, sziasztok!
0: Na hát most egy kicsit van idő azért itt boncolgatni az Arkidra múltját, jelenét, meg a jövőjét is majd. Egy kicsit menjünk vissza az indulásra, ha jól tudom, ez 2020-ban történt meg. Meséljetek egy picit.
1: Igen, Enci még akkor kanyarba se volt. Volt egy borzasztó garázspunk zenekarom, a Vasbeton.
0: A Vasbeton.
1: Igen, és nem, egyébként jóba vagyok a srácokkal, meg szerencsére mindenki megtalálta önmaga zenei útját onnan is, szóval, hogy egyébként nincs harag, mindenkit kedvelünk, viszont ettől még jó nem volt, és akkor elégedetlen voltam, és volt akkor még egy másik énekesünk, a Retkes Bálint, akit egyébként szintén szeretünk, és szintén nincs harag, aki meg az akkori zenekarával a Naplopók.
0: Ez Naplopóknak
1: volt leírva.
0: Jajpók.
1: Igen. A zenekar, és ő is elégedetlen volt. Ennek ellenére egyébként a Tomi meg a Zoli az a Naplopókból lett átmentve az Arkidrába, szóval annyira nem lehetett elégedetlen, de minden, és akkor elmentünk egy ilyen dalszövegíró kurzusra, amit a Lombos Marci tartott Tatán, és akkor ott leültünk a Lőrinc Ámos mellé mindketten, mert őt ismertük, ugye a Kvaknak az énekese, és akkor az Ámos megunta, hogy sírunk az együtteseinkről, és azt mondta, hogy beszélgessünk egymással. Inkább vele meg ne. És akkor a Bálinttal kitaláltuk, hogy a két énekes nagyon jó, akkor alapítunk egy zenekart, mert hogy végül is csak az összes többi részét kell megtalálni, és akkor így kezdtük el négyen. A Zoli, aki most is tag, meg Ambrus, aki most is tag volt, dobos, basszusgitáros, én gitároztam, és akkor Bálinttal ketten énekeltünk, és akkor így indultunk neki, mi akkor egy metal zenekar szerettünk volna lenni. Ez sosem valósult meg. Vagy hát ezen a lemezen kicsit.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy azért a gitárról pont te mondtad, hogy azért vannak itt... milyen szót használtál?
1: Hogy a...
0: Durva?
1: Obszcén.
0: Obszcén gitárszólók. Na és akkor most mutassuk be egy kicsit a jelenlegi felállást, valamint Enikő mikor érkezett?
2: Én a zenekarba 2023 nyarának a végén érkeztem, és azóta fix körülbelül ez a mostani felállás, illetve nemrég érkezett a zenekarunkba nyár közepén Endrédi Nóra, az új énekesnőnk, és jelenleg ebben a felállásban zenélünk így hatan. Ugye korábban, még amikor én nem voltam, akkor került a zenekarba a Tomi, aki gitározik, és most így vagyunk hatan.
0: Na és most itt a Pánik, ami nem régen jelent meg. Ugye ezt beszéltük is, hogy nem volt hozzá se visszaszámláló, se semmi, egyszer csak éjfélkor befutott. Miért ez volt a koncepció? Kvázi, mint egy meglepetés.
1: Hát ennek a az albumnak az eredeti megjelenési dátuma az október 2 volt. Egyébként ezen a napon este 6-kor, ez meg is jelent visszaszámlálóval, meg mindennel, YouTube-on egybe. Ez volt a hatalmas művészi koncepciónk, és ez miért nem jött ki streamingre? Hát azért, mert azt gondoltuk, hogy művészi értelemben az hasznos, hogyha Spotify pitchelni tudjuk, nem lehet a rádióban márka nevet mondani, szóval, hogy a művész értelemben az hasznos, hogyha a streaming oldalakon esetleg normálisan tudjuk kezelni, és időben kimegy, mert a kiadás hetében volt még master, ami akkor érkezett meg az albumról, úgyhogy kicsit utolsó pillanatos volt a megjelenést, azt már régóta tudtuk, hogy október 2 lesz majd, és a másodikán is szeretnénk kiadni. Ez meg is valósult, de hogy nyilván ezzel a ilyesmi korlátokkal, hogy a streaming megjelenés az csak most pénteken történt.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le, ma este fókuszban az Arkidra Pánik című lemeze, valamint a lemez bemutató koncert vendégeim Jaka Benikő és Gál András. Mik inspirálták ezt a zenei anyagot, mert ahogy végighallgattuk a zenéket, hát itt azért minden van. Odamondós, kicsit lassabb, szomorkásabb, olyan is van, most nem tudom melyik, amelyik végigépítkezik, és az utolsó kis, nem tudom én, refrénnél robban be az egész, most nincs meg a címe, de hogy mik inspirálták ezt?
1: Hát a szorongás.
0: Szorongás.
1: De tényleg. Hát ez, tavaly mentünk fesztiválozni, és fesztiválozásra menet mondtam azt, hogy kéne írni egy albumot. Okay. Egyébként ekkor még ennek a nagy százalék az nem is létezett, ugye két újra felvett dalunk van rajta, meg egy olyan dal, amit már viszonylag régóta játszunk, és azt mondtuk, hogy sose lesz fel a stúdió felvétel, ez az egyébként címmel nem rendelkező, de sajnos mégis címet kapott elnyomós nóta, és akkor megbeszéltük, hogy milyen dalokat fogunk ráírni. Akkor még voltak ilyenek, hogy fiteljen benne a Sisi, ez nem lett. Olyan is volt, hogy fiteljen benne a Ferenci Gyuri, ez sem lett. Egyébként meg se kerestük őket, tehát nem azért, mert rossz fejek és visszavonták, hanem véletlenül megírtuk ezeket a zenei részeket, amikre mások embereket el akartunk hívni. Aztán akartunk electro swing dalt is írni, az se lett, hanem szépen kialakult ez, hogy ez nem egy ilyen dalgyűjtemény lesz ez az album részünkről, ami mit tudom én, jó, akkor most az elmúlt, mit tudom én, 12 dalunkat azt így föltesszük, és akkor ez így egy lemez, mert mindenki csinál lemezt, és az menő, hanem mindenki csinál lemezt, és az menő, viszont manapság ez elvileg nem annyira divatos dolog ez a lemez csinálás, és akkor azt gondoltuk, hogy a koncepció lemez az még menőbb, és akkor tényleg legyen az, hogy most így földolgozunk ezzel valamit. Nekem volt már sok problémám a világgal, meg magammal, szorongani csak most kezdtem el, amióta pénzből élek, és ezért ez most új, úgyhogy ez erről szól részemről, ezt írtam bele, és ezért van ennyi fajta oldalról megközelítve ez a remek, van benne párkapcsolati szorongás, meg ADHD szorongás, meg beletörődő csalódós szorongás, meg megrágjuk ezt, minden ízét megizlelgetjük, kiköpjük.
0: Pont ez, igen, egy ilyen feszült zenei anyag, de amúgy meg nagyon-nagyon minőségi lett. Nekem a Ne old meg, az nagyon-nagyon tetszett, valamint a címadó dalt, az külön kiemelném, a Pánikot. Mert hát ennyire elborult dalt én már régen hallottam, de jó értelemben természetesen. Egy kicsit fejtsük már meg a Pánikot, mert tényleg olyan, mint egy ordibálós, pánikolós, mindenféle elemet beleszövős.
1: Igen.
2: A Pániknak az eredeti koncepciója csak annyi volt, hogy kitaláltuk, hogy kéne írni egy rap dalt, mert most egyrészt nagyon menő a rap.
1: Meg szeretjük. Aha. Nem csak azért írtuk, mert menő, hanem mert nekünk
2: igen,
1: is tetszik.
2: És ráadásul mindig szeretünk kitalálni valamilyen új zenei stílust, amiben még nem alkottunk, és akkor abban írni egy dalt. És kitaláltuk, hogy hívjuk el fitelni a Sisit, és Andris kitalálta, hogy akkor milyen menő lenne, hogyha három női rapper lenne, és akkor legyek én a harmadik. Aha. Ez volt az alapvető koncepció. Viszont még nem is nagyon volt rá szöveg meg semmi, csak megszületett így a koncepció, és egyszer leültünk hárman dzsemelni. Így összedzsemelgettük, hogy mi legyen az alapja, és utána később pedig végül lettek rá szövegek különböző helyekről, gondolatokból.
1: Igen, van, amit direkt erre írtam, meg volt, amit itt találtam benne, és akkor át lett szabva, meg tehát, hogy ilyen sok dologból lett összerakva ez a mozaik, ezért esik ennyire szét, de hogy közben meg elég jó képviseli azt, amiről szó lesz, hogy ennyire szétesik, szóval ez nekem igazából tetszett.
0: Nekem is, csak ezek a rebbetétek annyira, hogy mondjam, szürreálisak, és egyébként nagyon-nagyon gyorsan tudtok szövegelni. Ez külön tetszett, de tényleg. Óriási. Szerintem nekem ez a kedvencem. Ehhez nem tudom, hát nyilván még nincs hozzá klip, de terveznétek.
1: De kijött másodikán.
0: Na, ez nekem kimaradt. Beszélgessünk a klipről, be fogom pótolni. Így most nehéz, hogy én nem láttam, de mi van a klipben? Meséljetek.
1: Hát ezt te akarod, vagy én?
2: Mondjad,
1: ezt...
2: az neked a koncepciót.
0: Mindenképpen bepótolom, én még
1: ez
0: csak
1: nem
0: a dalat
1: hallottam. Ez az Ádám, nem, én hangtechnikusként dolgozom, és akkor most a céggel vettünk teherautót. És akkor ez nagyon, nagyon jó, hogy lett teherautó, mert ezzel tud menni a zenekar mindenfelé, meg a cég is, meg mit tudom én, tök szép fehér. Nagy. Uh-huh. És gondolkodtunk azon, hogy milyen fajta vizuális anyagokat szeretnénk a különböző dalokhoz, és akkor ehhez a dalhoz én először nagyon szerettem volna 1:1 leforgatni a Belgától az 1-2H-nak a klipjét, ahol ilyen halszemoptikába emberek melegítőben nagyon közelről belenéznek, és akkor ezt aztán az együttes elvetette, és akkor jött tovább, hogy de akkor tök jó lenne, hogyha valamilyen szűk helyen lenne, valami gardróban, vagy valami, nem tudom, a Movanóban is lehetne, és akkor így ez lett, hogy akkor leforgatjuk a teherautóban.
0: A Movanó az a típusa a kocsinak, aki
1: igen,
0: nem tudná.
1: Igen, az egy Opel Movanó. És hogy hát lehetne, ez nagyon jó. És akkor kitaláltuk, hogy ez hogy lesz, és akkor megkerestem a barátomat, a Kocska Ádámot, aki egyébként feat-el is a Rémálom című dalunkban ezen a lemezen, meg hangosítja is ez a zenekart, meg én hangosítom az ő nagyon jó zenekarát, a Gorgent Benzolt.
0: Igen.
1: És ő mondta, hogy az úgy önmagában nem működik, hogyha nem az autóban vagyunk végig, meg hogy még nincs berakva az oldallemez, az nem néz ki jól, hogy valamivel azt el kell takarni, meg mit tudom én, és akkor ebből rövid távon véletlenül az lett, hogy ilyen fekete fóliával ki van bélelve az autó belülről, ilyen villogó, vörös gyilkos fények vannak amik így villognak, és akkor az együttes összekötözve fekszik az autó hátuljában.
0: Úristen!
1: Miközben egy ember meg zenél.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Miért lett ennyi?
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le. Ebben az órában fókuszban az Arkidra Pánik című lemeze, valamint a lemez bemutató koncert. Vendégeim Jakab Erikő és Gál András. Egyébként, hogyha így a lemez egészét nézzük, hát hogyan tudnátok ezt besorolni, kategorizálni? Ez milyen stílus? Vagy milyen stílusok keverednek ebben?
2: Ez egy rocklemez.
1: Rocklemeznek mondanátok?
2: Hogyha kettőt kell mondani, akkor alter rock. De hogy sokáig küzdöttünk azzal, hogy fölmerjük ezt vállalni, hogy rockzenekar vagyunk, de sajnos nem tudunk mit tenni vele. Pont idefele beszéltük, hallgattunk más jó zenekarokat, ahol tiszta gitárokkal írnak riffeket emberek, hogy írom, az egyszerűen torzított lesz belőle, nem tudok ezzel mit csinálni, hogy véletlenül így alakul ki. Szerinted milyen zene ez?
3: Attól függ, mennyire részletesen akarjuk kategorizálni, mert belefér az egész az alter rockba, de azért dalonként elég szélsőséges, vannak benne inkább pop-rock dalok, vannak benne, hát ugye van benne a rap dal, de az is belefér, hogy rockzene, vegyes azt
2: valahol
3: mondanám.
2: Összekuporogva egyébként, kicsit a fejét kidugva félősen, de a metál is jelentkezik időnként.
1: Igen, mert azért voltam kíváncsi, hogy mit mondtok, mert nekem is vannak ilyen metálos beütései, de az elején megmondtad, hogy mi metál zenekar akartunk lenni, de hogy mégsem lett az, de valahogy azért vannak benne olyan erős gitárok, hogy
2: ez szerintem
1: több.
2: De még az egészben kellene, ami a dalos dalunk volt, ami aztán egy full pop dal, szerintem ott is érződik még, meg ez így örökké, hogy mi egyszer egy metál zenekar akartunk lenni, csak nem lettünk.
3: Igen, de azért is van ez, mert tényleg teljesen közösen írjuk a zenéket, tehát a hangszerelés és a felvételnél is sosem az van, hogy egy ember kitalálja és úgy lesz, hanem mindenki beleszól mindenkinek a hangszerébe, és közösen írunk mindent, és mivel amúgy is széles spektrumon hallgat mindenki zenéket, de azért mindenkinek megvannak a kedvenc stílusai, ezért az egészben annyi különböző benyomás és ihletés van, hogy nem tud egyféle lenni a zenénk.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.
4: Lebegve csak fekszem, és úszok folyadékban, és magyarázom magamnak az okot, hogy azért van. Felettem a hullám, mert így hozta az élet, és ennek egy magamban bizony nem vethet

0: maradok a valóságnak rabja úgy, mint mások.
1: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
2: Minden magyar. Megszállítás.

0: beleszeretek.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le, ma este fókuszban az Arkidra Pánik című lemeze, valamint a lemez bemutató koncert. Vendégeim Jakab Enikő és Gál András. Kicsit térjünk rá az október 16-ra. Van itt egy nagyon-nagyon fontos dátum. Budapest belvárosa, Deák tér. Ennyit mondhatok.
2: Többet, igen.
1: Nem? Szerintem mindenki tisztában van a helyen. Lesz itt
2: a
1: egy...
2: föld alatt van.
1: A föld alatt van, és felette van egy kis vízréteg. Szerintem így mindenkinek megvan. Na hát, meséljetek. Nyilván új lemez, fókuszban, abszolút lemez bemutató koncert. Mit árulhattok el?
2: Nagyon jó lesz.
1: Köszönöm
2: nagyon
1: szépen.
2: Tehát nagyon, nagyon készülünk, mert sokat próbáltunk, meg megpróbáljuk összerakni, annak ellenére, hogy a Deák téren föld alatt lévő helyszín legkisebb termében lesz ez, és ugye tudjuk, hogy azért nem ott szokták csinálni az aréna show-kat, de ennek ellenére mi úgy készülünk rá, hogy aki oda lejön, az úgy menjen haza, mintha azt látta volna, meg azt hallotta volna, hogy lesz rá külön beállásnapunk is egy hasonló akusztikájú helyszínen, és nagyon-nagyon sokat foglalkozunk vele, és velünk lesz a kiváló Letiltott zenekar.
1: Rá akartam kérdezni, igen. Meséljetek már róluk, nekem ők bevallom, hogy nincsenek meg.
2: Én őket a Lóci Játszik zenekar miatt ismerem, mert a gitárosuk Birman Árcsi volt a tourmenedzser ott nagyon sokáig, és én meg szintén dolgozom a Lóci Játszikkal, hát most már elég régóta, és nagyon-nagyon összebarátkoztunk Árcsival, és már régóta gondolkodtam, hogy valamikor lehetne együtt zenélni, mert volt neki is több zenekaros próbálkozása, ez most ilyen elég stabil életű ez a Letiltott, és meg nagyon tetszik is a zene, amit csinálnak, és szintén fesztiválozni voltunk, nem azon a fesztiválon, amin tavaly voltunk, hanem ugyanezen csak az idején, ami július végén van a Balaton felvidéken.
1: Most mindent így tudunk mondani, igen.
2: És akkor megláttam az interneten, hogy az egyik Öröm a zenés tehetségkutatóban nyertek izét Falusi Gábor díjat, meg harmadik helyzet, meg mit tudom én, és akkor eszembe jutott, mert ott így nagyon kerestük, hogy ki legyen a másik zenekar mellettünk, és akkor bedobtam, hogy lehetnének ők, és a többiek pedig azt mondták, hogy jó. Aztán utána megmutattam nekik a zenét, és akkor azt mondták, hogy yeah! Király. Ahonnan amúgy még a többi tag ismerős lehet, hogy ők amúgy a Meg egy cukorka zenekarban játszottak.
1: A már nem létező Meg egy cukorka. Az is de jó csapat volt, basszus. Na hát ez lesz október 16-án. Egyébként azt a bizonyos termet nekem egyébként bevallhatom, az a kedvencem.
2: Igen.
1: Én sokkal személyesebb, kisebb koncerteken voltam ott én is, vagy ilyen-olyan zenés, meg egyéb esteken, sőt még néha sajtótájékoztató is volt ott. Nekem az a kedvencem. Az a legbensőségesebb hangulatú, úgyhogy az egy nagyon-nagyon jó helyszín lesz. Még hogyha egy kicsit belemegyünk a koncert utáni időszakba, most megjelent a nagy lemez, gondolom, hogy már ezen kívül, vagy ezen túltekintve koncert nem lesz idén. Vagy megcáfoltok.
2: Nem.
1: Meséljetek.
2: Veszprémben és Miskolcon is lesz koncertünk. 6 év után, bár egyébként nem vagyok hajlandó 6 éves zenekarnak apostrofálni ezt az Arkidrát, mert különleges helyzetben vagyunk más zenekarokhoz képest, mert más zenekarok azok úgy csinálják, hogy van egy rossz zenekara a tagoknak, meg zenélnek rosszul, és akkor ezt így húzzák, aztán nagy szünet, és aztán egyszer csak lesz egy jó zenekaruk, amit tényleg úgy kezdenek el, hogy már eleve jó. A mi zenekarunk az nem ilyen, közbefejlesztettük ki, hogy ez elmúljon, és emiatt nyilván így, hogy mondjam, így be kell írni a CV-be, hogy léteztek azok az évek, de amióta ez egy komoly együttes, az mit tudom én, ilyen 2-3 éve van igazából. Az elmúlt 2-3 évben először végre kimegyünk a megye határon, és nem Budapesten meg Tatán lesznek koncertjénk, hanem elmegyünk klubokba veszteségesen 5 embernek játszani, de nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ezt végre megtehetjük.
1: Benne lesz a mikróbusz? A turban?
2: Természetesen benne lesz. Egyébként rajta van a zenekarnak a logója is, nem csak a cégé.
1: Óriási. Szerintem ez a tökéletes végszó. Hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. További sok sikert nektek 16-ára is, meg hát minden máshoz is. Várunk vissza titeket, bármi jelenik meg.
2: Jó van. Jövünk.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszi szépen.
1: Az elmúlt 1 órában az Arkidra Pánik című lemezéről és a lemez bemutató koncertről beszélgettem Jakab Enikővel és Gál Andrással. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az Arkidra Pánik című lemezéről és a lemez bemutató koncertről beszélgettem Jaka Benikővel és Gál Andrással. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Ez volt a Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg is

0: még nem átkozom.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni. Elsősorban futás lesz, de egy kis triatlont is teszünk bele, és már itt ül velem szemben a stúdióban a BSI versenyigazgatója, Kocsis Árpád. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Szívesen vagyok itt, üdvözlet mindenkinek.
2: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy pár évvel ezelőtt, hát egy jó 10-15 évvel ezelőtt a futásnak az ázsiója, és ez az egésznek a kellős közepe. Oly módon kezdett el emelkedni, hogy ilyen ívet szerintem egyetlen koordinátorrendszerben sem találtunk, vagy láthattunk. Aztán most meg, mintha kis visszaesés lenne, persze megvannak a futók, akik rá szoktak, csinálják, de most nem kapcsolódnak olyan sokan újfent bele ebbe a sportba, mint ahogy 10-15 évvel ezelőtt láttuk azt, hogy nézd, egy újabb futó, még egy 15 futó, stb.
3: Mert ha van valahol 10 ember az utcán, és jön még 8, akkor az nagy tömeg. Ha van 80, és jön még hozzá 30-40, akkor az nem olyan könnyű észrevenni. Abszolút zajlik az egész világban, és Magyarországon is ez a futóbum. 15 éve volt a harmadik futóbum, most van a negyedik futóbum a világban. Az tény is, hogy a Covid az kicsit betette a kaput a dologba, de egy-két éve elindult mindenhol. Hát a legjobb példa, amit el szoktam mondani, hogy a London maratont jövőre 2 napon rendezik, világon először ilyen kísérlet egy ilyen óriási városban, mind a 2 nap 50-50 ezer ember fog maratont futni, és amit még hozzá szoktam tenni, hogy mit gondolsz, mennyien jelentkeztek erre a
2: 100 000 emberre, vagy 100 000 helyre?
3: 100 000, igen.
2: Hát legalább duplája.
3: 1 350 000. A világból, ennek több mint 2/3 angol állampolgár. Aha. Tehát igazából az van, hogy ha London maratont akarsz futni, akkor esélyed sincs rá. De ugyanígy van a többi is.
2: Pár évvel ezelőtt kisbarátom szeretett volna elmenni a New York maratonra, ott kb. Ugyanez van. Megnyílik, ott sincs túl nagy létszám, és oda bekerülni, meg ráadásul ott borsos a nevezés is.
3: Várj, most javítolok egy picit, óriási létszám van, tehát a világ legnagyobb maratonjai azok 50-55 000 közötti létszámmal mennek. Azért nagyon fontos, hogy ennyi ember ugyanazt csinálja 5-6-7 óra hossza alatt egy városban, hát az óriási infrastruktúra kell. Hol rajtolnak el, hol érkeznek célba, hol lehet nekik frissítő állomásokat csinálni. Gondold el, hogy 50 000 ember, aki 4-5 óra hosszán keresztül csak jönnek folyamatosan, mennyi vizet fogyasztanak, mennyi toalett kell az útszélén, tehát milyen széles utakat kell elkerülni, hogy ne omoljon össze a város közlekedése, vagy hol lehet futni ennyi embernek. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, hogy 50 000 az egy hihetetlen szám. Ezek a legnagyobbak, 20-30 000-esek azok elég sok vannak a világban és Európában. A futóbumra visszatérve, ezelőtt 20 évvel Kínában volt 2 államilag ellenőrzött maraton, most nem tudjuk, hogy mennyi 20-40 000-es maratonban Kínába kis túlzással, mert szinte minden városban. Nem is hallottunk arról a városról, 20 milliós város is van egy 30 000-es maratonja. De India rettenetesen elindult, Afrikában elindultak a tömegfutó versenyek, ez egy policia is volt a nemzetközi szervezetünknek, hogy Afrikát is bevonjuk. Ne csak az élfutók jöjjenek, akik megnyerik az európai, a nagyvilág versenyt, hanem ott is legyenek ilyen futóesemények, mert a futás teljesen mindegy, hogy hol élsz, az mindenhol örömet okoz. A gyerekeknek, felnőtteknek, öregeknek.
2: Hát már aki nyilván jellemfüggő, meg magatartás, meg sportfüggő, hogy ki hogy kapcsolódik a futáshoz, vagy a sporthoz. Futóbumokról beszéltél. Árpád, Árpi, melyiket mondhatom?
3: Mind a kettőt.
2: Köszönöm, majd válogatok.
3: De csak az egyiket.
2: Majd válogatok. Szóval, hogy pár évvel ezelőtt, nem tudom, a 90-es évek elején, 80-as évek végén, amikor még is tök voltam, és anyukámmal jártam futni, ő futott, én meg bringával mentem, vagy már mikor idősebb voltam, akkor léptem mögötte, ő is sportoló volt korábban, akkor minden második ember beszólt nekünk, hogy akkor nézd, egy újabb őrült, aki fut. Tehát, hogy azért a 90-es években még a futókat lenézték, most meg az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb sportákról van szó.
3: Szerintem nem lenézték, hanem csodabogarak voltunk ebben a dologban. Klasszikus példa, hogy 82-ben egyetem után Szolnokra költöztünk, feleségem beszámolt reggel a munkahelyén, hogy futottunk reggel, és erre azt mondták, hogy Szolnokon nem illik futni az utcákon. Ez volt 82-ben, ma Szolnok Magyarország egyik vidéki futófővárosa, mert mindenhol ott vagyunk. Elfogadták az emberek. Egyrészt rájöttek az emberek arra egy nagyobb mértékben, hogy valamit tenni kell. Tehát az, hogy a jó élet az nem azt jelenti, hogy egész nap henyélünk, eszünk, iszunk, növesztjük a pocakunkat, hanem azt is, hogy mozogni kell. És a legegyszerűbb mozgásforma a futás. ez bárhol, bármikor lehet űzni, egyedül, társakkal, akárhogy, nap 24 órájában, ha kicsit magasabb az ingered, akkor egész évben lehet űzni, nem úgy, mint a kerékpárt mondjuk, nem kell uszodába menni, nem kell fitnessklubba menni, vihetsz magaddal egy cipőt, meg egy gatyát, és bárhol vagy az országban el tudsz menni reggel, délután futni egyet, tehát ez a legkönnyebb mozgásforma. Hozzáteszem, hogy ugyanezt tudja a gyaloglás is, csak a gyaloglás bumja az még nem jött be Magyarországra, még nem jöttek rá az emberek, hogy gyalogolni is nagyon lehet, és aki nem szeret futni, mert sokan vannak, hiszen ne felejtsük el, hogy középiskolában, nem tudom ma, hogy van, de még a gyerekeim időszakában így volt néhány évvel, hogy két dologgal büntették a gyerekeket. Tudod, mi volt az a két dolog? Testnevelés órán, ezt, ha csináltunk, akkor ugye 20 fekvőtámasz, és akkor nem szerettük a fekvőtámasz, pedig az állóképességnek, az erőnek az egyik alapja a fekvőtámasz. A másik volt az, hogy 10 kör futás büntetésből. Megint nem szerettük a futást, pedig az állóképesség alapja. Tehát ez úgy benne van a társadalomban, le kell lesz győznünk, hogy fitnek kell lenni, sokkal teljesebb életet tudsz élni, hogyha tudsz mozogni, hajlékony vagy, rugalmas vagy, gyors vagy, hosszú távra el tudsz menni gyalogolni. Nem okoz gondot felsétálni az áruházban a lépcsőn, hogyha elromlik a mozgó lépcső.
2: Én mindig azt választom, és szerintem nem ez a fokmérő, ha bár én azért benne vagyok valamennyire a mozgásvilágában, hogy fel tudok-e sétálni egy akármilyen mozgó lépcső, mentes lépcső, nem tudom, a metróból vagy az áruháznak a lépcsőn. Fel tudok gyalogolni nagyobb lihegés nélkül a Gellért hegyre, akkor jó vagyok, köszönöm szépen, de ez már egy másik verziója ennek.
3: Igen, és bele kéne minni, ugye beszélünk számokról is, Magyarországon a lakosság kétharmada elismeri, hogy soha az életben semmit nem mozog. Soha semmit. Finnországban ez 8%. Észak-Európában 10-12%, aki soha nem mozog semmit. Többiek mozognak. Tehát be kell építeni a heti rutinba 3-4-szer, hogy valamit, fél órát nyújtunk, erősítünk, elmegyünk gyalogolni, felülünk a biciklire, elmegyünk uszodába, kergetjük a... sétáltatjuk a kutyát, de nem csak annyit, amennyit a kutya szeretne, egy kicsit többet is adott esetben, bár a kutya hálás lesz, hogyha 10 kilométert gyalogolhat a lakás után, és nem csak 1 kilométert, hanem pisil, kakil, és visszaviszed. Tehát be kell építeni. Azt gondolom, hogy az életszínvonalunkat nem abban mérjük, hogy minden jobb bevásárlókocsival járunk az áruházakba, hogy minél gond nélkül tudunk fogyasztani, hanem az is, hogy beépítjük ezt. És ez a testünk nagyon-nagyon hálás lesz ezért. Valamikor a Cvak Péter mondta, már 70 fölött volt, már nem futott, már csak teniszezett idézőjelbe 75 fölött, és ő mondta, hogy ha én hetente 2-3 nem szenvedtetem meg a testemet, akkor hamarosan a testem fog engem megszenvedtetni. Ez egy óriási mondat.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a BSI versenyigazgatója, Kocsis Árpád. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a BSI versenyigazgatója Kocsis Árpád ül velem szemben. A stúdióban nyakunkon van, hogyha fogalmazhatok így idézőjelben, a maraton, amikor lényegében a budapesti belváros nagy része le lesz majd zárva. Egy jó ügy érdekében még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Hello.
2: Nem sokára beszélünk majd a maratonról, megbeszélünk az útvonalról, meg a frissítőpontokról, meg a különböző zenei pontokról, ha lesznek, nyilván kellenek azok is. Na de még vissza ahhoz, hogy azt említetted, hogy a magyar lakosság valahány százaléka, nem emlékszem a pontos számra.
3: Kétharmad.
2: Igen, bevallott, hogy inkább csak henyél, fekszik otthon, bevásárol, stb. Nincs ezzel baj, én is szeretek feküdni, henyélni. Miután lefutottam a kis 5-6-7-8-10 kilométeremet, utána nagyon szívesen beteszem magam a tévé elé, és eszegetek akármit is. Mert utána érzem, hogy én már úgy akkor kicsit megvagyok a balanszírozással.
3: Azt gondolják az átlag ember, aki soha nem mozog. Utoljára mondjuk középiskolába, testnevelés órán érettségi előtt, mozgott utoljára, azt gondolja, hogy aki mozog, az ilyen aszkéta. Olyan, mint az élsportoló, hogy semmit nem eszik, semmit nem iszik, csak folyamatosan arra koncentrál, hogy mozogjon valamit és erősítsen. Nem. Mi ugyanúgy táplálkozunk, eszünk, iszunk, éljük, bulizunk, éljük az életünket, csak be van építve abban heti 168 órában, nagyon sok egy hét a 168 óra, be van építve 2, 3, 4, 5 óra mozgás, amivel meg kicsit az egyensúlyt helyrehozzuk. Ennyi. És időmérlek. Hát ki nem talál 2-3-4 órát a 168-ból? Le lehetne vezetni, hogy mennyit alszunk, mennyit dolgozunk, mennyit háztartási munkázunk otthon. Még mindig irdatlan mennyiségű óraszám marad. Mindenkinek marad legalább 15-20-25 órája, hogy abban mit csinál? Pörgeti a telefont, nézi a 6. meccset szombaton, vagy uram, bocsá, fogja magát, megfogja a kedvese kezét, a gyereke, unokája kezét, és tesz egy nagy kört a lakótelepen, vagy ott, ahol lakik éppen, kimegy a Duna, a Tisza partra, fölsétál a Gelléthegyre, vagy bárhova, de ezt nem tesszük, ez nincs benne az életünkben.
2: Arról nem is beszélve egyébként, említetted az aszkéta életet, tehát hogy nem vonunk meg magunktól semmit már, mint hogy a sportolók, az amatőr vagy a profi sportolók, és arra szeretnék utalni, hogy van, aki úgy csinálja, hogy befejezi a mellót, és aztán leül kis barátaival, megiszik egy sört, mert jól esik, de hogyha az ember fut meg, biciklizik, és akkor ez már ilyen archetípusa a sportolóknak, sokkal jobban esik az első korsó sör, miután lefutottad a 8 kilométeredet, vagy letekertél 40 kilométert.
3: Hát például, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy srácok, akkor sörözzünk egyet vasárnap délután, dumáljunk egy jót, mert tök jó, vagy akkor bringázzunk ki Budapestről Szentendrére, és ott vagy. Bringázzunk át Szegedről Hódmezővásárhelyre, és ott van egy tök jó kis kocsma, ígyunk két sört, dumáljunk, aztán jöjjünk haza. Tehát sok-sok-sok verzió van, de nincs benne. Norvégiát szoktam emlegetni, hogy Norvégia ugye úgy néz ki, hogy tengerpart, egy pici város, és utána hatalmas hegy, mint nálunk a budai oldalon, mondjuk a Vármegat. És ott kim voltam, ott futottam egy versenyt valamikor, autóztunk egy valamennyit norvég tengerparton, több városban, és hogy gyakorlatilag minden délután emberek tömegei jöttek fel a városból a hegyre, mintha nálunk mindenki felsétálna a Gelléthegyre például, vagy Csillaghegyre, Rókahegyre felsétálnak az emberek. Hát nálunk nincs ilyen.
2: Ha már a Gelléthegyet említetted, arra emlékszem pár évvel ezelőtt, hát az már szerintem 11-12 évvel ezelőtt a Night Run-ban még volt olyan, hogy fel kellett futni a várba. De én arra nem emlékszem, nem tudom, van-e ilyen, hogy Gelléthegy futás, ezt csináltátok már, vagy gondolkodtok ilyenen?
3: Nagyon sokáig csináltuk, vagy 10 évig, a 90-es években, amikor kevesen voltunk, óriási esemény volt, több mint 4000 nevezője volt, a Közgáz Egyetemről futottunk fel a Citadellához, aztán különböző okok miatt ez abban maradt, a tavasznyitó esemény volt, és nagyon-nagyon népszerű volt. Az igazság az ugye, hogy Budapesten nem kevés futóesemény van, és egy nagyon jó szabályozása van Budapestnek, a futóeseményeknek, hogy hogyan és miképpen lehet rendezni, és ebbe a keretbe most nem fér bele egy ilyen citadella jellegű futás, egy ilyen kisebb futóesemény. Bár ugye nagyon-nagyon sok közösség van, egyesület van, akik szerveznek kisebb lezárások nélkül, vagy kisebb lezárások eseményeket, előbb-utóbb ennek is eljön az ideje, azt gondolom.
2: Hát ha más nem, akkor egy ilyen kis leágazás a tavaszi Vivicittához, a Vivicitta Della, és akkor...
3: Hát igen, csak megkérdeznek téged, amikor a Vivicitta félmaratonon 15-nél azt mondják, hogy most fölfutsz a Gelléthegyre, egyre
2: nem
3: akkor
2: hosszú,
3: mit
2: szólnál? Csak 800 méter.
3: Igen, valaki egyszer azt kérdez, hát miért nem a budai várban van a Budapest maratonnak a célja? Hát szerinted? Aha. Ugye Barcelonában ott van fönn az Olimpián, nem tudom kiejteni milyen mondjukon, vagy milyen hegy tetején volt, volt nagyon sokáig a cél. Hát úgy büszkék voltak az emberek, de nem örültek, hogy utolsó kilométer dupla olyan gyors, lassan futották, mint az előzőeket. Tehát arra is figyelni kell azért, hogy a hosszabb távok. Tehát ilyen rövid távú verseny lesz. Volt, amikor várfoglalás is nem mi rendeztük, a budai vár területén volt, az is nagyon népszerű volt.
2: Egy kérdés még úgy általában a futáshoz, aztán utána majd beszélünk különböző rendezvényekről, amik az elmúlt majdnem 4 évtizedben hozzátok kapcsolódnak. Ez pedig az, hogy most nagyon könnyen beszélgetünk a futásról ebben a kellemes időben, ami most van. Ez nagyon jó futóidő, tipik futóidő, amikor ilyen 20-25 fokok vannak, viszont amikor megmutatta magát most a nyár, 40-42 fok, és én láttam, futnak a szigeten. Tehát, hogy amikor 42 fok van, nem menj el futni.
3: Elmehetsz, csak tud, hogy 42 fok van, old meg a frissítésedet, ne bízz abba, öltöz föl, nem levetkőzöl 42, öltöz fel a nap ellen, és tud, hogy a teljesítménye sokkal-sokkal gyengébb, tehát ne hajszold a csúcsokat és az egyebeket. Ugye a világon, Hawaiion is futnak emberek, és Dél-Spanyolországban is futnak emberek, de azt gondolom, hogy el lehet menni reggel futni, amikor hűvösebb van, és el lehet menni este, amikor nem biztos, hogy sokkal hűvösebb van, de már nincs a tűző nap. Én egyébként ugye, és aztán vannak őrültek a futó és a szabadidősport társadalomban, mikor a gyerekeim kicsik voltak, Balatonon nyaraltunk, ebéd után, én alig ebédeltem, ők lefeküdtek aludni, én pedig elindultam egy szál fürdőgatyába egy sapkával a Balaton parton, és a szántódi, zamárdi fürdőzők hülyének néztek, hogy ez a pasi ott jön. De hát hihetetlen előálló képességre tettem szert, csak annak ajánljuk, akit elszántak, orvosi vizsgálaton voltak, bíznak önmagukban. Tehát meg lehet csinálni, csak ésszel.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a BSI versenyigazgatója Kocsis Árpád. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a BSI versenyigazgatója Kocsis Árpád ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Árpád.
2: Szívesen vagyok itt.
1: Berlinben futni, New Yorkban futni, Barcelonában, stb. Számtalan várost említhetek, lényegében az összes multikulti nagyvárost Európából szerte a földnevű bolygóról. Mindenhol nagyon jó maraton futni, de Budapest az egyik legszebb helyszín. Nyakunkon van a következő maraton.
2: Spár Budapest maraton 41. alkalom, 86-ban volt az első maraton Budapest, bocsánat, 84-ben volt az első maraton Budapesten, rendszerváltás után 2 év kimaradt, mert nem volt pénzünk, azóta pedig folyamatosan megy. Magyarország legnagyobb szabadidősport eseménye, tavaly a 40. jubileumon több mint 40 000 nevezés érkezett, és ez nem csak Budapest eseménye, hiszen a magyaroknak 50%-a vidékről érkezik, és nem csak Magyarország eseménye, mert tavaly 122 országból érkeztek, érkezett külföldről nevezés, ami egy hihetetlen magas szám. Nem sok esemény van az országban, azt gondolom, ahova emberek azért fizetnek ennyi országból, hogy eljöhessenek Budapestre megnézni a várost és sportolni.
1: Nektek mire kell odafigyelni arra, hogy a megfelelő létszám és a megfelelő infrastruktúra a különböző versenypontokon meglegyen, vagy arra is, hogy akkor egyeztetni a várossal, a nem tudom, különböző önkormányzatokkal vagy önkormányzattal, hogy akkor megfelelő mennyiségű szállás legyen, hogy a nem tudom, hív a troli, az akármilyen tömegközlekedés még járjon a megfelelő időpontban, szóval mindenre is oda kell figyelni, vagy csak a sport részét nézitek?
2: Nagyon jól mondtad, hogy mindenre is, pont amikor előadásokat tartok sportszervezőknek, akkor azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy ha már csinálod, akkor egy tökéletes eseményt nyújtsál, és gondold át, hogy a résztvevő, aki eljön, aki megbízik benned, hogy nálad fog futni egy félmaratont, vagy élete első 5 kilométerét, mert így izgul, le tudja futni élete első 5 kilométerét, mert már 3 hónapja edz, hogy neki tökéleteset nyújtsál. Gondold végig onnantól kezdve, hogy meg leszállsz a buszról, és majd pár óromba visszaszállsz, hogy mi kell ahhoz, hogy ez jó legyen. De aki csak erre koncentrál, az már tett egy dolgot, de ez kevés. Gondolni kell azokra, akiket nem érdekel az esemény, akik abban a településen, abban a városban laknak, a nagyvárosokban a tömegközlekedésre. Ugye sokan nem is gondolnak rá, hogy nekünk van egy közel 200 oldalas útvonal zárási tervünk, ahol szinte minden, az útvonal minden méterét, ez a maratonra vonatkozik, az útvonal minden méterét át kell gondolni. Hol vannak rendőrlámpák, hol vannak zebrák, hol vannak, ahol gyalogosokat át kell valahogy engedni, ahol nem kell átengedni, hol vannak szűkületek, rengeteg-rengeteg dolgot ki kell találni. Természetesen mindenhez engedélyt kell kérni. És Budapesten ugye nagyon szerte ágazó, hogy kitől kell engedélyt kérni. Fővárosi önkormányzat utak vannak, kerülethez tartozó utak vannak, tehát mindenkitől területfoglalási úthasználati engedélyt kell kérni. Egyeztetnünk kell a BKV-val. Nagyon fontos a BKK-val, hogy mely járatokat hogyan függesztik föl, hogyan megy terelő útvonalon, mikor, mettől, meddig. Ezért van egy nagyon komoly szintidőnk, mert ha BKV előre megmondja 3 héttel, hogy 16-20-kor ismét járni fog a 48-as trolibusz, és akkor nekünk addig be kell fejezni. Tehát nem boklászhat a futó még 16-20 után is, mert akkor már jön a trolibusz, ott áll a sofőr, akinek nem kellett közlekednie 3 óra hosszát, de ismét ott ül. Egyeztetnünk kell a fővárosi közterülettel, a szemétszállítókkal egyeztetnünk kell. A szállodák az nem a mi kérdésünk, tehát a szállodák megoldják, a külföldiek jönnek, és meg a budapestiek, vagy a vidékiek, és ott foglalnak szállást, ahol tudnak. Gondolnunk kell a parkolásra, nagyon nem könnyű, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani valamilyen szinten. Ez is mindig javasoljuk, hogy gyere tömegközlekedéssel, nincs a környéken olyan parkolási lehetőség, amit igénybe tudnál venni, vagy csak nagyon-nagyon korlátozott számba. És milyen rossz az, amikor föl vagy készülve egy maratonra, félmaratonra, és a rajt előtt másfél órával ott ülsz az autóba, és esélyed nincs parkolót találni, ugye? Tehát ez egy hosszú folyamat. Például idén június végén a főváros megfelelő bizottsága és közgyűlése elfogadta a 2027. évi futónaptárt, tehát mi tudjuk, hogy mikor december 6-án jövőre Mikulás futást fogunk rendezni Budapesten Váci utca és környékén. És innentől kezdve megy a folyamatos szervezés. Egy kisebb eseménynél, ami nálunk 5-6 ezer embert jelent, az viszonylag szűkebb, de egy Budapest maratonnál az egy több mint egy éves folyamat.
1: Amikor az útvonalat összerakjátok, vagy kitaláljátok, hogy hol mehet, vagy menjen, akár a 42, akár a 21, akár a 10, az 5, stb., akkor arra figyeltek, hogy a külföldről érkező, vagy vidékről érkező, vagy tök mindegy budapesti futóknak mutassuk meg az a város szépségeit, a különböző nevezetességeket, vagy arra figyeltek, hogy akkor erre lehet menni, itt van engedélyünk, és akkor hát most nem tudunk menni a vár felé, mert ott nem kaptunk engedélyt.
2: Nem így működik az engedély, tehát nekünk van javaslatunk, és utána kompromisszum ott kötünk, hogy itt most egy kicsit a futóverseny enged, ha valahol olyan, van olyan szempont, amit nem vettünk észre, itt pedig a adott terület gazdája, akár a főváros, akár a BKK enged. De ugye nagyon régóta csináljuk, és azt gondolom, hogy a belvárosi terület nagykörúton belül, Hősök terétől a Dunáig és a budai oldal a Duna mellett, ezt mi mindent ismerünk. Hol van lámpa, hol van szűkítő, hol van olyan forgalmi sáv, hogy a kettőből egy sáv fordul le, és ott nem mennek el a futók, tehát hol vannak olyan korlátok, amit nem lehet megbontani adott esetben. Tehát ezt tökéletesen ismerjük, és a leadott terveink azok 98%-ban tökéletesek. Plusz, hogy előtte egyeztetünk, tehát itt most például hamarosan elkezd épülni a budai fonódó villamos, és akkor megegyeztünk, hogy csak a maraton után kezdik el az első kis bontási munkálatokat, mert hát akkor nem tudunk futni, hogyha föl van bontva, és akkor azon nem múlik azon a kis időszakon, vagy ugye zajlik itt a Rákóczi hídnál a vasúti pálya építése, velük is folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Kapcsolatban kell lennünk más eseményszervezőkkel, hogy még véletlenül se fordulni elő, hogy mi ott futunk szombaton délután 2-kor, és közben valaki oda szervez egy kis színpadot és egy koncertet. Tehát ez nagyon-nagyon összetett, hogy az a nehézség egy nagy futóesemény megszervezésében, hogy ez nem egy zárt térbe zajlik, nem a Puskás Aréna kerítésén belül van, nem a Szimacsarnokon belül van, hanem egy élő lüktető városban. És itt nekünk, és ebben csak hibázni tudunk kis túlzással, mert az kizárólag, hogy ezer tényezőből mind az ezer tökéletesen megoldódjon, vagy ne történjen semmi, egy csőtörés vasárnap reggel, amire nekünk föl kell készülni, és tudni kell róla, nehogy szembesüljön a felvezető autó, hogy jéjét megfolyik a víz, és jön mögöttem 20 ezer futó.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a BSI sportigazgatója, Kosis Árpád. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgány, s én itt ragadtam a járdán. Senki nincs az utca, ki halt,

0: itt velem.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a BSI sportigazgatója Kocsis Árpád ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Árpád.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Most a hétvégén már 41. alkalommal lesznek páran, akik azt mondják, hogy megint a futók miatt nem lehet közlekedni Budapesten, de hát ilyenek minden évben vannak.
3: És mindenhol a világon, tehát New Yorkban is és Berlinben sem boldog az a sok millió lakos, aki ott van, mindenki, de ez teljesen természetes, tehát nincs olyan esemény, amelyre azt mondaná az egész város, hogy hú, ez kell nekünk. Hát Sziget Fesztivál.
2: Ugyanaz.
3: Ugyanaz. Kutya fesztivál a Városligetben, tehát lehetne sorolni ezt a dolgot. Én azt mondom, hogy a városi folklórnak ez szerves része. Azért költözünk a városba, mert akarjuk élvezni a város életnek az előnyét. Legyen ez színház, mozi, közterületen zajló események, és ez mindig vita van. De ugyanez igaz a kutyások, nem kutyások történetére. Tehát igen, ez a mi keresztünk volt hosszú időn keresztül, amit előbb már mondtam, hogy nekünk nagyon fontos, hogy azokra is figyeljünk, akinek semmi köze az eseményhez. Tájékoztassuk őket. Például azt a Spár maraton előtt az útvonal környékén 140 ezer lakásba dobunk be szórólapot, ahol felhívjuk a figyelmet, hogy leelnézést kérünk. Ha megkérjük, hogy ha lehet, akkor egy óraszával korábban vidd el az autódat, vagy ne akar hazajönni 14-20-kor, csak 14-50-kor, mert addig zárva van a zárva van, vagy tereléssel tudsz jönni. De ez teljesen természetes. Aki nem gondol erre szervezőként, az hibázik.
2: Na, menjünk rá gyorsan, az idei kettőnapos nem is maraton ez egy fesztivál, mert kettő napon keresztül fog tartani, amiben persze benne van a maraton, a félmaraton, a 14, a 30, az 5 kilométer, minden is benne van. A tipikus starthelyek, ugye, vagy a Margit-sziget, vagy a Hősök tere, idén honnan indul, és megint a rakpartokon?
3: Az info, a maraton az infoparkban van, itt a ugye a Városligetben voltunk, a Hősök teréről rajtoltunk hosszú éveken keresztül, de a felújítás után még nem tértünk vissza, tervek szerint jövőre fogunk visszatérni, az infoparkban megyünk, és gyakorlatilag a Duna két partján futunk, kisebb-kis cikcakkozással bemegyünk, ugye Andrássy útra bemegyünk, Bajcsy-Zsénszky útra, átfutunk alagúton, de a Duna két partján, tehát igazából a Budapest szép látnivalójának a nagyon nagy része az itt van a Duna két partján, ezért is mondják azt a külföldiek, hogy a világ egyik legszebb útvonal. Amikor én tiltakoztam, akkor mondták, hogy ne tiltakozz, ez tényleg így van. Ránk omlik a Gellért hegy, elfutunk a vár alatt, ugye ez a világörökség része, az Andrássy út szintén világörökség, átmegyünk a gyönyörű Lánchídon, Margit híd, Margit sziget, amely egy csoda, egy külföldinek, azt gondolom, elmegyünk a parlament előtt, hát az szintén egy csoda, hogy ugye a kontinens egyik legnagyobb parlamentje, hogy ilyen, hogy még mindig a parlament, pedig a maratonista már nagyon elfáradt, és hogy mindig mikor lesz vége, még mindig a parlamentnél vagyok. Ugye?
2: És aztán még utána szigetre, le is szigetre, fel a kis emelkedőn?
3: Hát valahogy igen. Hát ő német lavés barátunk, a meteorológus mondta, amikor az első maratonját futotta, hogy Árpikám, az a csomolum, ma ottóba föl kellett menni. Lajos, miről beszélsz? Hát a szigetről az Árpád hídra. Ja, az a csomolum, mert 16 méter magas, igen. De hát egy, és most nem, direkt nem a maratonról beszélek, hiszen van, akinek az 5 kilométer jelenti a maratoni teljesítményt, mert ott kezdi. Azért ez okozhat gondot a végén már, amikor nem esik jól. Na, a végén, amikor megkapod az érmedet, és megveregeted a saját vállodat, akkor úgyis elfelejted, hogy mi volt ott, hol volt a csomolóban, meg hol volt, milyen hosszú volt a parlament, de ott akkor azért tudni kell. Mert azért ezt hozzá kell tenni, hogy az emberek általában, főleg első alkalommal azért úgy izgulnak. Magasra teszik a mércét. Lehet, hogy csak 35 kilométerre van fölkészülve, de marad 42-t fut. Lehet, csak 16-ra van fölkészülve, de 21-et fut, mert az a fél maraton. És hogyha érezzük, könnyű is hibázni. Hiszen nincsenek csodák. Amit beteszel a zsákba, az edzéseken kilométer gyűjtesz, azt tudod kivenni. Ha te rendszeresen 6 perces kilométerekkel futsz az edzéseken, akkor nem fogsz 5-30-as tempót futni a versenyen, sokkal hamarabb elfáradsz. Márpedig a tömeg elvisz. Gondolj bele, beállsz 15 ezer ember közé. Egy vagy ott a sokból. Mindenki ugyanazt fogja csinálni. Mindenkit rá van írva az arcára az egészséges várakozás. Vagy a túlzott magabiztosság, vagy az izgalom, hogy jaj, mi lesz a következő 1-2-3-5 óra hosszában. És akkor nagyon könnyű elfutni. Ráadásul ezek a fránya szervezők, mindenhol zenészek vannak, adják a ritmust, menjél, surkolók vannak, integetnek, mosolyognak, jó vagy, gratulálunk, szuper vagy, megcsinálod. Könnyű elhinni, hogy jobb vagyok. Kicsit több tempó, gyorsabb tempót mész, fölmegy a pulzus, és akkor 35 kilométernél a maratonon, vagy 16-nál a félmaraton, a parlamentnél azt mondod, hogy ja Istenem, de ez teljesen normális a dolog, ez elmúlik, továbbmész, elérsz, beérsz a célba, és utána boldog vagy, mert megcsináltad. Van egy ilyen budapesti sajátosság, nem sok helyen csinálják a világban, kiírunk egy hatalmas kaput 100 méterről a cél előtt, utolsó last leste 100 méter, utolsó 100 méter kapu. Mosolyog, hősök vagytok mindnyájan, mosolyog. Ez a legfontosabb. Hogy mindegy, hogy mi bajod van. Az utolsó 100 méteren a futó 99%-a összeszedi minden erejét, elkezd futni, vagy futó jellegű mozgást végezni 8 perces tempóval, és próbál mosolyogni, mert ezért készültél, most léped át. És hogy a maratonnál van egy pont, amikor azt mondod, hogy a célvonal. Ha ezt elértem, akkor az álmom megvalósult. Azon a 10 centis sárga vonalon valósul meg az álmod, amit eldöntöttél fél éve, egy éve, öt éve, hogy lefutom a maraton, fél maratont, hogy futok 5 kilométert, és meg tudom csinálni megállás nélkül azon a ponton. És ez a csodája ennek, amit mi csinálunk. Egy pont, ahol az emberek álma beteljesül.
2: Három utolsó kérdés a végére, Árpi, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, ilyen rövidke kis kérdések ezek, hogyha a világ nagy maratonjait vesszük, New York, London, Berlin, stb. Stb. A budapesti maraton hol van a sorban?
3: Középmezőny elején azt gondolom, középmezőny. Berlinnel, Rómával, New York-kal, Tokióval nem tud Budapest versenyezni, de azt mondom, hogy a második kategóriában, turizmusban is ott van Budapest egyértelműen. És nagyon nagy koloráció van a maratonok helyszín népszerűsége és a turisztikai szempontok szerint. Hiszen amikor egy külföldi elmegy valahogy városba, nagyon kevés, aki csak azért megy, hogy nagyon jó időt fusson, hanem élvezni akarja a várost. Ráadásul jönnek egy-két-három ember, mindenki hoz magával kísérő, 3-4 napot eltöltenek abban a városban, és a futáson kívül akarja a várost is élvezni. Budapestet pedig azt gondolom, hihetetlen módon lehet élvezni.
2: Utolsó előtti kérdés a végére, nagynevű sportolók esetleg, akik vagy meghívásos, vagy nevezéses alapon jönnek, lesznek-e?
3: Mi nem hívunk külföldi sportolók, a nagy divat ugye az afrikai futók, akik a legjobbak hívni, mi a magyarokra fókuszálunk, és nagy örömünkre, hogy Tóth Vindis Lili, aki most magyar csúcsot futott a hétvégén Varsóban, egyéni csúcsot futott a félmaratonunkon 4 héttel ezelőtt, ő például a családjával egy családi csapatba, 4-es csapatba fogja teljesíteni a maratont, egy 4 fő stafétába, amiben az az üzenet, hogy bevonta a többieket is, és megcsinálják. És ez az, amit sokan azt hisznek, hogy hú, hát a futás milyen magányos sport, nem egy óriási közösségi élmény. Az edzések során is az lehet, ha valakivel futsz, és ugyanez az eseményen, ott pedig fölfoghatatlan. Úgyhogy a Lili lesz most a legnagyobb sztárunk, hogy nagyon fogunk megtapsolni, hogy új magyar maratoni csúcsot futott ezelőtt másfél héttel.
2: Legeslegutolsó kérdés most már a végére, a hétvégén, tehát akkor futófesztivál, spármaraton, 41. alkalommal, 2 napon keresztül, senki ne ijedjen meg, nem lehet majd közlekedni a belvárosban, vagy lehet, csak óvatosan, és másfél órával tovább tart, egy órával tovább tart. Legeslegutolsó kérdés a végére, akinek ennyi ideje, több mint 4 évtizede benne van az életében a futás. Korábban triatlon, aztán most már állítólag csak a futás, és a főszervezője ennek, a versenyigazgatója ennek kívülről figyeli, vagy esetleg el tud indulni? Mármint, hogy te egy akármilyen távon.
3: Le vagyok sérülve most, úgyhogy sajnos nem fogok elindulni, de egyébként egy évben 10-12 versenyünkön elindulok, amire nagyon büszke vagyok, hogy 21-szer futottam fel a kékestetőre a versenyünkön a 29-ből, úgyhogy igen, én ezt én csinálom, abszolút. Nem szabad abba hagyni, jó példa Kisferi bátyám, aki Csongrádon él, 82 éves, 2 éve megnyerte a New York maraton 80 éves kategóriáját, most éppen nem nálunk fut, hanem Chicago maraton fogja futni, és ő 59 éves korában kezdte el a mozgást, tehát ő egy nagyon jó üzenet. Persze télen meg elmegy a szegedi műjégpályára és a budapesti műjégpályára, ingyen utazik, mint nyugdíjas, és piruetteket csinál, és mindenki csodálkozik, hogy jé, ez az összhajú öreg úr miket tud, de egyébként egyszer följött, hogy kipróbálja a balatoni kerékpárutat, a Budapest balatoni kerékpárutat, nem kerékpárral, görgőkorcsolyából. Ja. 3 éve volt, még nem volt 80.
2: Árpi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
3: Köszönjük szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra